Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy olyan DJ, aki imádja a dinókat, sőt, gyerekkorában nyári munkaként dolgozott, igazából teljesen ingyen önkéntesként az egyik dinó kiállításon a szülővárosa mellett. Jó fej dolog, Sam Feltől, aki most Rosalinnel közösen az igazi mai slágert hozza. Ez a Heart Like Mine itt a

annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig már is Ray, akinek kettő telefonja van. Az egyik az, amit munkára használ, amin van social media, és van egy másik, ami viszont nincs. Azon csak a barátai érik el, meg persze a család, vannak rajta játékok, de semmi social. Ray, Where is my husband? Az igazi mai sláger, amit már is indítok itt a rádió egyen. Ma is lágra, amit már is indítok itt a Rádió 1-en.

0: is láger megy.
1: Ez a Rádió 1, ahogy az igazi mai slágermény.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

van egy pici ideje, akár megnézheti a csillagokat is, ugyanis ritka csillagászati jelenség van a napokban, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállása megfigyelhető június 5-e és 12-e között a nyugati égbolton egészen pontosan, és ha minden igaz, akkor június 9-én kedden, vagyis ma este, amikor a legközelebb vannak egymáshoz egyébként ezek a bolygók, és a leglátványosabb lesz. A Radio1.hu nélünk még tippeket, hogy merre kell nézni és hogyan. Mondom még egyszer, Radio1.hu. Én pedig Alex Kenji már is a nyár egyik nagy kedvencével, a Bumble Lay, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól pedig Balázsik, akiknél újra játék, akár 100 000 forintos napi nyereményért. Loi Get Lucky, ez pedig az igazi mai sláger, amit a hírek után indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 4 óra után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és vannak példák arra, hogy a valóságshowból ki lehet törni, és nem kell feltétlen belerakni, ragadni abba a szerepbe, főleg, hogyha egy picit több van bennünk. Hát az egyik példa erre egyértelműen Joe Corey, aki ugyancsak egy angol valóságshowban kezdte, aztán pedig a világ egyik legismertebb DJ-je és producere lett. Ez pedig az aktuális kedvencünktől az igazi mai sláger, Joe Corey és a Galantis jön, és a Stay a Little Longer. Itt a rádió.

zenélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

amennyi csak igazi mai sláger megy, és remélem felkészültünk az újabb nagy játékra Balázséknál. 0620-311-111, itt lehet jelentkezni, főleg azoknak, akik ügyesek fociból, mert hogy focis kérdéseket fognak Balázsék feltenni, hogy egyszerre két játékosnak, és aki több helyes választ tud, az lesz a nyertes, naponta akár 100 000 forintot is be lehet zsebelni ezzel. Ez a Rádió 1.

0: Addig gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől

0: myself go. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Alternatív intézkedéseket kereshetnek a cégek. Újra használható az Erzsébet utcai zebra. Dobó Nikolett vagyok. Jó reggelt kívánok! Alternatív intézkedéseket hozhatnak a cégek, amennyiben nem lesz elegendő munkaerő. Így reagált a vendégmunkások korlátozására a Frank Walder Magyarország egyik vezetője, a Média Centrum Debrecennek. Nógrádi József annak kapcsán nyilatkozott, hogy a kormány döntése értelmében nem érkezhetnek új vendégmunkások gyorsított eljárásban a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból. A kormány szerint 24 különböző jogcímen vállalhatnak munkát külföldiek hazánkban, ezért nincs pontos adat arról, hogy hányan és milyen konstrukcióban dolgoznak az országban. Szondi Vanda kormány szóvivőt hallják.
3: Sok esetben ezek a külföldről, harmadik országból érkező munkavállalók jóval alacsonyabb bérigénnyel rendelkeznek, mint egyébként a magyar munkavállalók, és ezek így le is törik a magyar béreket. Természetesen a kormánynak az a célja, hogy ez ne így legyen, ezért egy hosszú távú megoldást keres, és miután ez a helyzet bonyolult, ez valószínűleg nem fog egyik napról a másikra megoldódni.
2: Nógrádi József, a Frank Walder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója azt mondta, a vendégmunkások foglalkoztatása eddig is szigorú szabályozáshoz kötődött. Hozzátette, a vállalatok költség struktúrája általában szűk mozgásteret enged, ezért a bérek emelése érdemben korlátozott lehet, mivel az jelentősen befolyásolja a termelési költségeket.
4: Ilyenkor hoznak olyan alternatív intézkedéseket, hogy vagy lecsökkentik a termelés mennyiségét, vagy automatizálják azt, és kevesebb munkaerőt alkalmaznak, vagy a legrosszabb eset az, amikor gyakorlatilag ezeket az üzemeket elviszik az országból máshová, ahol olcsóbb alternatíva kínálkozik a működésükre.
2: A szakember elmondta, az eddigi szabályozás szerint évente 35 ezer főben maximalizálták a vendégmunkások belépését Magyarországra. Ez a teljes munkaerőpiac méretéhez viszonyítva nagyjából 1%-os arányt jelent, ami európai összevetésben rendkívül alacsonynak számít. Befejeződtek a munkálatok az Erzsébet utca Petőfi tér kereszteződésében található gyalogátkelő helynél, a zebrát így tegnap ismét megnyitották a forgalom előtt. A debreceni vízmű egy több mint 70 éves, a város vízellátásában kiemelt szerepet betöltő vezetékszakasz megújítását végezte, ami több tízezer fogyasztó biztonságos ivóvíz ellátását szolgálja. A munkálatok befejezésével a gyalogos forgalom ismét a megszokott rende szerint haladhat az Erzsébet utcai zebrán. A korlátozások megszűnésével a környéken közlekedőknek már nem kell kerülő útvonalat használniuk. Napos csapadékmentes időre van ma kilátás, 30 fok körüli maximum hőmérséklettel.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása hatása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyó mérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes vipera fajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy 5 óra után 11 perccel szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás. Július 9-e van, a Félixek a névnaposok. Nekik sok boldogságot. Hattól jönnek Balázsék, és igen, lesz náluk játék. Akár 100 000 forintot is lehet nyerni, mesélek még erről. Most viszont hozom az újabb nagy kedvencet. Cashmere jön, ez a Wine.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig nem csak, hogy jönnek 6 órától, de újra hoznak egy játékot, amivel akár 100 000 forintot is lehet nyerni. Focis kérdések jönnek, foci VB-lázban égünk, igen, ahogy kb. A fél világ, sőt, hát szerintem az egész világ most ebben van. Nagyon várjuk már, és erre egy jó kis alapozás ez a játék, amivel akár naponta 100 000 forintot is lehet nyerni. 6-tól tehát Balázsék, addig viszont ilyen nagy kedvencek, mint ez, Shawn Mendes és a Treat You Better a rádió egyen.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy eső, de 29 fok, holnap eső, de 26, csütörtökön eső, de 24, pénteken napsütés, de 23. Most egyelőre legalábbis ez az előrejelzés, ha minden igaz, akkor viszont hétvégére megint 24-25 fok eső mentesen, és még ha egy picit ezt feljebb tornázódik addig, akkor na egészen rendben lesz ez. Martin Garrix, Dua Lipa, Scared to be Lonely, a hírek után ezt indítom. Aztán jön a Balázsék Beston a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor az újabb focis játékkal és akár 100 ezer forintos nyereménnyel. Király Tamást hallottátok, további szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-gyel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Van forró vized, Zsül? Tudsz forralni? Forralni tudsz?
2: De nagyon forrót?
1: Ki akarok próbálni valamit?
2: A
1: kísérletet, tessék?
2: Hangyákra?
1: Nem, egy kísérletet akarok kipróbálni. Benne vagy?
2: Mehetünk,
1: csináljuk?
2: Ha forró víz van benne, az engem mindig érdekelt.
1: Eszter, benne vagy, úgyhogy felé kipróbáljuk?
3: Nem az van, hogy szerintem ezt ki kell próbálni.
1: Egy bögrényi forró vizet hozzá, léci.
3: Zsült, ugye, miért hozzá
1: fel? Ne, fogalma nincsen
2: nem, egyébként. De az a baj, hogy nekem hozzá, tudod? Tehát, hogy innentől kezdve
3: én örülök, hogy részt vettek ebbe, más nem csak azért nézem. Ezt tetszik, ez így jó lesz.
1: Na, olvastam egy cikket, kíváncsi vagyok, hogy ez valódi-e, vagy csak itt megint egy ilyen pereskedés van légitársaságokkal szemben. Ül a pasi az ülésem. Igen? És azt mondja, hogy soha többet nem lesz a régi a pénisze, mert leforrázták kávéval.
2: Elég!
1: A repülőgépen.
2: Nem kell a víz, Zsül! Gyere vissza!
1: Gyere ide, Zsül! Hozd a vízforralót! Ülsz a széken.
3: Micsoda?
1: Ülsz a széken, és valahogy az ölébe esett a kocsi, amin a kávét szolgálták fel, a vízforraló, ami forró kávé volt, és leforrázták a nadrágján keresztül a 41 évesnek, a férfinak a péniszét. Tavaly decemberben a Virgin Atlantic járatán Las Vegasból tartott Heathrow-ra, és az ölébe ömlött a forró kávé.
2: Tehát égési sérülések.
1: Farmeron keresztül.
2: Igen.
1: De nadrágon keresztül.
2: Persze.
3: Attól függ, hogy ki csinálta a kávét, mert nagyon sokfajta kávétársaság van, és van, ahol tényleg nagyon forró. De szerintem de ez most ilyen reptéri kávé, nem?
1: Ez reptéri kávé?
2: Már a repülőgépen volt.
3: Repülőgépen. Nem.
1: Igen, ez a repülőgépen
2: igen,
1: történt,
2: és ott
1: persze.
2: Ugye nagyon forrónak kell lenni, mert mire végigérsz, akkor kihűlne, tehát még az utolsónak is ihatatlanul forró. A farmer nadrágos sztori meg azért veszélyes, mert hogy még tovább melegíti a felületet a farmer nadrág.
1: Az nem védi meg?
2: Hát nem. Azt mondja, másodperc a tártál.
1: Előtte volt a tálca, ott volt a pohár, hozták a kávét, beleöntötték a poharába, de nem vitték el a tálcát, ezért a pohár beleesett az ölébe, és a forró kávé az a lágyékára esett, elviselhetetlen fájdalmat érzett, nem sietett a gép a segítségére, a személyzet 20 percbe telt, míg valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testre hűtéshez, és azt, hogy ott ültem a csuromvizes széken, hoztak égés elleni krémet, és bekenték a péniszemet, illetve bekötözték. Wow! Azért ez milyen odaadott jó embeszek. Fájdalomcsillapítót és pizsomát adtak neki.
3: Pizsomát?
1: Pizsomát átöltöztették, és aztán a repülőtéren orvosi ellátást kap, de nem történt meg, semmit nem foglalkoztak vele, azt mondta, hogy egész életére ott marad a nyom.
2: Hát az látszik, az éget bőr, azt figyelj.
1: Az megmarad?
2: Hát ha át kell ültetni például a bőrt, mert olyan is van, akkor megmarad az, hogy körbe, ahol
3: de
2: ugye
3: de akkor miért tudja visszaszívni magába?
1: A kávét?
3: Nem, a péniszét. Tehát, hogy ezt úgy kell kitalálni. De az egész pénisz biznisz rosszul van kitalálva. Azt kell csinálni, úgy kell csinálni, mint a teknősnek a nyakát. Hogyha veszélyben érzi magát, akkor teljesen eltűnjön. Nem csak az a golyók, hanem a pénisz.
1: Akkor visszamegy, igen, mint a teknősnek a feje.
3: Igen, ezt fel kell jelenteni a teremtőnek, hogy ezt rosszul találta ki. De igen, nem lenne vicces, hogy egyszerűen...
1: Igen, veszély van abban a pillanatban, mint a teknősnek a feje behúzódik a páncélba, és eltűnik.
3: Igen, nem most kapja.
2: Az a baj, hogy nálunk ugye a hideg vízre húzódik vissza. Ez meg forró volt. Lehet, hogy még így ki is nyúlt a kis kuki.
3: Nehezen tudom elképzelni, hogy erre így azt mondom, hogy
1: durva, mert azt mondja a csávó, hogy kihatással van az eset az egész életére, emiatt fel kellett adniuk párjával a gyermekvállalási tervüket. Ez létezik.
3: Hát olyan érzékeny marad utána, tud ilyen vathús nőni rá, meg ilyenek.
1: Hát csináld, nem lehet többet gyereket, mert leforrázták a péniszedet
2: nem,
1: egy
2: nem
1: kávéval.
2: Lehet gyereket, hát nem tud kufircolni többet.
3: Mert tud a súrgódást, nagyon az... fáj neki a hú.
1: Most éreztem meg, hogy ez mi. Ha Niki Lauda füle eszembe jut, akkor kicsit látom a férfit magam előtt.
2: Ugyanaz, csak lent.
1: Atya úr is.
3: De nem lehet ezt kicserélni, ezt a bőrt valamire, egy sárpelynek a tokájára?
2: De az átültetés is fáj. Meg
3: hát de
2: után,
3: csak kicsit,
2: de nem lesz
3: ki kell
2: olyan.
3: Bírni, de utána már jó lesz.
1: De azt írja Virgin Atlantic, figyelj, elnézést kérünk a férfitől, amit a fedélzeten át kellett élnie, és ígérjük, a légútas kísérőket kiképezzük az italok biztonságos kiszolgálására.
2: Jó fejek.
3: Ezek jól kapni 600 kilométert légi.
1: Igen. Nyilván egy 5 évig elhúzódó per, és aztán a végén nem tudom hány százezer dollár kártérítés. De mit érsz vele egyébként, ha
2: egyébként nem működik a
3: szerszám. Elég fontos dolgot vettek el tőle. Igen.
1: Nektek van-e olyan sérülésetek, ami gyerekkorból idézhető? Tehát ránézel és tudod, hogy hol történt, mi történt, milyen, kinek a nagypapája, milyen cseresznye

0: táborban voltál fönn, hogy varták össze, és hol voltál, és milyen táborban, és milyen nagymamában. Mindenki mondhat egy ilyet, tessék. Te mondtál valamit a vaginádról.
1: Epeműtét, 2010.
2: Az már gyerekkor.
0: Túlzabáltam. Neked mit van? Látható?
2: De neki csak lelkisérülései vannak. Nekem
1: főleg lelkisérüléseim vannak.
0: Nem mondta, hogy egy forró van... csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
1: A belsőségmés. Csak belül lehet látni. Az arcon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska lecsúszott a radiátorról, ami alatt feküdtem.
0: Gyerekkorban?
1: Nem, ez is tavaly volt.
0: Ez tavaly volt. Nincs egy gyerekkori horzsolásod, egy bánésod,
1: De. Nekem töréseim voltak. Az a baj, hogy töréseim volt. Mindenemet eltörtem. Volt, hogy négy lábujjamat eltört egy üveglap, ami ráesett. Tehát leválasztott
0: a lábfejről. És azok ilyen kalapács ujjaid vannak?
1: Addig is azok voltak.
0: Papucsba úgy néz ki, mint a kapaszkodnál?
1: Igen, én kapaszkodós ujjaim vannak.
0: Abszolút. Téged nem lehet föllökni.
1: Nekem nagyon hosszú lábujjaim vannak. Igen.
0: Bárki neked még nem tud föllökni, mindig kapaszkodnak a lábujjaid.
1: Erkérő még visszafogok rajta.
0: Olyan, mint a denevér.
1: Igen.
0: Lóksz érted az erkéről, de nem esel le.
1: Igen, könyökömet is eltörtem, aztán ugye térdemet is be kellett gipszelni, aztán volt. Tehát én nekem ilyenek voltak inkább.
2: Az meg nem látszik.
0: Jó, neked mi van a gyerekkorból, tessék?
2: Tessék, mai napig látszik, itt ez a kör. Megvan?
0: Igen, az új begyeden mutatod a körmöd alatt.
2: A körmöm alatt, ugye az igen? Első új begynél, a mai napig érzéketlen a dolog, mert anyukám úgy gondolt, hogy jó ötlet lesz oda dobni felém a nagykést, már nem azért, hogy megöljön, hanem hogy krumplit kell pucolni.
0: Zobta a
2: nagykést. Én meg alányultam, tudod, de csak így, hát nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így... Ezt levitte, visszahajtottuk, rákötöztük. Azóta érdéketlen itt.
0: És ott egy is ment. Oda most beleszúrhatnék egy körzőt?
2: Ne, hozz egy körzőt, Gyula!
0: Tényleg full érzékeny?
2: Full.
1: Ne, csukba a szemed, és add neked, és mondd meg, hogy mikor kapja be.
2: Jó, mikor nyalogatjátok már.
0: De ez nem jó. Én szeretem ezeket a gyerekkörű sérzéseket. Ránézel a tested, és tudod, hogy a nagymamámmal voltam itt, a nagypapámmal ezért leesett a létráról, ott álltam alatta. Ezek ilyen szeretemsebb helyek, nem? Hogy így van egy emléket hozzá.
1: Igen, vannak ilyen nagy horzsolásai, azok vannak, de azok mind ilyen tanyázásokból, van biciklizés, próbálkozás. Illetve nekem azért áll így az ujjam, nem tudom, látszik-e, mert kosárlabdával, nem, focilabdával kosárlabdáztunk, és akkor út belenyúltam.
2: Végre normálisan helyre tették.
0: Kiegyenesedett a kis ujjad.
1: Igen.
2: Középiskola kollégiumból van a két, a nagy lábúja meg a mellette lévő között két ilyen folt, mert éjszaka gyufát tettek közé, és meggyújtották. A mai
0: de
2: napig
0: jó
2: ott van.
0: Arcok.
2: Nagyon szerettem.
1: Ezt apámban is csinálták. Amúgy
0: ez minden normális laktanyában, a kollégiumban ezt csinálják. Igen. Zsül, mit van gyerekkorban? Ott.
2: Herpesz.
0: Nekem csak azért röhögünk, mert behozott Laci egy pikádot.
2: Na mesélj, Gyula, hova szúrjuk?
0: Nem beszélek veled többet, ha nem szúrod bele váratlan a Feri újvegyébe, ugye, amikor nem figyel. Csak én... Nein!
1: Nem tudom, melyik ujjad? Melyik az a középső?
0: Tényleg érzéketlen?
2: Itt, igen.
0: Szad már bele, akkor gyorsan keményen.
1: Gyors, miért szokott nézni?
2: De várjál, ha a bőrén átmegy, azért ott már érzékeny.
0: Mint a Bud Spencer filmen. Nein!
1: Tehát készült, csak így
0: üzlet. Szúrd meg. De Laci is milyen készség, és azonnal behozza a pikádot. Nézd meg, még azonnal fia hülyeségre az a vehető, kis sétált, és behozott egy pikádot.
1: Fájdalom, azt szeretem, jövök.
0: Ugye, Zsül, mit van? Tessék?
3: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklómnál, és rosszul föltöztetett, ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
2: Tényleg van benne.
0: Van egy ilyen kis dolga
2: kezelő.
3: Ez egyenes, ez egy kicsit fölfelé.
0: Nagyon durva.
3: A szemöldököm még az, hiszem, az egyik.
0: Az a nagyapád, az nem az, az csak az Gálbölgyi. Az egy kicsit Gálbölgyi.
3: Ott kővel dobtak ennyit, hogy az ő az volt.
0: Semmi köze hozzá, csak Gálbölgyi is a szemöldököd egy picit. Ezek ilyen jó sérülések, én ezeket szeretem.
1: Na mondjad nekem, mit van.
0: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizesfa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek? Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van. Látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor így kijön az, ami az arcodra ugrik. Így szétnyílt a kezem, láttad a csontot. Anna, mit van?
4: Van egy vágás, egy ilyen kis fehér, nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
0: Húsvágóbárd,
4: rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre. Ugye a bárdban van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor föl lehessen akasztani.
0: Igen.
4: Megint lehajoltam. fölálltam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezemet.
0: Ne csináld, de neki ilyen súlya van.
4: Csontig ment, csuromerő vér volt minden. Hát gyerekkoriból rengeteg síbalesetem volt, ugye sieltünk a Mátrába, hát a lábam az viszonylag rossz állapotban van. Az egy kis térkép, a kis emlékeim birodalma.
0: De hogy megmarad? Mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy ez hol, kivel, mikor. Bátyám,
1: én szoktam sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy rózsaszínű cross motor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hajtotta vissza a támasztóját. És megakadt a kerítésbe, hogy elhasalt vele.
0: Oh,
1: és de várjál, és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérdelt a visszapillantó tükörbe.
2: Oh.
1: És az összes bele, tehát amit el tudsz képzelni, ez beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így hát szerintem ez így nem lesz jó, és akkor utána összevarták neki, meg kiszedegették be azért, de az, figyelj, azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sün, úgy nézett ki a térde.
0: Nem volt igazán jó gyerekkorod, ha nem ültél STK-ba, ha nem vartak rajtad valamit, ha nem tört el valami, ha nem horzsoltad csontig, tehát valahogy ez természetesen is volt.
2: Anyád és senki nem cirkuszolt
0: rajta. Jó, oké, na, kis betadin, jó van, mennyi, aztán izé, csinál figyelj, tovább.
1: Nekem az volt, ez a ilyen családi legendáriumban, hogy nem tudom, én 4-5 éves lehettem, és vérzett a melbimbom, képzeljétek el. Nem, ugye elmondom, hogy mi volt a sztori, és az a lényeg, hogy anyám jött, hogy mi történt, atya úristen, miért van? És én pontosan tudtam, mi történt, hogy a szijámi típusú macskánkat abuzáltam, aki hát én magamhoz öleltem, meg elstartolt, és pont így megkarmolt egy a melbimbómat, de azt nem hagyott ilyen külső elemnyel, csak így elkezdett ott vérezni. És anyám azt hitte, hogy ez valami, tudod, ilyen halálos ítélet. Tehát végig bementünk a kórház, én végig egy büdös szót nem mertem szólni. Ott ült, ott tudom, hogy 8 órán keresztül a
2: folyosón.
1: Igen, és akkor mondták, hogy na, akkor veszünk egy kis vért, akkor így oda sziszek, csak a macska karmolt. De akkor 8 órája ott ültünk, tudod? Így azért, tehát amikor tétje lett a dolog, akkor voltam, hogy jól esik ez a kis kettesben töltött idő, édesanyám, majd a hűvös folyosó.
0: Gyerek idő.
1: Igen, de akkor anyám fejében minden végig ment, hogy figyelj, ez valami nagyon ritka rák, ilyen véres melbimbók, és a többi, és a többi. Ja, mindegy.
0: 3 éves koromban szomszédlányal fát vágtunk baltával. Én fogtam a fát, innen puszilag Szandi. 3 éves korban, gondolod, de mi lett abból? A bal lábfejemen egy balta a vágásiak van, a kilógó érrel játszottam 15 évesen Jani Zalából. Szemmel felakasztottam magam a bicikli szerelő kampóra.
1: Ó, ne!
0: Olyan Isten... volt a szemgolyóm, mint a piros biliárd golyó. De hogy minden gyerek mellett ott van egy védőangyal, nem? De mondd meg, hogy olyanokat élsz túl, amit elvileg nem szabadna, de valahogy megbenekülsz.
1: Az unokahúgom jött le a lépcsőn, és az egyik válfa ugyanígy beállt így a szemébe. Tehát a válfának az a kampója, beakadt a szemébe, hogy hogy csináltam mai napig senki.
0: De hogy elesett, és megbotlott, és beleakadt a kampó?
1: Ott megkapaszkodott benne, fel volt akasztva egy a korlátra, megkapaszkodott benne, és valahogy így lett egy ilyen lendülete, hogy így elakadt a kampó, és így felakasztott egy a szemébe.
0: Jézus, és nem folyt ki a szeme.
1: Semmi olyan nem lett, de...
0: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát ittam. Tényleg, és akkor itt a tetanusz az megvan.
2: Bizony.
0: Segben nagyon fáj, izomba bele, bam, mindenre tetanusz, mindenre tetanusz.
1: A legfontosabbat felejtettem elmesélni, a fogaimat. bocsánat, nem kihető, de gyerek fogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Ez azért van, mert 2 évesen 2 marék legóval leindultam a lépcsőn. Tehát mind a két kezemben volt 2 marék legó, és van egy csiga lépcső a házunkban.
2: És a legót pedig nem engedjük el.
1: Nem engedjük el, úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy amúgy elvittetek a kórházba, hogy nem kellett, jobban lettél.
0: Elmúlt a beszédhibán. Azóta tökéletes. Azóta szóval tökéletesen artikulálsz.
1: Milyen hadarok, akkor ennyi idő volt elmondani a doktornak, hogy mi történt vele.
0: Figyeljetek, a múlt héten még kiköpött egy legoldalabot.
5: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Alternatív intézkedéseket kereshetnek a cégek. Újra használható az Erzsébet utcai zebra. Dobó Nikolett vagyok. Jó reggelt kívánok! Alternatív intézkedéseket hozhatnak a cégek, amennyiben nem lesz elegendő munkaerő. Így reagált a vendégmunkások korlátozására a Frank Walder Magyarország egyik vezetője a Média Centrum Debrecennek. Nógrádi József annak kapcsán nyilatkozott, hogy a kormány döntése értelmében nem érkezhetnek új vendégmunkások gyorsított eljárásban a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból. A kormány szerint 24 különböző jogcímen vállalhatnak munkát külföldiek hazánkban, ezért nincs pontos adat arról, hogy hányan és milyen konstrukcióban dolgoznak az országban. Szondi Vanda kormány szóvivőt hallják.
2: Sok esetben ezek a külföldről, harmadik országból érkező munkavállalók jóval alacsonyabb bérigénnyel rendelkeznek, mint egyébként a magyar munkavállalók, és ezek így le is törik a magyar béreket. Természetesen a kormánynak az a célja, hogy ez ne így legyen, ezért egy hosszú távú megoldást keres, és miután ez a helyzet bonyolult, ez valószínűleg nem fog egyik napról a másikra megoldódni.
1: Nógrádi József, a Frank Walder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója azt mondta, a vendégmunkások foglalkoztatása eddig is szigorú szabályozáshoz kötődött. Hozzátette, a vállalatok költség struktúrája általában szűk mozgásteret enged, ezért a bérek emelése érdemben korlátozott lehet, mivel az jelentősen befolyásolja a termelési költségeket.
3: Ilyenkor hoznak olyan alternatív intézkedéseket, hogy vagy lecsökkentik a termelés mennyiségét, vagy automatizálják azt, és kevesebb munkaerőt alkalmaznak, vagy a legrosszabb eset az, amikor gyakorlatilag ezeket az üzemeket elviszik az országból máshová, ahol olcsóbb alternatíva kínálkozik a működésükre.
1: A szakember elmondta, az eddigi szabályozás szerint évente 35 ezer főben maximalizálták a vendégmunkások belépését Magyarországra. Ez a teljes munkaerőpiac méretéhez viszonyítva nagyjából 1%-os arányt jelent, ami európai összevetésben rendkívül alacsonynak számít. Befejeződtek a munkálatok az Erzsébet utca Petőfi tér kereszteződésében található gyalogátkelő helynél, a zebrát így tegnap ismét megnyitották a forgalom előtt. A debreceni vízmű egy több mint 70 éves, a város vízellátásában kiemelt szerepet betöltő vezetékszakasz megújítását végezte, ami több tízezer fogyasztó biztonságos ivóvíz ellátását szolgálja. A munkálatok befejezésével a gyalogos forgalom ismét a megszokott rende szerint haladhat az Erzsébet utcai zebrán. A korlátozások megszűnésével a környéken közlekedőknek már nem kell kerülő útvonalat használniuk. Napos csapadékmentes időre van ma kilátás, 30 fok körüli maximum hőmérséklettel.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Itt vagyunk, gyerekek, 6 óra után 16 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Eszter, hello, jó reggelt. Várjál, most már hangod is van, bocsánat. Jó reggelt, akkor
2: hello.
1: Újra. Kicsit halkítunk, hangosítunk, Feri.
3: Hello, szevasztok.
1: Jó reggelt, gyerekek, itt vagyunk kedden. Egy gyönyörű bolygó együttállásnál, nem tudom, látjátok? Nézitek?
4: Mi állt együtt?
2: Mit?
1: Hú, most még egy pár napig együtt áll. Egy nagyon-nagyon fényes. Ott van a Vénusz.
4: Igen.
1: És mellette ott van a Jupiter, gyerekek. És úgy néz ki, mintha a két bolygó az nagyjából egyenlő távolság lenne a Földtől. Napnyugta után keressétek a nyugati égbolton, gyönyörű. Tehát kiszúrja a szemedet. Bárhol fölnézel az égre, egy Vénusz-Jupiter együttállás van, nagyon-nagyon szép.
2: Aj, Balázs, megint Kolumbusz Kristófra itt a
1: magát. Nagyon, én ezt nagyon szeretem. Én ezt nagyon szeretem, majd ha akarjátok, akkor osztok meg veletek egy-két
2: információt.
1: Nagyon szeretem. Figyelj, az, hogy te szabad szemmel látsz egy bolygót, az valami egészen durva, és hogy a távolságokon gondolkozol az univerzumon, nagyon szép, napnyugta után néz fel a gyerekkel, ez neki is tök nagy élmény, ez egy nagyon ritka együttállás. És olyan, mint a két bolygó egyszerre lenne közben, hát na mindegy, nem zaklatlak benneteket adatokkal, de felfoghatatlan távolságokra van egymástól a két bolygó is, meg tőlünk is.
3: Távolság, csak áll-e-de.
4: Hogy van ez?
1: Milyen, most berúgtatok? Ettől a hírtől berúgtatok?
4: Mekkora zene, de szerettem. Ú, de jó.
2: Ne, hogy meghallgassuk véletlenül.
4: Julos.
2: Megkaptál?
1: A tegnapi zombi támadás után, vagy nem tudom miután, azt most nem hallgatjuk meg. Igazából, szóval, hogy na mindegy, jó, vessetek egy pillantást az égre, juss a kezetekbe, jó? Hogy megmondtam,
4: az ott lesz. Az nem bírom megvárni a nap lementét, tehát én majd akkor lefekszem aludni.
1: Nem, addigra befröccsözöl.
4: Befröccsözök, kiiszik már gyerek.
1: Csak a testépítés? Csak a kreatin?
4: Csak a gyúrás?
1: Csak a fehérje?
2: Jó, edzőm beteg.
1: Na.
2: Úgyhogy azon gondolkozom, hogy megcsalja egy másik edzőjét.
4: Meghát. Hát gondolkodás nélkül. Az ilyet,
2: aki lázasodni mer.
4: Aki beteg mer lenni, amikor te vagy a partnere, hát kikérem magamnak.
1: Nagyon láttam az edződet.
2: Az enyémet?
1: Hát közös sztoriba megnéztem, és az edződre aztán direkt rákerestem, hogy tud esetleg ezt azt?
2: Hát figyelj, ő erős.
4: Ki, mint aki tud.
2: Az benne a legjobb, hogy Peti nagyon-nagyon erős. És
1: Petivel beszélnem kéne, elértem a terhelésem határát.
2: Úgy érzem,
1: hogy maximálisan vagyok 3 év után, itt az ideje egy kicsit más útra lépni, úgyhogy szeretném felhívni a személyedződe.
2: Szerintem nyugodtan gyere.
1: De jó, hát ő volt itt benne egyszer a stúdióban. Kár, hogy akkor nem beszéltem vele.
2: Na látod, hát észnek
1: mi van a pult felül, és mi van a pult alól.
2: Mert hát nagyon jó fej.
1: Jó,
2: és van ugye a lányom, akit meglát, akkor mindig így dobálni szokott. És ugye már nagy, hát 6-7 éveseket nem szokták dobálni. És akkor így kérdez, csak ránéz, és hogy na, mehet? A lányom csak így felmelekezik. Egy csak engedi magát. Engedi magát. Nagyon aranyos.
4: Ezért úgy, jó az erős ember a háznál. 6-7 éves. Fia, 18 lesz a lányod még.
2: Abban biztos, hogy ilyen, hogy még dobálások lesznek. Úgyhogy így kell. Nem tudom, Anna verekszik oda ki?
1: Nem tudom, mi történik.
4: Egyébként, ha lenne, akkor
2: esetleg
4: érzed, hogy elgondolkodnál rajta?
1: Kinyisson Bali patikája?
2: Nagyon megnézni, hogy vastag én gyakú nem. Balit. Tudod, az ilyen, de úgy, hogy
1: nem, három gyerekek, szép. Nem úgy, hát ez már nem úgy kell. Pici genetika, pici biológia, pici kémia. Finoman, hogy Amerikában vérvétel, utána egy picit a tesztót följebb hozzuk, megint egy vérvétel. Ez már nem az, hogy most belenyomod magadba a anabolikus szteroidot seggbe, nem erre gondolok, csak finoman, egy pici,
2: mint a
1: pici,
2: mi időnkben,
1: igen, mint a ti időtökben, gyógyszertári minőségű tesztoszteron. Csak
4: jó,
1: egy pici,
4: ha mégis kell kevés. Az oltás, én megcsinálom neked, ide fölfekszel.
2: Reggelente,
4: mindig vagyok
2: meg. Igen. De van olyan, hogy mit tudom,
1: finom,
2: hogy megkapod
1: finom,
2: a tesztoszteron, és akkor én nagyon kannos leszel tőle.
1: Ha biztos vannak ennek hatásai, kicsit megemeli a tesztoszteron szintedet, kicsit többet egyszer erősebb vagy, jobb formában vagy. Tehát azért ez nem úgy illegális. Tehát kicsit belenyúlsz a biológiába. De nem tudom, növivel, vagy valamilyen stromba, vagy napozin, vagy ilyen szarokkal.
2: Régi román ezeket amúgy.
1: Hát ezek ilyen 90-es évekbeli cuccok ám egyébként, tehát ezek már nem nagy cuccok, de egy kicsit úgy nem.
2: És mi, hogyha mélyebb lesz a hangod tőle?
1: Hello, sziasztok! Kicsit rájtam.
4: Vagy mi van, ha magasabb?
1: Sebastian Balázs vagyok! Eléggé feszült mostanában. Jó lenne, nem szólnátok be, gyökerek.
2: Megjön a Balázs, és mindig lenne, hogy egy nagyon férfias illata hozzá. És ugye ez is meg is mindenkinek rácsapna a seggére.
1: Mi a fenikém? Na mi van? Rányúzgatunk! Na mi van? Hát az egy kis csiroska vagy így, ahogy üldögész itt ebben fólóban. Felkó.
2: Én ezt nagyon szeretném. Figyelj, én hozzájárulok
1: ehhez. Jó, szólni fogok, ha megy a kúra. Jó,
2: szerintem is fogjuk
1: tenni. Zsűl, cicám, gyere csak ide!
2: Nagyon szeretem.
1: Ezzel szólni fogok, hogy lehet, hogy egy kicsit ingerékébb leszek, kicsit feszültebb, vagy esetleg sírógörcseim lesznek néha, mert az ösztrogénem is emelkedik. Szólni fogok, jó, hogy gyerekek, ne arudjatok, most éppen mindenen elbőgöm magam, meghalok egy Roxette-dal, és zokogok a kocsiba. Úgyhogy... úgyhogy...
2: Valaki a pörpör rére bünteti magát.
1: Igen, danabolt a népnek, danabolt éve valaki. Ja, szóval igen, az lenne az igazi Balázs, az igen. Milyen szar hallgatni, hogy nektek emelni kell a tesztoszteron szintet, nekem meg csökkenteni, kis Bors írta nekünk, hát szerencsés, hogy igen.
2: Hát lehet, hogy lányom úgyis PCO se van, tudod, úgyhogy nem lehet ezt tudni, hogy kinek mi a problémája. Amúgy az van, hogy például a lányoknál, akinek van, aki most ez nagyon ugye, hát divatos idézőjebb ez a hormon eltolódás, hát nem tehetünk róla, de hogy sokaknak van, és ezért a lányok például sokkal gyakrabban, vagy könnyebben építenek izmot, ha van nekik.
1: Aha.
2: Tehát azok a nagyon szép, nagyon izmos lányok általában azért mennek ilyen jól, mert hogy alapból kicsit meg van emelkedve a tesztoszteronjuk a PCOS miatt. Úgyhogy végül is, hogy megvan ennek a előnye.
1: Jó lesz ez, gyerekek, jó lesz. Elmondom, én kijárom az utat nektek.
4: Jó, ha jó? Látjuk rajtad a fejlődést, a lehetőségeket, a jókat, akkor majd bekopogunk, hogy merre induljunk el.
1: Egyelőre csak a kreatin, BCA, glutamin, fehérje.
2: De a glutamintól csak a feneked nő?
1: A glutamin az egy ilyen, hát az is tulajdonképpen így a bélflórádnak tesz nagyon-nagyon jót. Meg ugye az is azt hiszem egy fehérje összetevő, tehát csak külön szedem azt még rá egyébként. Hát EA-val, BCA-val. Egyelőre csak ezek az uncsi dolgok vannak.
2: De aki ismeri Balázs, az pontosan tudja, hogy minden, amit vízben kell elkeverni, az körülbelül porformájában, körülbelül az arcában. Szóval úgy néz ki, van egy ilyen, ezért tudod, ilyen éjszekrénye, és akkor, ezt elfelejtett, és csak az arcába szólarja.
1: Nem képzeld ennél, sokkal jobban csinálom, mert bent tartom az edzés helyen, ezért van egy kis külön szekrényem, és amikor kijövök, akkor tudom, hogy most kell meginnom minden. És akkor indul a patika. Leveszek egy fadobozt, a fadobozban ott vannak a különböző cuccok, narancslé, és akkor onnan pakolgatom bele.
4: De mozsárba örlöd előtt?
1: Nincs örlés, bele egy pici narancslébe, mert hogy a kreatin a szénhidráta jobban szívódik föl, mint vízzel. Fölszívja a szervezetet, megint a szénhidrátot, a cukrot, valami. És azzal legyet a kreatint.
4: Jó, de ez tablettás, vagy mi por? Neked por?
1: Hát ez kinek mi? Kinek mi azért? De hogy ez mindig kicsi szénhidráttal szed be, vagy cukorral, vagy narancslével, kólával, tehát hogy
2: na
1: valami
2: jó,
1: legyen
2: hát
1: benne.
2: Hát akkor azért megkóstolom ezt a kreatint.
1: Ezeket szorda hagyják, csak a tesztó. Na jó, gyerekek, gyorsan egy SMS, csak hogy állunk. 10 nap, 19 óra 44 perc, és nyári szünet, gyerekek. Azt 240 nap lejött most már lassan, úgyhogy egyessel kezdődik, vagy egy számjegy. Én, igen. Holnap szabadulok, úgyhogy minden jó, gyerekek. Még az a kis hideg front is.
4: Ki volt a holnap szabadulok?
1: Az én magamnak mondtam.
4: Ja, forgatásból?
1: Holnap vége van.
4: Juhéj!
1: Holnap vége van. Sok mindennek vége van holnap. Úgyhogy,
4: rakéták.
1: Rakéták és tűzijátékok, igen. Jól van, ti hogy? Mi újság? Mindenki jól? Kék ruhában, fehér pólóban? Megvagytok.
4: Mi öltöztünk már, ami?
2: Most már nyári színekben nyomjuk.
1: Igen, de jó az a szín.
4: Nyári vékony színekben.
1: Meg így egymás a fehér, meg a kék így együtt nagyon. Jól néztek.
4: Mi vagyunk egy görög zászló, ha akarjuk.
1: Igen.
2: Igen, ön minden rendben van. Tegnap nagyon sok sportolások voltak, gyaloglások, felfelé, lefelé.
1: Na, mi most a sport? Mit csinálsz?
2: Milyen, hogy Péternek valami misztikus betegsége van, ezért most a futógépet.
1: Wow. Vettél valami jót végül?
2: Vettem, ugye tavaly egy jót, nagyon jót vettem, és akkor azt
4: de attól szeretem. Kevésbé beteg Péter, ha otthon gyalogolsz? Vagy ez egy ilyen felügyelet kell?
2: Nem, az edzőm Péter. Mindenki Péter körülöttem. Péterek és Balázsok veszik körbe az életemet. Csak Péterek és Balázs. De mindenhol. Tehát, akivel a magánéletemben veszek, az vagy Balázs, van négy Balázs, vagy pedig Péter. Ennyi. Mi lehet a többi keresztnéve?
4: Semmi, mi meg vagyunk kicsit távolabb, de jó az nekünk.
1: Balázsok Péterek.
2: Ez egy ilyen generáció. Az
4: olyan telefonhívásom volt tegnap, na. Gyerekek, csörög a telefon, ismeretlen, illetve kijelezte a számot, fölhívnak, hogy a CIP Bankból keres Kovács Marika, nem tudom a nevet már ez. Mondom, az bárki, ja, hogy Rákóczi, és mondta, hogy Rákóczi Ferencet keresi. Mondom, jó napot kívánok, hogy igazoljam magam. Mondom, igazolja magát ön.
2: Jó, ezt így nagyon szeretem, így
1: hát,
2: van,
1: ez, ugye?
2: Igen.
4: Igazolja magát ön, ott egy pillanatra megcsuklott a hangja a kisasszonynak, és hogy még valamit kérdezett, amire megint így visszakérdeztem, hogy előbb igazolja magát, legyen szíves, letette a telefont, és eltűnt.
1: És nem is biztos, hogy cibbankos volt
4: biztos,
1: akkor.
4: Biztos, hogy nem az volt.
1: Nem az volt?
4: Biztos, hogy nem.
1: Mert milyen szám volt? Vonalas?
4: Nem, mobiltelefon.
1: Akkor az nem cibbankos szerintem.
4: Biztos, hogy nem az volt, tehát ebből azért így viszonylag gyorsan kiderül, de meg
1: ez milyen durva
4: a szám, de
1: cibbankból hívjuk igazolja magát.
4: Hogy tette? Tehát, hogy valahonnan ennek ki kell kerülnie, mert én egyébként...
2: A te számod, nekem... az minden, aki van írva.
1: Nem, az, hogy cibbankos.
4: Hanem, hogy egyébként én cibbankos vagyok, egy csomó mindenben.
1: Visszahívtad?
4: Megtudta a nevem. Igen, és már nem vette föl. Soha többet.
1: Nem zárom ki, hogy ő valóban cibbankos volt.
4: Nem volt, biztos, hogy nem volt.
1: Nem mindig veszik föl, ugye? Ez nekik egy ilyen kiverőhívást.
4: De akkor miért teszi le? Érted?
2: Nem lehet, hogy csak összeomlott ettől a kérdéstől. Ez volt az utolsó csepp a pohárban.
1: Az egy jó kérdés, hogy miért teszi le. Miért teszi le, de hogy igazából az szokott lenni, fura a rendszer, de az szokott lenni, hogy a bank hív, ő igazoltat téged. Tehát, hogy ő jól csinálta, de valószínűleg kamu volt.
4: Hát kamu, hát miután visszakérdezel, ha ez egy valid hívás, egy rendes bankostól,
1: akkor
4: érted?
1: Ő nem teszi le.
4: Akkor nem teszi le, hanem azt mondja, hogy értem, Ferenc, akkor mondok két adatot, mert neki van rólam adata, ugye ő lát engem, és mondja azt, hogy igen, ha egyezik.
1: Rendben, igen, csak fura módon ez egy ilyen egymásra várás, mert ő addig nem mond adatot, amíg te nem tudja, hogy jó valakinek mondja az adatot. Én is jártam, hogy az OTP-ben nagyon felhúztam, most kiderült, hogy OTP-s volt. Hát az egy kellemetlen beszélgetés volt.
2: De csak csányul szeretne nem beszélni.
1: Ki vagy magad? Csak szeretné elvinni a BL döntőre a csányúra magángépet.
3: A kimondhatja, hogy
2: ki adta meg a számomat?
1: Igen. Úgyhogy, ja, ez egy elcseszett rendszer, tehát ő felhív, én is beszoktam ezzel rágni. Valószínűleg egyébként ez kamu volt, de hogy a normális így csinálja, hogy te igazold saját magad. Milyen alapon kéne igazolni magad egyébként?
4: De meg kinek igazolod? Azért kérdeztem vissza, igazolja magát ön, és akkor én igazolom magam.
1: Tökös voltál, Ferko.
4: Odaálltam.
1: Letérdeltetted a szervezet bűnözést.
4: Sot, hát egy részét legalábbis, mert hogyha valamit ő mond, akkor én tovább megyek, tehát nem én tettem le a telefont, érted?
1: Ha igen, nem teszi le, persze.
4: Igen, ha valóban a bankból hívott volna, akkor biztos, hogy megyünk tovább ezen az úton, és még egy óráig elrángatjuk egymás bajszát, de kiderül, hogy akkor ő egy igazi személy.
1: Ú, de jó, de azért nyugtass meg, hogy azért legalább egy SMS-ben mondott, hogy Rákóczi Ferenc vagyok, 5544 5302, CV kódom 522, a biztonság kedvéért napot kérlek. És aznap este csattant 2 darab repülőjét, tudod. Tehát azért, amit kellett, megadtál utána SMS-ben.
4: Hát egy rendes ember vagy.
1: Ha önök a cipanktól voltak, csak szeretném elmondani, hogy 545, 3643, a CV kódom 542.
4: És mondom, az internetes belépő kódomat is, nehogy baj legyen.
1: Csináljanak, amit akarnak, igen.
2: De vagy ezeket van, kezdjük a legelején, hagyj utalják át önnek egy nagyobb összeget.
1: Igen,
2: csak meg legyen a bizalom közöttünk.
1: Igen, szeretnék átudálni, hogy a hangja alapján 1 millió forintot. OTP rendszerre a legjobb, azt írja valaki, ha hívnak, akkor látod az abban, hogy erről a számról keresnek. Az menő. Tehát az abból kapsz egy értesítést, hogy csókolom, erről a számról fogjuk mindjárt hívni. Rohadjak meg, én még sose kaptam ilyen értesítést az OTP-től.
2: De OTP-s talán... vagy, az a bankod, az OTP.
1: Nekem igen.
2: De ez nagyon fura, szerintem az a legrosszabb bank idéző. Bocsánat mindenkitől, de hogy én amikor annó bankot kerestem, annak voltak a legmagasabb árai.
1: Hát igen. 30 ugye? Éves voltam már, amikor felhívtak az OTP-ből, hogy Sebestyén úr, az OTP junior kártyáját ide lenne lecserélni. Már 4 éve dolgoztam az RTL-nél, vállalkozásom volt, és akkor felhívtak, hogy hát látjuk, amit látunk, hogy az OTP junior kártyát érdemes lenne talán egy másikra cserélni. Adnak egy komolyabbat, junior kártyával mentem 30 évesen. Sose felejtem el.
4: Szerinted nézte életében egyszer összehasonlította a két bank különböző ajánlatát?
2: Én sem sokáig csináltam ilyet, ezt egyszer kaptam egy 40 ezer forintos kártyahasználati díjat. És mondtam, hogy
1: havonta kapok 177 ezeret, meg 55 ezeret.
2: Na, azt tudod, mennyi tud lenni? 5. Tehát az 5 ezer forint.
1: Szaktanári,
2: igen.
1: Az hogyan?
2: Azért mondom, majd mindjárt most a szünetben elmondom neked, hogy kell bankolni.
1: Felhívjuk a könyvelőt. Rendet teszünk itt. Csak olyan könnyű körülményes átmenni.
2: Nagyon könnyű, minden szerint.
4: Nem, ha vállalkozói számlád van, azt mindenütt át kell jelenteni.
2: Nem, de én már megcsináltam ezt is, ilyet is csináltam, és az sem nagy vasszis, de azt mit féltek ilyesmitől?
4: Nem félünk, csak nincs kedvünk.
1: Igen, inkább ez a kedv van.
4: Az, hogy a bürokrácia, érted?
1: De vállalkozóim azt hiszem nem OTP-s. Vállalkozott.
2: Na, most akkor hogy? Azt hiszem. Mindjárt csörög a telefonod, jó napot kívánok, a cégtől vagyok. Nem, a tudom én. Akkor a KNH-tól vagyok.
1: Kell azt nekem tudnom.
2: Mit? Hogy megvannál vagy?
1: Hát minek?
2: Hát azért, mert a pénzügyi felelősség, ugye, mint olyan, hogy ezt itt tanítani szokták a gyerekeknek most már, és akkor ezek szerint ez kimaradt.
1: Csupi, ne viccelj, nem érdekes.
2: Hogyan? Áradjon a ki, a kis pénzem ott lesz.
1: Ide jön a csupi, ide szarik a szoba közepén. Mindegy gyerekek, majd utána nézzük. De ezt ma ráállítjuk. Ráállítjuk akkor a legjobb egy embereket erre.
2: Majd délután feljövök a másik hangon, ami ilyen banki ügyintéző.
1: Egy ajánlatot szeretnék tenni a Cipanktól.
2: Úrjás, nekem voltam ugye, hogy feljövtek, hogy biztosítást szeretne nekem adni. Mondtam, hogy nekem teljesen felesleges. Már minden biztosítás meg van közben, amit meg lehet emberleggadni rám. És mondtam, hogy mondja már, honnan van a számom. És mondott egy nevet, és mondom, ne legyen, soha életemben nem hallottam. Hát ő az édesapám. Hát mondom, attól még nem hallottam a nevét. És ezt mondta nekem a biztosítási ügynek.
1: Hogy az édesapám.
2: Igen.
1: De nem ő volt.
4: Hát ő
2: bár... Ráadásul olyan lehet mondani, Otto. Hát ugye, hogyha tudni, ismerik Otto.
1: Ez tudom. Mennyire kemény, de hát, az is mafiózó hívás volt. Gyerekek, elröpent ez a fél óra, úgyhogy lehet jelentkezni játékra, és aztán belevágunk.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
7: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
8: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680-200-200-on.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
12: Három dolog a tudatos babaváráshoz, te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea, belső társad az anyaság útján.
13: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
14: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
15: Június 13 és 19 között.
14: Ez az!
15: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
5: Reklámot hallottak.
16: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újra használható az Erzsébet utcai zebra. Józsán folytatódik a közvilágítás fejlesztés. Dobonik Valett vagyok, jó reggelt kívánok! Befejeződtek a munkálatok az Erzsébet utca Petőfi tér kereszteződésében található gyalogátkelőhelynél. A zebrát így tegnap ismét megnyitották a forgalom előtt. A debreceni vízmű egy több mint 70 éves, a város vízellátásában kiemelt szerepet betöltő vezetékszakasz megújítását végezte, ami több tízezer fogyasztó biztonságos ivóvíz ellátását szolgálja. A munkálatok befejezésével a gyalogos forgalom ismét a megszokott rende szerint haladhat az Erzsébet utcai zebrán. A korlátozások megszűnésével a környéken közlekedőknek már nem kell kerülő útvonalat használniuk. Debrecen Józsán folytatódik a közvilágítási hálózat fejlesztése. Amint egy 42 millió forint értékű fejlesztés teljes egészében önkormányzati forrásból valósul meg. A vállalkozók útján egy mintegy 750 méter hosszú szakaszon 20 új közvilágítási oszlopot és lámpatestet telepít az önkormányzat. A kivitelezési munkák ma kezdődnek a meglévő közművezetékek feltárásával és kutatóárkok ásásával. A közvilágítási oszlopok daruzására várhatóan csütörtökön és pénteken kerül sor, majd a jövő héten a szabad vezeték és földkábel hálózat kiépítését végzik el. A munkavégzés idején időszakos forgalom korlátozásra kell számítani. Az új közvilágítási hálózat bekapcsolása várhatóan a hónap végéig történik meg. Ma 13 óra és 21 óra 30 között lezárják a Nagyerdei körút, Pallagi út és Ady Endre út közötti szakaszát. A Nagyerdei stadionban 19 órakor kezdődő Magyarország-Kazasztán labdarúgó mérkőzés miatt. Az érintett DKV járatok terelő útvonalon közlekednek majd, közölte a társaság.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Ugyancsak a ma esti Magyarország-Kazasztán felkészülési futballmérkőzéshez kapcsolódóan a Magyar Labdarúgó Szövetség bérbe vette a nagyerdei mélygarást ma reggel 6 órától este 10 óráig. A nagyerdei stadion mellett található létesítményt így ebben az időintervallumban a hotel vendégeken kívül csak a biztonsági szolgálat által beengedett ügyfelek tudják használni. A DV Parking azt javasolja a szurkolóknak, hogy a 19 órakor kezdődő mérkőzésre lehetőség szerint tömegközlekedési eszközökkel érkezzenek.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Napos csapadékmentes időre van ma kilátás, 30 fok körüli maximum hőmérséklettel. Késő este 18-20 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egyik jó ír a másik után, látjuk.
0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egyik,

0: De mi?
1: De
0: hogy? De ki? De mi? Egy kicsit bele olvasom az SMS-ekbe, bocsánat.
1: Kicsit szomorú vagyok, karácsony után nem ittatok, pedig már javában nyár van, hol vannak az irkávék, a pörkölők és a szörpikék, öregszetek, ti is gyerekek.
2: Prölők.
1: Ja, prölők, bocsánat, prölők, pörkölőket olvastam.
0: Hol van a pörkölőd? Elő a pörkölővel.
1: Egyébként megittam a szezon első irkávéját, úgyhogy...
2: És?
1: Majd
2: maradt a minőség? Jó lett, ugyanaz.
1: Ilyen a minőség, úgyhogy irány a prediabetes. Harccal a prediabetes felé.
0: Milyen pulzusod volt? Nem beszéltünk meg a tesztoszteron eredményeiteket.
2: De nem.
0: Csak nem voltam itt mi. És ki volt a legkandúrosabb fickó ezen a fesztiválon?
1: Hát van, aki ebben, van, aki abban, igen. Nem? Hogy ilyen szabad, különböző igen. Értékeink lettek.
2: Kiegyensúlyozottak vagyunk.
1: Igen.
2: Kérlek szépen, az egyikben én, a másikban Balázs, a harmadikban Zsűr.
1: Ma 8-tól vízhajtókat cserélünk, 9-től kompressziós harisnyákat hasonlítunk össze.
0: Ja, éppen jó, mert
1: ez várható, valójában ez várható.
0: Otthon hagyta a tenni a lédimet, úgyhogy igen. Valami legyen.
2: Tudunk adni.
1: Ez várható. De megnéztük egyébként, azt hiszem talán, várja, mikor hétfőn jött meg, vagy igen. Mikor jött meg? Hétfőn.
2: Azt is megnéztük, akkor megnéztük a prostatánkat.
1: Igen.
2: Kifejezetten jól állok belőle.
1: PSA, ez a prostata specifikus antigén.
2: Azt is megnéztük.
0: Ó, doktors, hapáscsén.
2: Néztünk még meg, hogy,
1: mindent.
2: Hogy milyen nyugodtak vagyunk.
1: Ja, azt megnézted a kortizol szintedet. Igen, nagyon-nagyon alacsony a kortizol szintet.
0: Gyakorlatilag.
1: Gyakorlatilag nullánál.
0: Nulla kortizol.
1: Nullánál vagy, így van.
2: Viszont a női hormonok azok sokak.
1: Ösztrogénet magas.
2: Az mitől van?
1: A szokott a férfiaknak már ebben a korban.
0: Igen? Jönnek majd nem a csöcsök, srácok, mert mondom nektek.
1: Egy jó endokrinológus. Hasi zsír, csöcsök, érzékenység, sírógörcsök. Hát ilyenekbe vagy akkor egy
0: de
1: kicsit.
2: Holnap megyek hasi zsírügyben.
1: Igen?
2: Ha majd beszámolok róla.
1: Na.
0: De ilyen izére mész? Mire? Ilyen bántalmazás? Nagyon hasi zsíros.
2: Mondtam, hogy sehol nem zavar, de így én pocak tájékor egy kicsit, hogy tudunk vele valamit.
0: De mi le akarok porszívóztatni?
2: Nehogy is, az soha.
1: Így múlik el a világdicsősége. Hova mész? Holnap? Ott a telefonszámot, elmegyek én is.
0: Üdvözlöm a srácokat.
1: Jó tükrözés, ott vagyok én.
2: Ha akarnak jönni ők is, akkor lehet.
1: Te rohadt szomorú ez, amikor ezt hallottad apáitól, nagyapáitól, hogy na majd, hát én is erről beszéltek, és azon, de sose fogunk. Hasi zsír, hova mész? Érdekel?
0: Felfedeztek ott valami? A koleszterin nem magasabb, mint a gyerek.
1: Kicsit tudod, ha segíteni, igen, a koleszterin nem, a vérzsírem, a trigliceridem egy kicsit emelkedett. Hát gyerekek, igen.
2: Ez van, ez jutott.
0: Én is rendszerűen egészséges vagyok mostanság. Várom is, hogy lecsapjon rám valami.
1: Egyébként igen. Hetek óta jól vagy.
0: Minden rendben
1: nem
0: van.
1: Vagy beteg. Nincs semmi lappangó.
2: Biztos, hogy most valami nagyon komoly jön.
0: A vékony bél gyulladásom óta, mert 2 hete volt, semmi nem történik. Mi lesz most ilyen?
1: Igen.
0: Nagyon nehéz.
1: Abszolút, igen, mióta vért hánytál egy 3 hete egyszer elmesélted, azóta teljesen jól vagy, most egy kicsit, ez ilyen vihar előtti csönd, le fog sújtani valami nagyon durva.
0: Novicsok valószínűleg.
1: Novicsok, hogy előre halodott melanóma, valami lesz, mert ez a 3 hét, ez nagyon...
0: Ne vedd a szádra a melanómát.
1: Ja, mert a novicsok az igen, az hát az rá, igen.
0: Hát a novicsokra mindig kevesebb az esély, mint a melanómára, akárhogy is nézzük.
1: Nem, ha mész rendszeres szülésre, akkor nem lesz. Mert ugye a melanoma is azért veszélyes, mert későn fedezik föl, és akkor áttéteket okoz. De egyébként, ha mész, és szűrik, és nézik, fél évente
0: a veszélyeztetett vagy... Én 3-szor mondtam a melanoma szűrést idén. Nem vagyok rá büszkés, mert mindig nem
1: akkor így
0: el.
1: Viszont, így viszont... Na,
0: nem vagyok rá büszke.
1: De jó, neked nem beszél a melanomáról.
0: Már az van, már most felírtak nekem a melanoma szűrő, hogy ön most már tiltó listában. Fogadni fogjuk, de előre kell utalni. És mondta, hogy most is kifizettem, nincs ez semmi baj, csak egyszer nem tudtam elvenni.
1: Ja, az egy gennyes dolog, mert hogy ránézel, és nem is látod az elváltozást, és közben aljas dolgokat okoz, tud szemét is lenni, és egy elég agresszív rákfajta. Fél évente egy bőrgyógyászati vizsgát, ha veszélyeztetett vagy, és no melanoma. Ha meg olyan lekapják gyorsan, ha mondjuk olyan a terjedeje alakja a színe, akkor meg leveszik, és nem tud tovább
2: doktor
1: terjedni.
2: Úr, látod?
0: Miért nem lehet az összeset levenni egyszerre, és akkor csak így tegyük.
2: Mert ami jó, azt meg nem kell bántani.
1: De azt nem kell megkapargatni, igen.
0: Hát mindegy, majd elmegyek hozzá, csak azt szeretném, hogy olyan ember lenne, egy olyan ember csinál melanoma szűrést, aki vak.
1: Azért az megtalálja. Az megtalálja, igen, az megtalálja.
0: Ahol nincs olyan kutya, mint tudjátok, akiket kinevelnek, hogy kiszagolják a rákot, a drogokat, meg ezeket a dolgokat, de egy melanoma szagoló. Igen.
1: Beülnél a váróba, a kutya körbe szagol, és mehetsz tovább.
0: Nem, én pucira lefeküdnék, és 12 tacskót eresztenek rám, tudod, így...
1: Ez az egy kicsit más kategória.
2: Már úgy érzem, hogy egy picit túllőtted.
1: Szerintem az egy kicsit más kategória. Igen. Ezt csinálják öreg nénik, csak van a kezükben egy sertés májkrém.
2: Igen, az egy kicsit más kategória.
1: A Nutella nagyon drága. A nénik nagyon szeretik a májkrémet.
0: Tudnál specifikálni, hogy milyen májkrémet szeretnek ezek a kutyák?
1: Hát erről legendák vannak, nem tudom, ez igaz-e, de hát mégis el tudom képzelni.
2: De folytasd,
1: kérlek. Kis
0: de micsoda, 12, de most a lenne 12
1: tacskó. Hát nem 12, csak egy tacskó.
0: Egy tacskó.
2: Nem is tacsi, ezek az aranyos kis kutyák.
1: Bassethound, vagy mik ezek? Nem tacsival csinálják? Gondolod a tacsit.

0: amúgy a Basset-hound az olyan, mint a tacskó, csak ugye
1: iszonyatosan cuki kutyák. Nagyon cuki kutyák.
2: És kicsit várod, hogy középen a has alatt legyen egy kerék.
0: Igen,
2: igen.
0: Nem az van.
1: Nagyon szomorúak, mindig lóg a fülük le a föld, és nagyon cuki. És látod már kicsi Basset-houndot? Kicsit, kölyökben. Felfoghatatlanul aranyos. Nem
0: kéne. És milyen hosszúak? De miért ilyen hosszúak?
1: Igen, miért ilyen hosszú? Elnézték. Nem kéne, mert nem tudsz vele nagyon mit csinálni, se sportolni, se futni, se bringázni, de mint kutya nem kéne, de nagyon-nagyon cukik. És a kis Basset-houndok iszonyatosan aranyosak.
0: És mindig betámolyog.
1: Igen, igen, igen. Olyan, mintha végigben lenne marihuánázva. Tehát az egész élete egy nagy trip.
0: Igen, bajom,
1: valahol ő megalakul, és kész van.
0: Ha, ha kiégésbe csinálnak egy kutyát, akkor az lesz ő. Igen.
2: Igen. Én
0: Istenem, mert megint feljött a nap, na mindegy.
1: Igen.
0: Nem? Annyira kemény.
1: Igen, és úgy nem tudod, hogy miért, de a lelógó fülei miatt mindig szomorú egy kicsit. Tehát, hogy mindig nagyon szomorú. De aranyos, aranyos, igen.
0: Azt írják, hogy nem a májkrém, hanem a tejszínhab a divat. Viszont mi, hogyha laktózos a kutyád? A szomszédot tudni fogják az udvarról, hogy történt tegnap.
1: Igen, megint összefossott a verandát, akkor tudjuk, hogy mi történt.
0: Megint tejszínhabos napja volt.
1: Ezek nem legendák, Balázs, ezek real dolgok. Na most aztán onnan tudod, hogy ezek real dolgok. Láttad? Ja. Ott voltál?
2: Nem, hát csinálja. Lehet, hogy csinálja. Igen.
1: Esetleg te vagy az, Nagyi. Nagyi.
2: Tudunk beszélni.
1: Mesélj valamit, Nagyi.
0: Ez amúgy a legdurább üzenet, amikor megkapod, hogy tudunk beszélni, és gondolod, hogy ja, édes Istenem, ez most valami nagyon szörnyű.
2: Biztos, hogy kérnek valamit.
0: Mindig kérnek valamit, igen.
1: Igen.
0: Nézd ezt a Basset-houndot, amúgy a kicsik tényleg nem tűnik
1: depressziósnak. Nagyon-nagyon.
2: Nehogy nem, nézd meg, már ez gyerekként szomorú. De hát a füle, rálép a fülére, érted? Tehát hogy lehet úgy élni, hogy nem tudsz menni egy lépés?
1: Visszajött aranyosan.
0: Úgy néz ki, mint a műanyagból lenne, és kicsit megolvadt volna. Nem?
2: Ott a kandalló párkányon.
1: Leolvadt a kutya, mint egy ilyen gyertya, egy kicsit leolvadt. Nagyon cuki egyébként. Na itt van a játékosunk, haló!
3: Sziasztok, jó reggelt!
0: Hello.
1: Jó reggelt, hello, várjál, nézlek, Nóra. Nóra, Nóri, melyiket szereted?
3: Nóri vagyok, Nóri.
1: Nóri, érezted. Látod, hogy ráéreztem, hogy Nóra van írva, de mondom, inkább megkérdezem. Nóri, mi a helyzet?
3: Minden oké. Furcsa titeket reggel hallgatni, mert itt van vagyok a kislányommal, és általában, amikor ő elalszik délután, akkor szoktam így a pakolászáshoz, takarításhoz hallgatni. Titeket úgy, hogy most tök jó, hogy tudunk beszélni is, majd meglepődök délután magamon.
1: De délután akkor meghallgatod magad, hogy mit csináltál ma reggel.
0: Nagyon érzi hallani a saját hangodat. Nagyon érzi.
3: Tudom, úgyhogy lehet át is fogom majd ugrani, de nem baj. Örülök, hogy végre sikerült beszélni.
1: Hát várj meg a játékot, ha nagyon leszerepelsz ugardát, ha nyersz, akkor azért azt mutasd meg a rokonságnak, ha
3: adj ujjel. Persze, majd körbe fogom vinni.
1: Jó, mire foglalkozol?
3: Pszichológus vagyok egyébként. Wow. Mint ahogy említettem, itthon vagyok a kislányommal, meg van egy nagyfiam is, ő most óvodás. A kislányom is kezdi majd szeptembertől a dobit, úgyhogy már lassan én is vissza fogok csordogálni a munkavilágába.
1: Nagyon jó. Nagyon jó. Na. Nem tudom, miért örültem ennek ennyire, de jó.
0: Nem egyszerű, pszichológus. Hát ezt nehogy aztán kiderüljön, hogy van egy csomó közös ismerősünk, Nóra.
3: Hát arra gondolkozom, hogy vajon találkozhattunk-e, de...
0: Hogyas vagy?
3: 2010 és 15 közt végeztem Debrecenben, úgyhogy nem biztos.
0: Hát akkor pont elkerültek egymásra, akkor már a BMW-re jártam.
1: Na jó, hát akkor viszont játszatok együtt, mert akkor többi részét meg is tudjátok beszélni játékban, mert látom, hogy Esztert választottad, mit szólsz.
3: Igen, igen.
1: Oké, elindítjuk akkor ezt a kis...
0: Most kihúzza magát. Nagyon férfias. Nagyon férfias.
1: Lepukiztam. Jó, ne itt vagyok. Azt mondja, hogy 3-2-1-esek.
0: Nóra, Nóri, azt szeretném kérdezni, ki volt az intézet igazgató, amikor te oda jártál a Debrecen Egyetemre?
3: Akkor még Münich Ákos volt. Azt hiszem, hogy most már az egészség, pszichológia vagy magatartástudomány tanszéknál van, de lehet, hogy tévedek.
0: Ákos, azt kell tudni, hogy matek szakos.
3: Volt hozzá szerencsém statisztikán.
0: És hogy állsz a statisztikával? Neked is a démonod?
3: Igen.
0: Jaj, ez egy öven aluli volt a statisztika, mindenkinek a gyenge pontja.
1: Mi van itt?
3: Igen.
1: Hát mi történt? Pedig olyan kis óvatos volt, óvatoska baba voltatok, de aztán becsúszott.
3: Valahogy így belefeledkeztem abban, hogy mi csak beszélgetünk, csevegünk, és így elfelejtettem a játékkal, mert olyan jó.
1: Jól csinálta, ajtatott, mi van Ákossal? Hát jó, tudod, az Ákos, hát az
3: igen,
1: az Ákos.
3: Igen, és akkor előjött a PTSD a statisztikával kapcsolatban.
1: Igen.
0: Jó, Istenem.
1: A szorongás, az áttanult
3: éjszakán. Szerintem csak a 15-ös másodperces ugrásra kell kattintanom, mert ez körülbelül annyi volt.
1: Nem kell vagy ugyanod.
0: Ez igazság, hogy a statisztika engem is nagyon megviselt, elbuktam aztán az első, ezért a következő fél évben 2 statisztika tárgyam volt. És már mindenki nyaralni volt, meg ott izzadtam felette, gyűlölöm tiszta szívemből. Nagyon nehéz, úgyhogy együtt tudok veled érezni.
2: Egy ilyen veszteség után ki tudod kezelni saját magad, mint pszichológus?
3: Persze, majd egy kicsit relaxálok délelőtt, és akkor rendben lesz.
0: A relaxálásat a váliumot érti, és az mindig kapunk egy adagot, egy ilyen életre szólót a diploma mellé. Azt szoktuk szipókálni.
3: Nem, a relaxálás az majd a gyerekkel a udvaron kergetőzést értem.
1: Na jó van.
0: Akkor együtt a ketaminos orspriről.
3: Igen.
1: Jól van, figyelj, várjál, adunk valamit.
4: Az önnyereménye 50 000 forint készpénz, illetve egy darab életre szóló kőnyomjavítási utalvány a Pilkington Autóüvegcentrum jó voltából.
1: Álljál, várjátok, hogy itt az van, amit te mondtál tegnap. Hát ez egy életre szóló utalvány.
2: Amíg nem használod fel, addig a tiéd.
1: Nem,
2: az élet egy darab életre szóló kőnyom utalvány. Az azt jelenti, hogy megkapod az utalványt. Ez egy szövegértelmezés.
1: De
2: köszönöm,
1: tanárnő. De életre szóló nem az, hogy bármikor van egy kőfelverődés, hogy mindig mehetsz hozzájuk?
2: Nem. Egy kőfelverődés, de amíg élsz, az él.
0: Jó, figyelj, Nóri, ezt is neked kell kinyomoznod. Tehát most menj oda a kocsithoz, csapkod össze kavicsa, amit találsz.
1: Nem, mondom, mi van.
0: Várjál.
1: Az utalvány korlátlan ideig érvényes, igen? És bármennyi kőfelverődés esetén kőnyom javítása felhasználható azon autókra, amik a nyertes nevére szólnak.
2: Basszus, tényleg a Pilkington úr.
0: Nóri, figyelj, ezt most ki kell használni. Légpuska, szembe, akkor senki nem figyel.
3: Remélem, nem kell felhasználni, de jó, ha van.
1: Egy életre szóló kenyér utalvány azért az esélye erősebb, de hogy ebből nincs azért olyan sok a kőfelverődésből, de hogy ez az életed végéig, amíg az a kocsid van, vagy van kocsid, neked megcsinálják a kőfelverődésedet. Hát ez nagyon menő.
0: De ez tényleg az.
3: Köszönöm szépen.
2: Nekem volt szériám, amikor 4 hónapon keresztül minden hónapban egy kavicsot kaptam a pályán.
0: De ugyanazt a kavicsot?
2: Jó, lehet, hogy visszahozták, igen, és ugyanaz az autó verte föl.
1: Ez nagyon menő. Ez.
0: Na, hát ez tök jó. Ez tök jó.
3: Szuper, örülök, köszönöm szépen.
1: Jó, van, küldjük. Ciao, Noni.
3: Hello.
1: Sziasztok, még nem is hallottam, hogy egy sponsor azt mondja, hogy életed végéig finanszírozunk a kőfelverődéseidet.
0: Az van, hogy pontosan tisztában vannak azzal, hogy ezért nem sokszor történik még ember azért.
1: És 2500 forint.
5: Nem annyi.
1: Több az, nem tudom, mikor voltam utoljára ilyen Tesco parkolóba valahol, ahol így 5 percet eltüntetik. Egyébként zseni, hogy csinálják. Valahogy megfújják, egy homokkal föltöltik, és tényleg eltünteti. Nagyon-nagyon jó. Valamivel föltöltik a lyukat, ugye, homokot. Vagy
0: oxigantával.
1: Valamit beletesznek, nem tudom pontosan, mi az eljárás, és az a törés, hogy ne menjen tovább, az betöltik valamivel, fölcsiszolják, és eltűnik maga a kőfelverődés.
5: Igen, nagyon menő ajándék. Igen, tehát amíg ami a Nóra nevén van autó, az mindegyikre érvényes.
1: Wow.
5: Tehát ott cserélgeti az autót, az élete folyamán megy tovább a kőfelverődés.
1: Szuper ajándék, már csak egy autó kellene.
2: Ha jó, minden nem lehet.
1: Hát vegyél ehhez az utalványhoz, vegyél egy autót, hogy így legyen. Na jól van, ez menő.
0: Azt mondják, hogy ez a Burger King-ekkel egyet lebeszélni.
1: Egy életre szóló Burger King, egy életre szóló Mackie.
5: Azt azért nagyon adnám.
0: Azért az komoly lenne, nem?
2: Most egyébként, ha belegondolsz, azt mondaná, hogy egy héten, minden héten egyszer bemehetsz egy valami menüre.
1: Nem.
0: Nem. Ugye, nekem az nem. Én hát
2: most
0: saját fénykorom.
2: Neki,
1: ja,
2: semennyi.
1: Nem, hogy egészségileg a jó kaja, de hogy így azért minden héten
0: amikor,
1: az.
0: Még ezt, amikor bevezették ezt a pontrendszert, hogy a tankolsz, akkor egy kártyára kapsz pontot, és ha meg ki bele tudod vásárolni.
1: Ez a hűségpontok, ez a hűség, igen, soha nem volt nekem ilyen.
0: És apám, ugye ő precíz volt, úgyhogy mindig gyűjtötte a pontokat, és akkor hónapig odaadta nekem, hogy akkor menjetek a haverjaiddal. Figyelj, az volt az élet, te
2: oda mentél,
0: mondtad mindenkinek.
1: Senkire vettél a sajtburgereket.
0: Figyelj, ami is lehetett az. Rá felesen néztem a szemük, csak mondtam, ami van, ürítsétek ki a pultot.
1: Igen, látjátok őket, ők a haverjai, mind nagyon éhesek. Szolgáltok ki őket.
5: Most is egyébként, én ezt most is nagyon élem. Tehát,
0: de ez mi van?
5: Hát a Kagylós kúton például gyűjtöd a pontok.
0: De meg ki be tudod, de elhasználni?
5: Nem, ott nálunk. Náluk, de olyan hotdogot, és én erre mindig készülök, mikor beváltjuk a pontokat.
1: Ebben nincs átmenet szerintem. Vagy azt mondod, hogy ebből big no, és semmit nem gyűjtesz, és nincs pontot, se üzemanyagkártyát, se selle, se mollos, se applikáció. Vagy a másik véglet vagy, ahol lekiállsz, és a DM kártyától a pontgyűjtésig a...
5: Vitatkozik? Nem.
1: Van átmenet ebből, hogy kicsit gyűjtöm, kicsit nem gyűjtöm?
5: Nekem csak azt gyűjtöm, ahol tényleg valós kedvezményt adnak.
1: De akkor gyűjtesz.
5: Kettő ilyenem van. Kettő, semmi többet, minden le van. Az van, mert ott én valós, én azt valós kedvezménynek élem meg. Nem.
2: Ott van mellette a bajnok.
1: Mondom.
2: Spar, Tesco, DM.
1: Full tele vagy azt mondod, hogy nem. Ne kérdezz meg, nem kérek kávét, nincsen kártyám, nem akarok hűsőpontot, nincs múl applikációm, hagyjál békén, adj egy vizet, csinálj egy fotókot, hagyjál békén.
0: Ez az egész pontgyűjt, és ez egy párkapcsolat. Tehát, hogy te közted is a cég között, ez egy párkapcsolat. Tehát ti ott elköteleződ.
1: Igen,
0: én nem szeretek elköteleződni, úgyhogy én ezt így nem.
1: De van, mikor komoly kedvezményeket adnak.
5: Tényleg
1: jó, csak 20-szoros
5: szorzó, 50-szeres szorzó bizonyos termékeket, és akkor tudom azt, hogy...
0: Az a fajta ember, aki hát néz a, tudod, a sorba, amikor mondják, nekem van ez a kedvezménykártyád, és bocs, nem adnod ide a kártyádat egy kicsit. Neked kell a kedvezményed, nem kell?
1: Én kitartok. Semmim nincs.
0: Én az helyes. A fajta ember vagyok, aki zikjába, amikor a sor azon a része járok már, amikor kell a kártya, akkor ír a férjének egy SMS, hogy küld már át az IKEA kártya.
1: Na, várjad, akkor te csalálsz, akkor kicsit néha becsalálsz.
0: Hát csak az IKEA-ba, mert az IKEA-ba szerintem ki se szolgálnak, hogy nincs IKEA kártyád kb. Tehát nem, ott egyetlen ember vagy IKEA kártya nélkül?
5: Ott van ugye a Family, például nekem az nincs. Mert annyira ritkán járok az IKEA-ba, hogy nem érdekel.
0: Nem, hát a Family kártya nélkül nem is kapsz húsgombócokat, tehát ezt nem is értem.
1: Valami. Engem nem vesznek meg a pontjaikkal. Nem. Rohadjanak ott, ahol már nem az IKEA.
5: Kevés
1: gyűjtemény. Akkor jövök ide, és a saját pénzemmel azt veszek, amit akarok, ne adjatok pont. Ennyi. Nem leszek hűséges hozzátok.
0: Most valahol nagyon dörzsül a tenyerét egy ilyen szélszes, ez Balázs, mondd meg neki, így van.
1: Ne érdekellek. Ne
2: jó, hírek alatt írjanak a fekete övesek. Kinek van a legtöbb kedvezménykártyája és hűségkártyája?
0: És mit vettetek rá? Mi volt a legdurább kedvezmény, amit valaha érvényesíteni tudta engem, az érdekel, hogy megtérül-e ez a fajta munka.
1: Ugye, hány kártyád van, hova kérsz?
0: Úristen, Péter, most felcsapnál az
1: extrémét. MOL applikáció. Mindig megkérdezik, van-e MOL applikáció? Vagy miért lenne MOL applikáció, nem? Mit érek vele?
2: Hát egy csomó mi kedvezmény.
0: Ja, beszélsz menni pisilni, amikor nincs nálad pénz.
2: Oda pisil a plútra.
0: Ez igaz.
1: Na jövünk mindjárt.
4: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
6: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
4: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
8: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
7: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
8: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu.
4: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer. Különleges környezetben nyaralna? Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Na mi lesz a mai program?
11: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
10: Vagyis
11: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
10: És ha rock'n'roll, akkor...
11: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
12: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
13: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
15: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
16: Reklámot hallottak.
17: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Reklám. Ó, már megint koszos az autóm.
18: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
16: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
19: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle színgöző választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbezárt érték.
20: Rendeljen a Formula ételbárból Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldestálak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula ételbár, keresse a Facebookon.
21: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónai Mirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
22: 10 év, 10 millió forint kedvezmény. A Mercedes-Benz Miskolc jubileuma alkalmából GLE modelljeink akár 10 millió forint kedvezménnyel elérhetőek készletről. Benzin, dízel vagy plug-in hibrid meghajtással, most ajándék MBM Plus szerviz csomaggal. 5 év gondtalanság a prémium autózás világában. Mercedes-Benz Miskolc.
23: GSV akciós napok a Gulyás tüzében június 11-13 között. Most minden termék kategóriában kedvezmények várnak. Ne hagyd ki az év legnagyobb akcióját. GSV.hu.
24: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
25: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
26: Otthoni és üzleti

0: 0612-77-es telefonszámon.
1: Hirdessen közvetlenül kedvező áron az FM95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Jelentős termésveszteség a súlyos csapadékhiány miatt. Ma is napos, száraz időre van kilátás. Dobonik Valett vagyok, jó reggelt kívánok! A súlyos csapadékhiány miatt jelentős veszteségekre számíthatnak a gazdák. Szollát Tibor, az Agrárkamara hajdúvihari elnöke szerint az őszévetésű gabonák esetében a termés fele is kieshet. Mint mondtam, a vízhiány mértékét jól mutatja, hogy a Tisza az idei évben már májusban elérte a 2022-es rekord alacsony vízállást. A szakember szerint a helyzet jelenleg több szempontból is kedvezőtlenebb, mint 4 évvel ezelőtt. Éppen ezért különösen fontos, hogy a jogosult gazdálkodók máig benyújtsák terület alapú támogatási kérelmüket, hangsúlyozta Szollát Tibor.
4: Én azt gondolom, hogy ezek a támogatások, vagy jövedelem kiegészítések, azok sok esetben a túlélés jelenthetik a gazdák számára. Rendkívüli ez az év is, hiszen nagyon komoly fagykárral indultunk, nagyon komoly asszály van, a tavasz az rendkívül csapadék szegény volt, legalábbis itt a mi vármegyénkben.
3: Szollát Tibor arra is felhívta a figyelmet, hogy az egységes kérelemhez kapcsolódó fagykár bejelentéseket szintén máig lehet megtenni.
0: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
3: Sport. Hatalmasat küzdve megnyerte az ifjúsági bajnokok ligája döntőjét a DVSC kézilabda akadémia U18-as női csapata. Hosszabbításban 41-39-re győztek a debreceni kézislányok vasárnap a Csesze-Meg Bukarest ellen. A történelmi sportsikert elérő ifi csapatot a város nevében Papp László polgármester köszöntötte a régi városházán. A városvezető szerint ez talán Debrecen eddigi legnagyobb sporteredménye, és azt mutatja, hogy jó kezekben van a helyi kézilabda sportág.
5: A városon mindig lehetett számítani, ha a kézilabdáról volt szó, a női kézilabdáról volt szó, és ez így lesz a jövőben is. Tehát mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy az akadémia működése az a következő években is megfelelően biztosítva legyen, és hogy minél több tehetség válassza a Debreceni Kézilabda Akadémiát annak érdekében, hogy ilyen nagyszerű eredmények szülessenek.
3: Az IFI BL győztesek emléklapot kaptak a várostól és belépőket a Campus Fesztiválra. Ma is a napsütésé lesz a főszerep Debrecen térségében, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül valószínű. Késő estére 18-20 fokig hűlhet a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hétkor után 13 perccel itt vagyunk. Jó reggelt, drága hallgatóink. Igen, nézem, hogy milyen SMS-ek vannak itt kora reggel a közlekedést illetően. De egyelőre csend és békesség. Mindenki túl a reggeli.
1: Nagyon finom reggeli
0: nagyon
1: volt.
0: Nagyon,
1: volt.
0: Nagyon jó volt.
1: Omlettet ettünk, meg kimcsit, meg kovászos uborkát. Már van kovászos uborka.
0: Jóféle volt, tényleg.
2: Hallgatók 50%-a most anyád.
0: Igen, rohadjatok meg,
1: hogy meg a kovászos uborka verte ki a biztosítékot, vagy az omlett.
0: A kimcsi.
1: Az a tulajdonképpen sajtot káposzta.
0: Igen, az egy ilyen dél-koreai, ázsiai, ilyen fermentált cucc.
2: Irgalmatlan macera megcsinálni. Képzeld, levelenként dörzsölik bele ízét, a sót meg a cuccot.
1: Ugye látok ilyen családokat, akik ugye maguknak csinálják a saját kimcsüjüket, és akkor ez egy egynapos program egy családnak.
2: Így van.
0: Igen, durva. De én is nagyon sokszor csinálok kimcsit. Nagyon szereti a családom, amikor kimcsit csinálok. Nagyon jó kimcsit csinálok egyébként.
1: Nekem van egy ilyen kedvenc.
0: Kimcsi meg a Bencsi.
1: Baráti házaspárom, akikhez akkor havi egyszer tartanak egy ilyen fermentáló vasárnapot, és akkor rettenetes mennyiségű alkohol elfogy, és nagyon sok ilyen szavonyúság kész.
2: Mondjuk így már izgalmasabb.
1: Ugye?
0: Na gyerekek, tegnap foglalkoztunk egy témával, amit ma folytatunk, mert itt kutyások támadtak be bennünket, és óriási felháborodás van, ugye Tilla posztja alatt, aki szerzett egy újabb kutyát, és itt tegnap belementünk ebbe, hogy miért bántják ugye Tillát a posztban, és kiderült, hogy itt aztán más a tenyésztés, meg más a szaporítás, és ugye ő kirakott egy posztot arról, hogy vett egy új kutyát, szerzett magának ez a Golden Doodle, vagy micsoda, azt hiszem, valami ilyen típusú a kutya, megérkezett az új jövevény, ő posztolt egy ártalmatlan, és hát nyilván, hogy az lenni szokott Magyarországon, őt ugye ízekre szedték be, olvastunk tegnap a kommentekbe, és hát láttuk, hogy miért kell neked ilyen kutya, miért nem men helyes kutya, miért a szaporítást és az illegális kutyakereskedelmet támogatod, miért nem tenyésztőtől vásárolsz. Szóval, hogy a kis Golden Doodle és a gazdája nagyon meglepő. Golden Doodle. De lehet, hogy nem ez a típusa, de hogy szerintem ez az a kutya.
2: Az, Golden Doodle.
0: Óriási, és sokan írták, hogy járjunk utána ennek, hogy mi a tenyésztés, meg a szaporítás, egyáltalán hány kutya van szörnyű körülmények között, amiket ugye szaporítanak csak azért, hogy pénzért eladják ezeket a kutyákat, két fajtát összekevernek, és hogy Tillát is azzal vádolták, hogy ez egy ilyen kutya, nincs ilyen típus, ezt összerakták, mert baromi jól lehet ezzel keresni, és kicsit utána akarunk ennek járni, a szaporítás, a tenyésztés, egyáltalán mi volt a baj ezzel a poszttal, mi a baj ezzel a kutyával, írt nekünk a kutya tenyésztője, vagy szaporítója, azt mindjárt megkérdezzük.
2: Ha tenyésztő, szaporítót mondj, mert azok.
0: Na de ha ő tenyésztő, akkor miért bántják az Attilát ezzel, hogy ő miért szaporítótól
2: veszi? Ez nem létező kutya még, érted?
0: De ő tenyészti.
2: Igen, meg tulajdonképpen az összes kutya ilyen, tehát azt kitenyésztették valamikor, érted, a német juhász.
0: Hát persze.
2: És úgy volt, hogy volt egy német, egy juhász, lefeküdtek egymással, ezt
0: megtervezték tervező asztalon a német juhász, konkrétan tényleg. Szóval, és nagyon nagy felháborodás a poszt alatt, aztán mi éreztük tényleg, hogy Mékasban nyúlunk, mert itt aztán kutya, hát hogy is mondjam, tulajdonosok írtak, hogy na most akkor ezt tegyük rendbe, és ezzel foglalkozunk.
1: Szélsőséges kutyatartó szeparatisták.
0: Igen, szeparatisták, a kutyanácik támadták be Attilát és minket is, hogy akkor itt most mi van, és hogy meri, és hogy miért vesz ilyen kutyát. Úgyhogy gondoltuk, utána járunk, leginkább úgy, hogy felhívjuk annak a kutyának a tenyésztőjét akkor, ahonnan Tilla is szerezte ezt a kutyát. És akkor rendbe tesszük, meg egy kicsit akkor erről a hát szaporításról is beszélünk, hogy ezt tényleg hogy kell elképzelni, mennyi hányatot sorsolnak ezek a kutyák, egyet, hogy tartják ezeket a kutyákat, és mi a különbség a szaporítás meg a tenyésztés között. Nem vagyunk otthon kutyában, nincsenek nagyon kutyáik egyikünknek sem.
2: Nincs. Ugye? Macskás, nincs, mindenki macskás.
0: Mindenki macskával van, vagy nincs, de hogy nincs nagyon kutya.
1: Nincs volt, kutya. Nekem nincs volt most. Egy fajta tiszta kutyám, egy erdélterrierem volt 10 éven keresztül.
0: Igen, de megettétek, mondtad, hogy ott a nyírségben voltak ínséges idők, ugye télen meséltél erről.
1: Itt vége van. Na,
0: gyere. Apát kiment egy kasszával, és mondta, hogy hát buksi már nem volt itt többet.
2: Daganatelepnek, képzeljétek
1: el. És nagyon kedves kutya volt, egyben nyelte le az Úriás Tururudit. És ez most nem az, aminek hangzik.
0: Ezt azért többen szóval, a celebvilágból le tudják egybenyelni az Óriás Tururudit. Ebből nagyon jól élnek a celebvilágban, hogy lenyelik az Óriás Tururudit.
1: Annyira jó fej kutya volt, hogy mindig rázta a kerítést, ha jött a postás, és a postás elkezdett neki kaját hordani, mert imádták egymást, és aztán utána pedig rákapott a Tururudira, és minden boltban menés után hozni kellett neki egy Tururudit, különben nagyon csalódott volt.
0: Édesem!
1: Igen, nagyon-nagyon szerette. Nagy és nem volt laktózintoleráns, és a csoki bevonatban valószínűleg nincsen csoki, mert attól sehet semmi baja.
2: Úgyhogy a kutya nem ehet csokit?
1: Nem, állítólag nem. Nagy bajok lesznek tőle. Nem, az
0: ez nem városi kutya volt, ez érted, ez vidéki kutya volt. Ez megette a bicikli küllőt, érted, hagyjad már.
1: Minden nyáron ásott magának egy halógödröt az év elé, a ház elé, az árnyékba, de az tisztességes volt, ilyen másfél méter, abban szokott henyélni. Itt találtok meg kisgazdáim, hogyha nagy meleg van.
0: Gyertek ide. Na itt van, gyerünk gyerekek velünk. Edith, hello Edith, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok!
0: Hello, Edith!
3: Juhász, Edith vagyok.
0: Edith, csáó, nekünk elég az Edith. Edith, akkor te most tenyésztő vagy, és nem szaporító, mondhatni, ugye?
3: Én nagyon remélem, hogy igen, ebben a kategóriába tartozom.
0: Mi volt a baj akkor ezzel a poszttal, Attila?
1: Bocsáss meg, csak mielőtt elkezdünk beszélgetni, hogy tisztázzuk, hogy most a beszélgetésed fejenként három kiskutyával tartozol nekünk. Tehát, hogy
0: igen,
1: ez ma a
0: beszélgetés.
1: Igen, és ezt a héten le kell szállítani.
0: Ha ezek a golden dudlunk megérkezzenek ide a stúdióba, örülnénk. Tehát mi volt a baj, mert hogy ízekre szedték, hogy mi az, hogy szaporítótól veszed meg. Miért nem normális kutyát? De mi nem értettük azt a fajta óriási felháborodást, amivel 1000 kommentet kapott ő, hogy ez nem kutyavásárlás, meg ez egy ilyen kitenyésztett fajta, de akkor te ezeket tenyészted, ezeket a kutyákat, és normális módon, úgyhogy jó dolguk van.
3: Igen, olyannyira, hogy minden tenyészállatnak 5 féle genetikai vizsgálata van vérből, ezt még kicsinek megvizsgálják, a felnőtt kutyáknak pedig csípő és könyök ízületi diszplázia vizsgálata van, az úszkároknak patellaficon vizsgálatuk van. Tehát csak olyan kutyát veszünk tenyésztésbe, aki abszolút negatív és megfelel minden követelménynek. Ezen kívül még nagyon fontos az, hogy a kutya belsője milyen, úgy mentálisan is megfeleljen. Azért, mert elsősorban vak vezetésre, és terápiás kutyának tenyésztjük ezeket a kutyákat.
0: Na, nem is nem tudtam, fogadják. Hogy a Tilla lassan kezdi elveszíteni a látását, erről nem mesél, ugye?
1: Majd a szívem tudod. Akkor
0: mennek el olvasás után, hogy elveszíti a látását, amit kapott.
2: Na miért nem fogadják el ezt a kutyát azok, akik mondjuk német juhászosok, meg nem tudom, a nagyon sok éve létező fajta tulajdonosai, vagy tenyésztői, miért nem fogadják el ezt a kutyát?
3: Hát amit... az igazság, hogy véleményem szerint azért ez csak Magyarországon van így, mert a környező országokban, sőt Amerikában a legnépszerűbb fajta, és a környező országokban már törzskönyvezik is. A törzskönyv az nem más, mint egy származási lap. Minden fajta tiszta kutyánk, tehát akit úgymond bekeverünk, az mind-mind törzskönyvvel rendelkezik, és nagyon jó családból származik. Tehát tulajdonképpen törzskönyv bármikor kiállítható ezekre a kutyákra is, de hát minek? Mert hogy minden kölykünket ivartalanítási kötelezettséggel adjuk el.
0: Ivartalanítási kötelezettség, hogy ő ne szaporítsa tovább, tehát hogy ne keresse rajta pénzt,
3: igen.
0: Csak ti.
3: Így, nem azért, hogy ne legyen konkurencia, mert a második generációig van értelme ezt a kutyát tenyészteni, az F1B generációig, tehát van egy uszkárom, és van mondjuk egy golden doodle, vagy egy golden retrieverem, és ezt a kettőt, ha fedeztetem egymással, akkor születik egy golden doodle, az F1 golden doodle. Az F1 golden doodle, és még egyszer az uszkár, ebből lesz olyan szőrű kutya, akinek nem hullik a szőre.
0: De ha már tovább fedeztetem, akkor már szaporítom, és az már genetikailag selejtebb lesz.
3: Azért, mert az már kihasadnak a rövid szőrök, mindenféle szőrváltozatban lesz akkor már, tehát nem jön egy ilyen homogén, egységes szőr, ami abszolút alkalmasát teszi ezekre a célokra. Tehát a mi kutyáink nem designer kutyák, és nem a küllem miatt tenyésztődnek, hanem a belső tulajdonságok és a szőr miatt.
0: Ja, és akkor akik viszont szaporítják, csak hogy értsem a különbséget, azok sok generáción keresztül keverik, higítják, és innentek ez a hullik.
3: Nem, Magyarországon még ilyen nem létezik különben, hanem akik csak szaporítják, azok nem figyelnek arra, hogy a kutya egészséges legyen, a szomszédnéni kis bubukáját, mert úgy néz ki szinte, mint egy golden, az befedeztetik egy úszkárnak kinéző valamivel, és egészségügyi szűrések, és minden nélkül csinálják. Aha. Ezt.
0: Hát gondolom óriási
3: ez
0: biznisz, tehát hogy egy fajta tisztát, vagy egy jól tenyésztetet.
3: Nem olyan óriási biznisz egyébként azoknak, akik ezt ellenőrizetlenül csinálják, de biztosan, hát nem tudom, szerintem rajtunk kívül per pillanat és az ausztrál doodle tenyésztőn kívül Magyarországon tenyészteni nem tenyészti senki ezt a fajtát.
0: Ő miből van? Segítség, hát mi az apa? Ki az anya? Tehát van egy úszkárom.
3: Egy golden retriever.
0: Igen.
3: Arra jön egy úszkár.
0: Egy golden retriever elkap egy lány úszkárt.
3: Így van.
0: Ki találta ki ezt? Csak létrejött? Vagy ez direkt
3: fordítva leginkább, mert ugye az úszkár inkább az apa.
0: Az úszkán
3: az apa. A Golden az egy vastagabb csontú kutya, igen, és könnyebben szüli meg.
0: És ez valaki egyszer ránézett erre a két kutyára, és azt mondta, hogy aha, titeket most összeraklak.
3: Nem, ebből... nem így volt. Nem. Kifejezetten vakvezető kutyának jött létre a fajta. Azért, hogy ne hújjon a szőre.
0: Egy fajta nem jön létre vakvezetni. Tehát mi az, hogy ő azt mondta, a kutya, én létrejövök azért, hogy vakokat vezessek? Hát ez ilyen nincs.
3: De hát a kutyák ugye nem maguktól párosodnak ott a mezőn, hanem emberek irányítják.
1: Most a Balázs azt kérdezi tőlem, mert lehet, hogy nem jól tettem a kérdés, hogy az a kérdése, hogy amikor úgy döntöttek, hogy ez a két állat fog, akkor miért gondolták, hogy ez egy, hogy ebből ez fog kijönni? Honnan tudták, hogy ebből ez lesz?
0: Igen, kinézett rá a két különböző kutya, és párosította őket, hogy ebből legyen a gold.
3: Azért, mert az úszkár szőre kellett, és az úszkár hatalmas agya. Az úszkár rettentő okos kutya, míg a Golden, vagy a Labrador, először ugye Labrador jött létre, a Labrador ez egy nagyon készséges, szolgálatkész kutya, és ezt a két tulajdonságot szerette volna ötvözni.
0: Aha, de akkor ez egy
3: tehát
0: gyártás.
3: Egy olyan kutyát szeretett volna, aki megmarad annak a szolgálatkész kutyának, ugyanakkor a szőre nem hullik.
1: Jó, mondok most típusokat. Tartko
3: egy körülbelül 40-50 éve ezért jött létre ez a fajta.
0: Na de ilyen alapon tehát a német juhászt is így kitenyésztették, mert azt állítólag ugye tervrajzasztalon.
1: A juhászból lett.
0: Igen, tervezték. Igen, tehát, az is, igen, akkor az is
3: igen,
0: egy ilyen.
3: Tehát őt is tervezték, ő is ezért jött létre, csak aztán sajnos egy csomó ellenőrizetlen egyet került ebbe a tenyésztésbe.
0: Aha.
1: És amúgy lehet például...
3: Akinek az egészség ugye nem volt tiszta, meg az agya se.
1: Vannak félre sikerült hát ilyen tervezett fajták, amik egyáltalán nem olyanok lettek, mint amilyenek gondolták, hogy lesznek?
3: Hát, hogyha most arról beszélünk, a francia buldog is, az angol buldog is valahol ilyen.
0: Az valahol nagyon elmerem. Nekem fajta. Volt... Az ott a tenyésztők, vagy az, akik összerakták, ott nem tudom, miből lett, de azt nagyon megnézték ott a 18-19. Században, azt nagyon félrenézték. Hullik a szőre, epilepsziás, röfög, hörög, fingik, de nagyon cuki.
2: Na most ahhoz mi kell, hogy ez a szövetség, ez az FCI például elismerje ezt a fajtát?
3: Ahhoz nagyon-nagyon sok év kell, és ott tényleg a dudlit a dudlival kell fedeztetni, és egy teljesen egységes fajtának kell, hogy létrejöjjön. Ott már nincs olyan anomália, hogy rövid szőr, hosszú szőr jön ki, ott nem engednek ilyet, de mint mondom, nem ez a cél.
0: Na de akkor ez nem nincs ez nektek,
3: tehát erre a... mindig csak én mindig nincs. Itt megállok. Aha. Tehát nincs olyan, hogy dudli-dudlival, hanem itt megállunk, és ez a cél, ez az F1B a cél.
0: Aha. A kezdem akkor ezt érteni.
3: Nagyon fontos az, hogy arra a célra, amire nekünk kell, ez a kutya tökéletes.
0: Mennyi ennek az ára körülbelül? Tehát most én szeretek egy ilyen kutyát, az mi taksa?
1: Végezzünk Tillával. Hát
3: de úgy körülbelül ugyanannyiba kerül, mint egy fajta tiszta kutya egészségügyi szűrésekkel, vagy nem fajta tiszta.
0: De most ez miért idő?
3: Nagyon ellenőrzött. Nagyon...
0: Körülbelül, hát nagyságrendileg, miért
3: idő? Nem tudom, mi egy robogó, nem tettem.
0: Mennyibe kerül egy ilyen kutya körülbelül? Most ez miért titok? Nem értem.
3: Ugyanannyiba kerül, mint mondjuk a Golden Retriever, vagy a Labrador, ha megvásárolod.
0: Nem tudom, mennyi a Golden Retriever. Nem lehet azt, hogy 100 000, 500 000, 300 000, titok, hogy ez mennyibe kerül?
1: És
0: lehet, hogy
1: innen szalmitára és átküldeni Viberen.
0: Most ez miért titok? Mondd meg nekem, Edith, tényleg.
3: Nem, jó, oké. Olyan 5-600 000 forint körül.
0: Hogy tetszik mondani?
2: 5-600 000.
0: Na kommentelők, most menjetek a Tilla oldalára. Na, nem mentetek, most tegyétek.
1: Mire
3: létrejön egy ilyen F1D kutya, hogyha belgondolsz, akkor elkezdődik ugye a Goldennel és az Uszkárral. Még az első generáció az nem feltétlenül piacképes kutya, tehát mire létrejön ez az F1B változat, addig 5 év tenyésztés eltelik, és nem történik semmi.
0: Annyi idő a terhesség?
1: Isten!
0: Nem történik semmi, nem lesz ez a kutya, érted? Olyan, mint egy elefánt, érted, 8 évig nem lesz. Aha, na jó, de akkor ezek nem fajta tiszták, akkor ezek szaporított kutyák.
3: Nem, az nem szaporított, ez tenyésztett kutya.
1: Az a szaporított kutya, amikor egy kutyának születik 100 kutyája.
3: Az a szaporított kutya, amikor... Igen, meg amikor fél évente állandóan fedezteted a szukákat, meg amikor kukoricamálén neveled őket, meg amikor nem figyelsz arra, hogy nagyon szocializált legyen egy kölyök, amikor nem figyelsz arra, hogy arra alkalmas legyen az anya és az apa, hogy azt tényleg lehessen fedeztetni, tehát kedves, szocializált, emberközeli, nálunk megnézhető az apa, az anya, sőt, még a nagyszülők is.
0: Mert hogy a második generációig születnek.
1: Igen. Aha. Ha szeretnének kérdezni tőled, hogy a Tacskó plusz Rottweiler az egyenlő-e a Dobbermannak?
0: Igen.
1: Ez egy nagyon fontos egyenlet.
0: A Csivava Bernáthegyiből gondolkoztatok-e már, hogy lesz félúton valami nagyon jó. Na jó, értjük akkor, csak szerettük volna ezt egy kicsit jobban rálát megérteni. Egyébként a kutya marha cuki. Szóval egy kedves, barátságos, aranyos, nagyon kedves, nagyon felkapott kutya ő most, így a celeb világban, de egy végtelenül aranyos, kedves állat. Tehát, hogy
1: és úgy néz ki, mint egy rántott hús.
0: Tilla meg aztán végképp nem státuszszimbólumnak veszi ezeket a kutyákat, megy vele, sétál, tulajdonképpen gyermekként kezeli őket a családban.
3: És hát az első is neki nagyon tetszik, és semmi gondja vele, nagyon jó beilleszkedett, miért ne vegyem még egyet?
2: Hát, lett már neve a második kutyának?
3: Nem, én azt hiszem, hogy a Jella volt az első változat, most Zaha, de még gondolkodnak rajta.
0: Aha, na jól van. Oké, Edith, köszi, hogy beszéltünk, köszi, csak ezt ki akartuk tegnap bogozni, mert éreztük itt a felháborodást, meg a kommentáradatot, csak kicsit utána akartuk el, hogy megértsük, hogy mi a fene történik itt Tilla kutyafronton.
1: Várjuk akkor a kiskutyákat is.
3: De ettől eltekintve fogadjatok örökbe.
0: Téged?
3: Hát persze.
0: Hát idősnek tűz már ehhez.
3: Az egy csodás dolog, az egy marha jó dolog.
0: De várj, most ezt, várj, ezt miért? Tehát, hogy inkább akkor, tehát, hogy értem, csak ez mondjuk egy tenyésző szájában fura, hogy fogadjunk örökbe. Tehát, hogy amit tök jó,
3: nem,
0: ahogy ezt
3: nem,
0: is mondod.
3: Nem, dehogy is. Nem. Az örökbefogadás az egy át jó dolog, csak nem tudjuk a kutya hátterét. Tehát lehet, hogy fél évesen derül ki, hogy húha itt egy Staffordshire Terrier, és egy másik ilyen harci kutyának a zivadékát hoztam haza a két éves gyerek mellé mondjuk, és az nem igazán
1: jó. De ez ilyenkor nem a nevelésünk a kérdése? Mert hogy olyan sokszor van ez a genetika
3: nem
1: versus
3: teljesen,
1: nevelés.
3: Nem teljesen. Hát, hogyha belegondolsz, a tenyésztés pont ezért van, hogy akár évtizedek, vagy van olyan kutya, amit már 100 éve egy bizonyos cél miatt tenyésztenek ki. Bár most már ez elveszik, mert hogyha belegondoltok, a juhász kutyának sem a juhászat a feladata, és így tovább.
0: Igen. Oké, Edith, köszi. Örülünk, hogy beszéltünk akkor. Köszönjük szépen.
3: Én jó. Is. Köszi szépen.
0: Aranyos kutyákat. Ciao.
2: Hello.
0: Balázs végre nem ért ez valami. Ez így kibogoztuk, értem hát, már.
1: Én aztán nem értek, szerintem például a pitbullokat is tökre félreértették. Tehát a pitbullokat szerintem lehet agresszívra nevelni, de például azok is kedves kutyák.
2: Igen, csak szarul néz ki. Már hát, úgy érve,
0: ha kinyitod a pitbull ládát.
1: Ennyi, de a pitbull az úgy néz ki, mint a BMW.
0: Az nem csukódik vissza, jövünk mindjárt fél nyolcan pontosan. Itt vagyunk a hírek után.
4: Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
10: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a 2. típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
13: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
14: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
15: Reklámot hallottak.
16: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Reklám.
17: 10 év, 10 millió forint kedvezmény. A Mercedes-Benz Miskolc jubileuma alkalmából GLE modelljeink akár 10 millió forint kedvezménnyel elérhetőek készletről. Benzin, dízel vagy plug-in hibrid meghajtással, most ajándék MBN Plus Service csomaggal. 5 év gondtalanság a prémium autózás világában. Mercedes-Benz Miskolc.
18: Itt a nagy gombóc matek a Kismandulában. Most két gombócos fagyi vásárlása esetén a harmadikat ajándékba adjuk. Ne érd be kevesebbel, élvezd a tripla hűsítést. Kismandula cukrászda. Két gombócra a harmadik most ajándék.
19: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
20: Otthoni és üzleti

0: 0612-77-es telefonszámon.
1: A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenálló felületet és tartós szépséget biztosítanak. Tájékozódjon a gsv.hu-n vagy a gulyás tüzében.
2: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenicascade.hu.
3: Apa, ugye én is mehetek majd a te várt nyári táborba?
4: Na ne, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
5: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
6: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
7: Debrecen Autóház. Mikepércsi út 23-33.
8: Skoda.
9: A Semcorp Hungary Kft. Debrecen legújabb high-tech üzeme most téged keres. A műanyagipar globális vezetővállalataként versenyképes fizetést, kiemelkedő kafetéria juttatást és környezettudatos innovációt kínálunk. Várjuk jelentkezésed gyártósori operátori, technikusi és mérnöki pozícióinkra. Jelentkez most az allaskukac.hu.semcorp.com e-mail címen, vagy a 0670 339 91 00 telefonszámon.
10: Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
11: Reklámot hallottak.
10: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Újra használható az Erzsébet utcai zebra. Józsán folytatódik a közvilágítás fejlesztés. Dobonik Valett vagyok, jó reggelt kívánok! Befejeződtek a munkálatok az Erzsébet utca Petőfi tér kereszteződésében található gyalogátkelőhelynél. A zebrát így tegnap ismét megnyitották a forgalom előtt. A debreceni vízmű egy több mint 70 éves, a város vízellátásában kiemelt szerepet betöltő vezetékszakasz megújítását végezte, ami több tízezer fogyasztó biztonságos ivóvíz ellátását szolgálja. A munkálatok befejezésével a gyalogos forgalom ismét a megszokott rende szerint haladhat az Erzsébet utcai zebrán. A korlátozások megszűnésével a környéken közlekedőknek már nem kell kerülő útvonalat használniuk. Debrecen Józsán folytatódik a közvilágítási hálózat fejlesztése. Amint egy 42 millió forint értékű fejlesztés teljes egészében önkormányzati forrásból valósul meg. A vállalkozók útján egy mintegy 750 méter hosszú szakaszon 20 új közvilágítási oszlopot és lámpatestet telepít az önkormányzat. A kivitelezési munkák ma kezdődnek a meglévő közművezetékek feltárásával és kutatóárkok ásásával. A közvilágítási oszlopok daruzására várhatóan csütörtökön és pénteken kerül sor, majd a jövő héten a szabad vezeték és földkábel hálózat kiépítését végzik el. A munkavégzés idején időszakos forgalom korlátozásra kell számítani. Az új közvilágítási hálózat bekapcsolása várhatóan a hónap végéig történik meg. Ma 13 óra és 21 óra 30 között lezárják a Nagyerdei körút, Pallagi út és Ady Endre út közötti szakaszát. A Nagyerdei stadionban 19 órakor kezdődő Magyarország-Kazasztán labdarúgó mérkőzés miatt. Az érintett DKV járatok terelő útvonalon közlekednek majd, közölte a társaság.
10: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
12: Ugyancsak a ma esti Magyarország-Kazasztán felkészülési futballmérkőzéshez kapcsolódóan a Magyar Labdarúgó Szövetség bérbe vette a Nagyerdei mélygarást ma reggel 6 órától este 10 óráig. A Nagyerdei stadion mellett található létesítményt így ebben az időintervallumban a hotel vendégeken kívül csak a biztonsági szolgálat által beengedett ügyfelek tudják használni. A DV Parking azt javasolja a szurkolóknak, hogy a 19 órakor kezdődő mérkőzésre lehetőség szerint tömegközlekedési eszközökkel érkezzenek.
10: A DV Parking információit hallották.
12: napos csapadékmentes időre van ma kilátás, 30 fok körüli maximum hőmérséklettel.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hoppácska, itt vagyunk, 3-4-8 lesz, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, gyerekek. Nem, még nem vagyok azért teljesen meggyőzve, de majd akkor ezzel kapcsolatban még futunk egy kört. Kutyás témáink úgyis ritkán vannak, nem nagyon vagyunk így, a kutyák nálunk periférián vannak most, de örülök, mert csomó embernek van kutyája, és tudunk arra foglalkozni.
1: A macskás témák, már ne haragudj.
0: Hát, hogy jöhetnek a macskás témák is.
2: De... Például arról, hogy milyen alutasakost érdemes adni a macskának, és hogy hogyan lehet megétetni a macskával, hogy neki csak ennyi jár.
0: Így van,
2: és
0: ne akarjon többet.
1: És egyemek.
0: Igen.
2: Igen, és ne hányom be az ágy alá.
0: Szóval még azért nem teljesen tiszta a szaporítás meg a tenyésztés, de értettem azért Editet, vagy legalábbis próbáltam rá hangolódni igazából, hogy mi a fele történik itt kutyafronton. Mindenesetre érdekes azért egy ilyen poszt, hogy milyen felháborodást tud kiváltani az emberekből. Biánál baleset az M0-ás előtt most ebben a pillanatban. Köszönjük szépen. És időjárásunk, Ferenc.
3: Frontálzóna!
0: Vele mi van?
1: Jön a frontálzóna.
0: Vele ő miért csinálja?
4: Az időjárás jelentés.
2: Vele mi van? Felek megvan vadul.
0: Bevert a reggelit.
1: Leesett a cukrom.
0: Leesett kicsit a cukrom.
1: Vagy fölment, nem tudom.
0: Vagy mi történt?
1: Ezt írják, gyerekek, frontálzóna jön. Úgy szeretem az időjárás jelentőket, hogy néha kitalálnak ilyen szavakat.
0: Miért nem lehet azt mondani, hogy lehűl az idő? Ugye? Miért kell mindenkit szarrá szorongatni mindig, hogy még azon itt szorongjál, hogy elninjon, meg frontázóna? Miért nem lehet csak annyit mondani, hogy féltek gyerekek, itt néhány fokot hűl a hőmérséklet. Ettől nem hiszek nekik jobban, hogy azt mondják, hogy frontázóna.
1: Na, hát erről van szó, esni fog, jön a hideg. Frontázóna!
0: Volt nyest kutya, most mi lesz a következő állat, Szabika kérdezi. Hát most megvagyunk állatfronton.
2: Na, de akkor Balázs, mondd el nekik, hogy mit látta az udvaron tegnap.
0: Nyestet,
2: és mit csinált?
0: Rohangált ide-oda össze-vissza. Egyébként egy marhacuki állat.
2: De dörzsölt a tenyerét?
0: Nem, mert lelőttem.
2: Jaj, de fidó.
0: Sörétet kapott a szervezetében. Eldőlt balra, és megmurdált a kis kenyó.
2: Kevesen tudják, hogy Balázs udvarán több lőfegyver is van.
0: Igen, ehhez, nem szabadon lövöldözöm, ezt a szomszédok már tudják, de most már nektek is elárulom. Sörétet engedtem a kis puha testébe, egy ideig vergődött, aztán eldőlt balra, és megfeküdt.
2: Na, hát ez szerintem elég képletesen, vagy
0: szerintem jó.
2: Érzékletesen, nem? És ez a váronyítható rakétáddal volt, vagy a sima?
0: Igen, nem, ez a sima sörétesemmel. Igazából.
2: De ha egy erdő közelében laksz, nem amúgy?
0: Nem. Én a fenyővillában lakom, és enyém a pilis, persze, nyilván. Most, most készülök megvenni a mecseket, tudtad?
2: Mecsek? Azt hittem, hogy katolikus vagy.
0: Tettem egy komolyabb vételi állatot a Balatonra. De mondták, hogy a bala fele már a baláé, úgyhogy azt már nem tudom megvenni.
2: Miért fogunk ilyen lejtmenetben? De az az érdekesebben, hogy maga ez a nyest, aki ott szaladgált nálad, akkor valószínűleg nem döntött el, kinek az autóját választja, és ott a bőség zavarában, mert ott voltak a Maseratik, ugye, a Porsche-k, a többi dolgok az udvaron, akkor végül remélem azért a te autódra is.
0: Kártetben, tudom, hogy kártetben benne igazából, de egyébként marhacuki állat, szóval nekem egyáltalán nincs vele bajom.
2: És nem kérted meg, hogy a hangyákat intézze, és akkor maradhat?
1: Tényleg, nem tudod ráereszteni a hangyát.
0: Rágcsáló írtásban vagyok, gyerekek. Rágcsáló írtásban
1: ott
0: vagyok.
1: Mindenki döglik.
0: Ott az utcába kihalnak az élőlények. Madarak hullanak majd az égből.
2: Még a kisfiús veszélyben érezheti magát, akinek keresztalapása van.
0: Igen. Na gyerekek, felhívjuk egy pillanatra Petinket, ami drága Petinket a CLB-től. Olvasunk egy baromi érdekes cikket, ami arról szól, hogy mesterséges intelligenciával csalnak már a biztosító társaságoknál. Ezt értitek? 108 milliárd forint értékű hamis biztosítási igényt leplezett le az Avio biztosító társaság. És mesterséges intelligenciával csalnak már a biztosító társaságoknál. Ezt értitek? 108 milliárd forint értékű hamis biztosítási igényt leplezett le az Avio biztosítási

0: lehetőségét lepleztek le már tavaly. És azt csinálják most a biztosítók, hogy ők is csinálnak ilyen AI eszközöket, fejlesztenek egy analitikát, és emberi felügyelettel megpróbálják kiszűrni a képeket, de már nem egyértelmű nekik, hogy mi az, ami csalással készült, és mi az, ami nem. Ez mennyire durva, hogy van egy közlekedési károd, és te még arra picit rácsalsz, hogy nagyobb káreseményed legyen.
1: Okos.
0: Meghamisítod a fotót AI-jal. Miért nem is jutott volna eszembe?
2: De gondolom, mert bármit ráhamisíthatsz. Azt is, hogy itt tudom, fekszik alatta valaki, azt is, hogy egy T-rex kitör a csomagtartóba.
1: Szerintem egyikre se fizetnek.
2: Jó, mindegy. De nem az a lényeg, hanem, hogy de mutogathatod a haverjaidnak, hogy nézd, mi történt. És a nyest, kövér nyestetet.
1: Ugye ennek van hozadéka, az a baj, hogy de... a biztosító egy idő, ez nem tudja ellenőrizni, mert ugye normális az lenne, beadod a kárigényt, azt mondják, hogy jó, hát akkor fáradja, hozza be trélerrel a kocsit, és megnézzük, vagy kimegyünk hozzá. Ezt nem csinálják. Mi fog történni?
0: Elmondom neked, mi fog történni.
1: Na, mi fog történni?
0: Hogy megemelik a biztosítási díjat.
1: Erről van szó.
2: Nem.
0: Hát de valahol hát, a biztosítónak ezt be kell hajtani.
2: Szerintem sokkal olcsóbb, hogyha vesznek egy szoftvert, ami felfedezi az AI-nek a jeleit a képen.
0: Most azt csinálják, ők csinálják, tehát hogy fejlesztik, de közben nekik valahol a valótlanul kifizetettet, azt nekik be kell hajtani, mit tudnak csinálni. Valószínűleg 10%-kal emelnek majd a szolgáltatási díjat, és te fizeted ki azt, hogy a rohadékot a Marika rémünk, az pont nem, de AI-jal hamisítja a saját fotóit. Tehát rajtad hajtják. Be. Hát te, aki normálisan fizeted a köteleződet 3 havonta évente. Nem tudnak mit csinálni, szolgáltatási díjat emelnek. Ebben azért az a szemét dolog, nem?
1: Hogy akinek nem csal, annak is többet kell majd fizetni.
0: Az régen kijött egy kárszakértő, egy ilyen Otto bácsi, egy ilyen rossz érettségi zakóba 20 éve, Otto. Mert egy ilyen öreg fazó jött ki, mindig egy kárszakértőként felhívott, és egy ilyen nagyon rossz lehellettel körülbelejárt a kocsidat.
2: Mint a rajzfilmekben a vakondok, nem most akkor őszintén kinézni, egy kicsit így.
1: Volt egy 2 megapixeles fényképezőgépe, azzal egy kézzel
2: körbefotózva.
0: Megnézte, hogy ott van-e az ütközés, ahol a másik autón keletkezett a kár, rád lehelt a pálott szájával, és igen. Utána azt mondta, hogy majd értesítünk, ez volt. Ehhez igen. Képest AI-jal hamisítana a képet, érted? És akkor a kárszakértőknek megszűnt a munkája? Az nincsen? Már nem jön ki, már nem
1: hát
0: nézi
1: már,
0: meg?
1: Most már nem kárszakértő vagy, hanem AI szakértő.
0: Aha.
1: Ahhoz, hogy ott akar dolgozni, most már föl kell ismerned az AI-os képet.
0: Mennyire durva azért ez is, hogy megváltozott, nem?
2: Hát az benne durva, hogy egyrészt ezek az emberek most hol dolgoznak. Másrészt
0: pedig... Igen, mi lett az Otto, a rossz leheletű Otto bácsikkal?
2: Igen, igen, kis pocak, kis sárgaink, tudod, ahogy kell. A másik pedig az, hogy amúgy az a legtöbb esetben könnyen meg lehet mondani egy képről, hogy AI, nem? Tehát, hogy ez mindig
0: hát van, szerintem egyre profi. De várj, az AI fölismeri az AI-t, nem? Tehát, hogy azt mondod, nézd meg, hogy az AI készült, akkor ők fölismerik egymást.
1: Hát szerintem most már olyan a rendszer, mert emlékeztek régen, mikor volt régen az AI korszakában 2 évvel ezelőtt, ha láttál egy AI képet, akkor ott mindig azt mondták, hogy nézd az ujjait például, ha ember van rajta, ugye több ujja volt.
0: Igen,
1: meg
0: igen,
1: már nem itt tartunk. Keze, már nem de itt már tartunk, nem itt igen. Tartunk, hogy 5 kereket rajzol be a kocsinak az AI.
0: Álljátok írják, hogy álljátok ki arra a Lord is nagy kárszakértő. Ezt tudtátok?
1: Csak őt hívnám, a baj lenne.
0: Felhívnád, hogy van itt egy kis kár.
1: Mutatom.
0: Ekkora a károd, de hogy jön ez most ide? Na jó, följövjük a bettinget csak, hogy meséljen nekünk. Ez elképesztő, hogy a biztosítók rohannak a bűnözők után, nem? Uh-huh. Eszetekbe jutna? Van egy azon bosszankodná, hogy mennyi lesz a javítás, mennyi ideig nincs kocsid, ezek meg behamisítják ilyen fejlesztet. Milyen rakkós az ember?
2: Igen, de az, hogy kiderül, hogy kamuzol, akkor utána eljárás indult ellened, nem? Tehát, hogy akkor ez hivatali visz... Nem,
0: ez hát ez csalás. Mondtam. Ez csalás. Igen, csalás. Ez igazából csalás, igen. Igen. Hello, Péter, jó reggel, ciao.
3: Jó reggel, sziasztok!
0: Figyelj,
3: sziasztok.
0: Ez egy valós érték, ez a 108 milliárd átszámítva, 230 millió font, 108 milliárd forint értékű hamis bizonyítási igény? Vagy kárigény?
3: Igen, olvastam, és ezen gondolkodtam, hogy azért ebben már szerintem valamilyen kárügyintézési irodának is benne kéne lennie, mert ugye, hát emlékeztek, azért a biztosítási csalás, fényképekkel való visszaélés, stb. Azért már a fénymásolóval egy idős, tehát azért volt, ahol már régebben így össze-vissza fénymásolgattak a fotókat, 3-4-et, persze sok évezőt, és akkor beadták a biztosítóhoz, tehát a kezdő biztosítási nyomozóiskolában azért ezt már tanították, ezt a visszaélési formát, és azért azóta tényleg ugye mióta ez egy idős a biztosítással a csalási próbálkozás. Az ad ennek igazából most teret, hogy néhány évvel ezelőtt, és tényleg még az AI képgenerátor időszak megjelenése előtt megpróbálták a biztosítók szolgáltatásként gyorsítani és könnyíteni ezeket a kárrendezéseket. Lett ilyen gyorsított kárrendezés, te lefotóztad ugye a faladon a beházási nyomot 3-4 irányból, beküldted a biztosítónak, ők felhívtak, amikor látták a képet, ez tényleg 1-2 órán belül is előfordulhat. És azt mondták, hogy adunk 50 ezeret, jó lesz, átutalták még aznap délután az 50

0: vagy maximum 100 000 forintot neked, és akkor ennyivel le volt tudva a biztosítási gyors kárügyintézés, és nem küldték ki a milyen bácsit, a Ernő bácsit. Nem küldték ki Otto bácsit, és ő elkezdett elszomorodni, hogy valóban elvész a munkája, és hogy kevés a munkakör, amit az AI nem elvesz, hanem visszaad, és valószínűleg az Otto bácsi munkaköre az, aki most örül, mert az ő munkakörét visszaadja, ugyanis ennek a gyorsított kárügyintézésnek, ugye nem csak úgy lesz káros útja az ügyfélednek, a csalásnak, hogy többet fizet, hanem elvész bizonyos néhány olyan szolgáltatás, ami egyébként normál esetben tök jó lett volna neked, hogy beveri az ablakot az eső, és akkor délután ott van a pénz, és már tudod hívni a saját szerelődet vagy valakit. Hát ezeket most elkezdi elvenni. Kétfajta, háromfajta módon is próbálják a biztosítók ezt így kiszűrni. Egyrészt sok biztosító társaságnak már ilyen saját applikációja van, hogy töltsd le, nem tudom, melyik biztosítónak az applikációt, és azzal készítsd a fotót, ezzel ugye elejét tudják venni a képgenerátoros AI megoldásnak, illetve valóban ugye AI-jal fegyverkeznek az AI ellen, tehát olyan szoftvereket próbálnak gyártani, fejleszteni, létrehozni, amelyek megismerik azokat a generált képeket, amit az AI csinál.
1: Igen, itt az adat, hogy az Aviva biztosító társaság több mint 18 ezer gyanús kárigényt azonosított 2025-ben, összesen 233 millió font értékben, ami rekordot jelentett a biztosítónál. Tehát ez egészen durva.
0: Hát 100
1: milliárdos kár. De akkor ezt rajtunk hajtják majd be, ugye? Tehát a legnagyobb rossz ebben az, hogy fölemelik az alapdíjat.
0: Egyértelmű, így van, tehát a biztosítás az egy úgynevezett kárközösség, és ugye addig éri meg a biztosítónak benne lenni ebbe a bizniszbe, ameddig ez a kárközösség neki több pénzt termel, mint amennyit ki kell fizetni. Egyébként ezt általában Magyarországon az MNB, meg bárhol ezek is elvárják, hogy ne is, tehát nem lehet egy biztosítónak a mérleg főszegét egyéb történet ellenőrzik, és nem lehet kevesebb a bevétele, mint amennyi kár kifizetést vállal, hiszen akkor nem tudná teljesíteni a károkat, tehát ezért ez így benne van a rendszerükben, igen, és akkor ezért természetesen, ha megemelkedik a kárkifizetés, de ugyanannyi az autó kötelező biztosítása, vagy bármire, akkor ezt ők szétporlasztják a meglévő ügyfelek között, tehát így van, a csalók ugye azok nem csak úgy szúrnak ki velünk, hogy mondjuk az ilyen gyors kárrendezési fejlesztéseket elveszi a biztosító, vagy nem fejleszti, hanem úgy is, hogy megemelkedik a biztosításunk díja. De egyébként börtönbüntetés is járt, tehát valóban azért, hogy ebben a cikkben is benne van, meg mondtátok nagyon jó, azért ez biztosít csalás. Tehát lehet, hogy gyors drognak tűnik bedobni egy ilyet. Az IMS reggelén is kipróbáltam, hogy mit csinál a lakásunkból egy ilyen káresemény generált fotó. Tényleg megcsinálja, tök jó.
1: Láttam a fotót, elküldted.
0: Elküldtem, megnéztem. Igen, elküldtem egy ilyet. Igen, még nem fizettek, de nincsenek bent, tehát 9-re már várom a pénzt.
1: Leégett a házat, láttam, hogy nem tudom, milyen fotó ez, igen, az AI kép.
0: Beázat, leégett autó, mindent. Tehát tényleg megcsinálja. Néha azon buknak meg egyébként, hogy már túl tökéletes.
1: Tehát túl jó a kép.
0: Túl jó a kép, túl egyértelmű, és azért ma már nem csak a fotót elemzi az AI, hanem ugye azért rengeteg digitális lábnyoma van a digitális térben mindennek, tehát amikor beadsz egy káreseményt, mondjuk, hogy tegnap délután becsapott a villám, azt ugye már nagyon könnyű ellenőrizni, hogy abban a térségben volt-e egyáltalán villámlás, volt-e akkora csapadék, volt-e olyan erejű szélők, és ezeket már nem is az AI óta, hanem már nagyon régóta ellenőrzik a biztosító társaságok. Emlékszem, időszakra volt egy olyan, hogy a tévészerelőkkel játszottak össze az emberek, és akkor a tévészerelők kiadtak ilyen papírokat, hogy villamcsapott a tévébe. Tényleg, igen. Úgyhogy adtak a biztosító meg kifizette az új tévét, miközben csak ugye a javítás volt nem megoldható egy időben, ezek megsokasodtak régebben a színes tévé cserék, amíg elég volt a szerelőtől, a javítótól egy ilyen, tényleg egy olyan hirtelen nagy áramerőség suhant át a tévén, és az nyírta ki ezt a fajta próbálkozási hullámot, hogy a villámcsapás, a villámaktivitás tökéletesen le lehetett kérni a biztosító társaság, vagy az időjárással foglalkozó területektől, és onnantól kezdve a biztosító társaság tudta bizonyítani, hogy nem volt a térségben villámaktivitás ekkor meg akkor, úgyhogy nézzetek másik dátumot. Tehát ezeket a helyszínelemzéseket, időpontelemzéseket, időjárás elemzéseket, ezeket már nagyon jól tudják a háttérben ellenőrizni, főleg az AI korszakában, meg aztán végképp. És hát azért nem nagyon értem az autós csalásokat, mert nyilván valami. Ebbe itt valami azt gondolom, vagy valami összejátszás lehetett, vagy túlságosan laz a rendszer, mert azért mondjuk a 90-es évek végén itt is gyakori volt, hogy kék-sárgákat töltögettek az emberek ezt a biztosítási kárbejelentőt, és akkor azzal próbáltak plusz pénzhez jutni, de ma már egy gépjármű törést is tök jól lehet különféle módon ellenőrizni, hogy egyáltalán megtörtént-e, ott volt-e, volt-e helyszínen is, vagy igen, de tény, hogy a kisebb károkat mindig igyekszik a biztosító gyorsan letudni, és szolgáltatásként úgymond gyorsan kifizetni az ügyfeleknek, és ezzel megpróbálhatnak ilyen módon visszaélni.
1: Peti, nagyon köszi. Beszélünk még, hívunk úgyis, ha van valami. Köszönjük szépen.
0: Okay, vigyázz magadra.
1: Köszi, ciao, ciao. Hello, hello, hello, hello. Azért van nagyon sokan, hogy az AI fotót screenshot-tal lefotózod.
2: És akkor nem mondja meg az AI.
1: Akkor már az AI nem érzékeli. Tehát ez egy jó csalás, ha valaki csalni akar. Az AI képet azért nem lehet felismerni, AI-jal készült képet, egy print screen-tel már nem tudod beazonosítani. Aha. Jó, azért megkövessetek el biztosítást.
3: Nem vagyok teljesen biztos, attól függ, hogy milyen AI-jel csinálod, mert azért vannak olyan AI hibák, meg amúgy szokott hagyni vízjelet is, ami az mennyire nem látszik a print screenen, de hogy nem mindegy, hogy milyen az AI, amit leprint screenelsz, mert van, ami azért
1: gagyi, valami azért. Kis sucinos, oda
2: néz. Hát volt már próbálkozás.
1: Hát ők múlt hét elégett a konyhája, de már Csini Vili vadonatúj.
3: Ez például nyelvizsga, amit múltkor mutattam nektek, hogy ezt végül is mindegy.
1: Igen. Nálunk videóhívással jött ki az ember, és nézte meg, hogy mi történt a viharkár után. Már hogy nem jött ki, hanem videóhívás volt. Az menő. Fogod is ott körbe pásztázod videóval. Na jó, gyerekek, azért senki ne kövessen el biztosítási csalást. Tehát, hogy így nem feltétlen ajánlott ez a dolog.
3: Nem, csak ha nagyon megszorultak tényleg. Nem, ez, szerintem amúgy ez a néhány év, amit letöltendőbe kapsz, ért az végül.
2: Annyit megér.
3: Ki kell számolni, mennyi lenne a napi díj, attól függ, mennyit csaltál.
1: De hova jutottunk, nem? Tényleg, tehát milyen érdekes.
2: Technológiával, egy kicsit.
1: Technológiával már mi lesz itt pár év múlva? Milyen csalások, milyen képek, milyen álvalóságok születnek majd így az AI-nak köszönhetően?
2: Írtak a screenshotra, próbálták, bukott.
1: Bukó?
2: Igen.
3: Igen, tehát, szerintem azt a függ, igen.
1: Igen? Jó, én nem akarom megpróbálni. Tehát én még az, hogy van biztosításom, és így is nagyon nehezen jelentek be bármit, mert akkora szenvedés, meg küzdés.
3: Semmi, de
1: tehát,
3: vagy bejelentés, még akkor sem fizetik.
1: Igen, ezt mondom, ezért mondom sokszor, hogy jó, akkor inkább csináljuk meg, essünk rajta túl, csak ne kezdjünk el szívózni a biztosítóval, mert hogy azért az egy nagyon körülményes dolog. Vagy nektek volt? Könnyebben fizetnek már?
2: Nekem
1: gyors,
2: több de? Könnyebb. Igen? Igen. Hát kicseréltük ugye a lökhárítót egy törötre, azt lebiztosítottuk, mert mint az állat, aztán visszaraktad a saját
1: hibátlan alkatrészt. Tökéletes az, hogy 5 kilót kerestetek gyorsan. Úgy fizettek, mint a katonatiszt.
3: Hát anyám biztosító cégen nem jó, de az enyém az nagyon jó. Én a bankomnál vagyok biztosítva, és akkor múltkor a mosógép ledobta magáról a nem tudom milyen tömítőgyűrűt, de úgy egynapos mosógép, tehát egynapos mosógép kiöntött, és akkor ugye fel az egész padlót azt eláztatta, és akkor csak el kell küldeni, hogy ez mind megtörtént.
1: Fotón elküldted, és küldték a lóvét?
3: Igen,
1: ennyi volt?
3: Igen, és felhívtak, hogy meséljem el, hogy éreztem magam, miközben ez történt, és teljesen ilyen rádió drámával elmeséltem, és akkor csak ömlött és fröcskölt!
2: Hey,
1: annyi volt, hogy egy szivacsal oda csöpögtetett néhány csepp vizet, az vett egy új Whirlpool mosógépet, mert már nagyon ki volt a régi.
3: Kézzed, kijöttek, és azt hittem, hogy nem javítják az új mosógépeket, de megjavították, nem cserélték. Na, ehhez itt szólsz.
1: És ezt lebiztosítóztattad?
3: Hát már a padló attól függetlenül feljött. Tehát a
1: márvány nem bírja a vizet.
3: Nem, hát tudod, én vagyok a szegény kettőnk közül.
1: Kararai márvány nem bírja a vizet, ne adjad már!
3: Én a kis hétköznapi hős vagyok, akinek sima ilyen fapadlója van.
1: Sima mahagóni fapadló, de törődjél vele semmi abszolút. 3 millió volt a 2 négyzetméter. Duplán
2: lakkozva. Nézd, hogy alá menjen a víz.
3: Dolce Gabbana, de hogy ennyi. Tehát, hogy fa, de Dolce Gabbana.
1: Igen, sokszor macera azért ez így ezzel szívni, de akkor neked jó tapasztalatod van. Tehát...
3: Igen, a bankomnak a biztosítás nagyon jó, kedves emberek.
1: Aha. Neked van banki biztosításod?
2: Van.
1: Van ilyen?
2: Neked is van.
3: Én lakáshitelt vettem fel, igen? És a lakáshitelt csak úgy adják meg, hogyha a banknál biztosítod a lakást. És ez így volt.
1: Wow, de
2: egyébként,
1: érdekes,
2: ha normál, jó előfizetős csomagban vagy a banknál, igen? Akkor oda automatikusan jár például biztosítás a bankkártyádhoz.
1: Igen?
2: Igen.
1: Erről miért nem szól?
2: Figyelj,
3: nekem minden
1: van. Döbbenet, hogy ezzel miért nem hívnak föl, hogy ilyen van? Miért nem ajánlgatják a portéket? Miért kell nekem utána járni, hogy biztosításom van-e?
3: Az én bankom az olyan, hogy leültünk, és akkor elmondtam, hogy élek. Mondták, hogy jaj.
1: Az elég szomorú. Mondták, hogy
2: ez rövid élet lesz.
1: 10 év múlva nagy bajok lesznek. Egyelőre ne nyisson nálunk számlát eszer.
3: És akkor nekem úgy van megcsinálva a bankkártyámhoz a biztosítás, hogy például a közlekedési balesetre, tehát közútira, hogy ott megmurdálok, akkor a gyereknek alapból utalnak egy 10-est, hogy édesanyja nem jön haza, de vegyél magadnak valami szépet.
1: Látod ezt a sok gumicukrot? Ez mind megjelent?
3: Így van, a súlyomat kilóban átadják.
1: Igen, hihetetlen ez a cibbank, elképesztő. Ahány kiló vagy, annyi gumicukrot küld a gyereknek.
3: Olyan is van, hogyha meghalok, akkor kifizetik a temetést, és akkor utána majd utóbb.
1: De várj, álljál, ez bemész egy bankhoz, nyitsz egy bankszámlát, és elmondják ezeket.
3: Én mondom, hogy körülnéztek az OTP-n kívül, amúgy, hogy mik vannak még
1: a piacon. Nem szóltak neked, hogy ez nem egy halálfélelmes biztosítás, hanem ez egy bank. De téged te bebiztosítok, vízkár, tűzkár, haláleset.
2: A lakást, hogyha úgy veszed, hogy hitelre,
1: akkor kéri a bank, az oké, az tiszta, akkor kell egy lakásbiztosítás, az tiszta.
3: Megkérem a brókeremet, hogy hívjon fel téged.
1: Baleset biztosítás.
3: Minden rajta, minden van. A bankkártyához.
1: Erre megnézem a bankkártyámat.
2: Hát ha
3: és utazbiztosítás is van rajta, tehát hogyha elutazok külföldre, akkor nem kütök külön, mert rajta a kártyában. Csak szólok, hogy elmentem.
1: Érdekes, ilyen sziszi-fuszi dolgokat, ilyen aprólékosan foglalkoztak. Döbbenet, hogy mik vannak ebben a mai világban.
3: Egyetlen egyszer kell bemenni, ennyi volt.
1: Na jövő mindjárt 8 óra van pontosan itt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Srácok, engem nem zavar a cash.
2: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
5: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
7: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
8: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
11: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
12: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
11: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
13: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
14: A csirke szárnya legjobb a grillen.
15: Dehogy is.
14: A csirke mellnél nincs jobb.
15: Mondom, hogy a szárnya jó.
16: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
0: Reklámot hallottak.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
17: I'm Dua Lipa.
3: Csak ma is lágerme.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újra használható az Erzsébet utcai zebra. Több mint 5000 szurkoló látogatott ki a tegnapi nyílt edzésre. Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. Befejeződtek a munkálatok az Erzsébet utca Petőfi tér kereszteződésében található gyalogátkelőhelynél. A zebrát így tegnap ismét megnyitották a forgalom előtt. A debreceni vízmű egy több mint 70 éves, a város vízellátásában egy kiemelt szerepet betöltő vezetékszakasz megújítását végezte, ami több tízezer fogyasztó biztonságos ivóvíz ellátását szolgálja. A munkálatok befejezésével a gyalogos forgalom ismét a megszokott rend szerint haladhat az Erzsébet utcai zebrán. A korlátozások megszűnésével a környéken közlekedőknek már nem kell kerülő útvonalat használniuk. Debrecen Józsán folytatódik a közvilágítási hálózat fejlesztése. A mintegy 42 millió forint értékű fejlesztés teljes egészében önkormányzati forrásból valósul meg. A vállalkozók útján egy mintegy 750 méter hosszú szakaszon 20 új közvilágítási oszlopot és lámpatestet telepít az önkormányzat. A kivitelezési munkák ma kezdődnek a meglévő közművezetékek feltárásával és kutatóárkok ásásával. A közvilágítási oszlopok darúzására várhatóan csütörtökön és pénteken kerül sor, majd a jövő héten a szabad vezeték és földkábel hálózat kiépítését végzik el. A munkavégzés idején időszakos forgalom korlátozásra kell számítani. Az új közvilágítási hálózat bekapcsolása várhatóan a hónap végéig megtörténik. Sport. Az ötödik összecsapáson dől el a bronzérem sorsa a férfi futsal NB1-ben, miután a Deac tegnap 3-1-re kikapott itthon a Veszprémtől. A három győzelemig tartó párharc állása így 2-2. Az ötödik meccs pénteken Veszprémben lesz. Több mint 5000 szurkoló előtt tartotta nyilvános edzését hétfőn a magyar labdarúgó válogatott a Nagyerdei stadionban. Utoljára 2024. júniusában szerepelt Debrecenben a nemzeti csapat, így nem csoda, hogy már a nyilvános edzés iránt is jelentős volt az érdeklődés. Márkó Rosszi szövetségi kapitányt hallják.
2: Na jó!
3: Remek ötletnek tartom a nyilvános edzést. Azt gondolom, a szurkolók megérdemlik, hogy közelről láthassák a játékosokat. A drukkereink jelentik számunkra az éltető üzemanyagot, a játékosok pedig függetlenül attól, hol játszanak, szeretnek a szurkolók között lenni.
1: A Magyarország-Kazasztán találkozó ma 19 órakor kezdődik a Nagyerdei stadionban.
0: A sporthírek támogatója a Karát Fashion, mert itt érdemes vásárolni.
1: Napos csapadékmentes időre van ma kilátás, 30 fok körüli maximum hőmérséklettel.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra után 13 perccel, kitörő lendülettel gyerekek, jó időben, még a hidegfront és a mi szupercella, vagy mi? Mi ez? Mi jön? Valami jön, mindegy.
2: Frontázóna.
1: Frontázóna, frontint az anyjában.
2: Anyám kedvenc gyógyszere.
3: Anyuk ezt szeretem frontint.
1: Frontinom van anyád?
2: Kilószábra tudja elni.
1: Ez kemény bevallani.
3: Zikkedélyes lesz tőlem?
2: Igen, nagyon jó.
3: Ó, Feri, na gyere, táncoljunk.
2: Valami fáj, frontint. Nem fáj, akkor is az.
3: De jó, ez egy amúgy ilyen jövőt kézzel.
2: 89 évesen, már mit mondasz neki, hogy mama ne?
1: Szegények szanaksza. Abszolút. Jó, mama bedobja, úgy pörög egészen, teljesen jól van, igen. Szóval, hogy holnap jön valami Armageddon, igen, és aztán csütörtök pénteken kicsit hülünk, de jövő héten...
3: De mi az, hogy holnap jön Armageddon?
1: Hát időjárás szempontjából, hogy
3: de kicsit...
1: Nem, csütörtökön 22:30-ról, és eső, igen.
3: Van.
1: Ezért mondtam, hogy holnap jön.
3: Jaj, még nem érkezik meg, csak még
1: nem. Hiszem, ma még csak kedv van. Köszönöm szépen, hogy segítesz tovább körtíteni a műsor menetét.
3: Dír!
2: Holnap jön!
1: Nem, akkor most ez holnap, és akkor hány órakor jön. Valami jön, nem tudom megmondani neked, nem vagyok ornitológus, vagy mi az meteorológus.
3: Ornitológus.
1: Nem vagyok se vadászakértő, se természetbarát, se meteorológus, semmi nem vagyok.
3: De hogy mikor lesz az, hogy az egész már ilyen nagyon durva, ilyen gyűrűkúrás lesz. Nem tudom, mi, de valami jön.
1: Igen, de valami érkezik.
3: Iszakról érkezik, és úgy érzem, meg fog viselni bennünket.
1: Egyébként, ha már ornitológia, csak szeretném elmondani nektek.
2: Odafigyelj!
1: Most... Ornitológiai megfigyeléseket folytatok.
2: De nem csillagászat, itt reggel 6-kor még csillagászat.
3: Az, néznek is berepedett, az nem ornitológia.
2: Igen, a két csillag közé berepült egy sas.
1: A két csillag, nem, tehát fönt van a Jupiter, és fönt van a Vénusz. Ugye ezt meg tudod nézni, mikor fölnézel az égre este.
3: Oké.
1: Na, akkor már nagyon készen vagyok.
2: Na, ez milyen madár volt?
1: Na, várjál, elmondom az ornitológiai megfigyelésemet. Okay. Tudtátok-e, hogy milyen messze van a Jupiter?
2: Hogy ez a fostos bugybókához?
1: Mindjárt, csak hogy a csillagászati jelenségre mondom, hogy ez egy gyönyörű dolog, amit te most tudsz érzékelni, mert a Jupiter, az nagyjából, a Vénusz az nagyjából 80 millió kilométer, ilyen távolságot látsz. A Jupiter meg 600 vagy 700 millió kilométer.
2: És ugyanakkorának látsz.
1: Ugyanakkorának
2: látsz. Azt nem lehet öcsém.
1: Beszarsz. Nagyon szép. Ez a nyugat ég volt.
2: Oké. Okay.
1: De jó? Erről van szó.
3: Na, várjál. Nem, hallgatok, nem látják, hogy Balázs a kezébe a kávés csészét, ami órák óta előtte hever, és úgy mutogat vele, hogy egy ilyen PowerPoint prezentációt néznék végig.
1: Na, de akkor ornitológiai
2: is. És akkor most jön a sirály.
1: Jól mondod. Ez történt.
2: És fölkapta a Vénuszt.
1: Haladok a forgatási helyszíre.
3: Igen.
1: Ez puszta zámor.
2: Puszta zámor.
3: Uh-huh. A szerelem fővárosa.
1: A szerelem fővárosa, igen, ott igen.
3: Ha, igen.
1: Jönnek a párok, aztán ott mindenféle csinálnak, ez puszta zámor is. Észrevettem már egy ideje, uh-huh. És ennek szeretnék utána érni, mivel ti jó vidékiek vagytok, így el tudják nekem mondani. Megérkezik a gólya, épít egy fészket.
2: Igen.
3: Úgy nagyon nehéz gólyát utánozni, de kis időt kérek, várjál.
1: Kelep. Jó, tanulj meg a gólyát. Kelep. Föltelepedik egy fészekre, és létrehoz egy másik gólyával egy egyedet, és azt ott gondozza, szarrá fossa a kocsidat, ha alálsz. Oké.
2: Okay.
1: Felfedeztem, és csináltam róla videót, hogy vannak bizonyos gólyák, amik nem ezt csinálják, és magyarázzatok meg nekem, hogy ők kik.
2: Ufó gólya.
1: Fölülnek egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
3: És ítélkezik?
2: De lehet, hogy...
1: Mi a szar történik a gólyán?
3: Ismerem, nem.
1: Hova éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél?
2: Nézi a gyíkot meg a békát.
3: Azért, mert az asszony hormonos, és hát nem
2: kicsi,
3: bírják
2: meg. Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
3: Igen, ott hormonos, már érdekel, mert bimbója nem akarja,
1: ott
3: hogy hozzáérjenek.
1: Figyeld, ott megyek a kocsival.
3: Ez a rádiójáték.
2: Aha, semmit nem.
4: És ő egy a póza tetején, nincs fészkünk.
1: Nincs fészkünk, ott ül a póza
2: tetején. Fölvette!
1: A póza tetején. Figyelj, ott egy másik póza.
2: Van fészke, de nincs mindig, te se vagy mindig otthon.
1: Ott is ül.
3: Ott is ülnek, úristen, ez nagyon Hitchcock amúgy.
1: Ott ül a másik.
2: Szerintem
1: téged. 30 póznán felvettem 30 darab gólyát.
2: Szerintem téged figyelni.
3: Ezt tudja.
1: Ez mi?
3: Ez a hangyák miatt van.
1: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
2: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
1: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókát csinál.
2: De hogy állna már párba? De már nem megcsinálta. Nem lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
1: Ebben a pillanatban leszállt egy madár.
3: Leszállt. Úristen, hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos varjú megérkezett.
1: Ebben a pillanatban megérkezett egy varjú, mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
3: Egy dolmányos varjú, de úgyhogy egy csirke mérete van.
1: Add a varjú hangot. Nézd, elrepült, nézd. Azt mondta, jó, ezek elmebetegek. Szóval, na, tessék.
2: Tehát van a gólyának fészke, benne van a gólyanyú.
1: Igen.
2: Meg a tojások vagy a kis gólyák.
1: Igen.
2: Már a nagy gólya, apu, nem fér bele. Azért...
1: Mi az, hogy nem fér bele?
2: Hát már nem fér, kicsi a fészek.
3: Azt írják, hogy strihelnek.
1: Figyelj, puszta zámor.
3: Hé, szép fiú.
1: Puszta zámor, bárki meg tudja nézni, ahogy mész be puszta zámorra, hogy 30 darab villany pózna, és ott ül, figyelj, mozdulatlanul, este jövök el.
3: Szopránó. Ez a szopránó.
1: Ez most hogy jön ide?
2: Hát, szopránó.
1: Szóval, hogy oké. Ott ül 30 darab gólya.
3: Igen.
1: Tony Soprano mindegyik?
2: Így van.
1: Mindegyik egy maffiózó gólya?
2: Várnak,
1: de mire várnak? Este haza kéne menniük a fészekbe. Tök érdekes.
2: Hangos a fészek. Ott van két rohagy
3: gyerek. Srácok, tudom, könnyebb itt kint izé. De otthon vár az asszony.
1: Ma megcsinálom nektek újra a felvételt és megmutatom. Várjál, mert nem megyek ki este a villába. Az, hogy este vannak ott. Napközben nincsenek ott, és semmiféle ornitológiai magyarázat nincs. Ezek akkor vagy van az a gólya, aki azt mondja, hogy én nem állok párba, én szingli életet élek, ide jövök, hülyére zabálom magam, lakok egy villanypózán, nem csinálok fészket, majd visszarepülök Afrikába.
2: Választotta.
1: Ezek szingliskednek ott?
3: Azt mondják, hogy ez köztudott, hogy puszta zámor a gólyáknak a szemétégető.
1: Na?
3: De most Anna, te tudod a választ?
1: Valóság. Sose érdekelt a valóság. Jöjjenek az összes
3: külső emléletek. Tindereznek? Nem, túlvállalta magát, túlszaporodás, tele van kis gólyákkal a fészek, és már nem tud elfeküdni. Egyszerűen ez az van. Ez olyan, mint amikor a kanapére kizavarják a pukát az első hónapokban, hogy akkor most ott kell pihenni.
1: Tehát elzavarják a gólyák.
2: Nincs kanapéja, ők mind fiú gólyák. Őnek 10 év van oszlopa.
1: Ők mind fiú gólyák, és valahol van egy család, ahol ő hazamegy.
2: Úgy van.
1: De éjszakára miért nem repül haza, és szeretgeti meg a fiókáit? Mit csinál a villanypóznán
3: este? Azért, mert a fiókák másfél óránként felébrednek, meg kell őket etetni, és nem tudja a remfázis betartani.
1: Tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypóznán ülnek fészekkel.
2: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apát.
1: Igen, ezért ő elmegy.
3: Pista, te mit csináltál itt vagy?
2: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vízes lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le.
1: Szerintem a szemétégetőből ők kajának, és a napközbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél egy póznán.
3: Nem lehet, hogy a fiúk a klubból?
1: Melegek? És este valami iszonyatos tibornya van, amit mi nem látunk?
3: Igen, a gólya gangbang van este, csak úgy megvárják, hogy mindenki hazamenjen a forgatásról.
1: Az nem lehet, hogy ők tinédzserek, és ők fölnőttek, de még nem repülnek el, megszületnek májusban, és ők tinédzserek.
3: Na, Anna, most már megszólalt.
1: Ne csinálj, tinédzserek.
2: Június van, még nem nőtt föl.
5: De ezek olyan gólyák, akik...
2: Tavajról itt maradt.
5: Így, hát akik ivar érett, cég még nincsen náluk, és ezért ott ülnek csoportosan, ez az egyik.
1: Tehát ezek szingli fiatalok.
2: Ne beszéltek a hülyeséget, városiak vagytok.
5: Nem most születtek.
2: Hanem tavaly?
5: Hát igen, ezek valószínűleg csikók? Még nem ivar érettek ezek a gólyák.
2: Tehát
5: nem
2: azonnal nem visszajött, és még
5: igen,
2: nem tud.
5: Nem szaporodó képesek még, így van.
1: De már szexelnének, de még nem szexelnek.
5: De
1: nem
5: nincs
1: építenek
5: fészket.
2: Miért nem épít?
5: Mert nincs még párjuk.
2: De ez csak akkor építesz. Én nagyon szerettem egyedül lakni egy fészket. Én nagyon bírtam.
1: És akkor ezek póznán áldogálnak egész éjszaka, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
5: Majd igen.
1: Beszarok
5: majd
1: rajtuk.
5: Egyszer igen. A másik pedig sajnos az özvegyek.
1: Akiknek, na jó,
5: az özvegyek meghalt a társuk, és a gólyák, azok nem néznek másik társuk.
2: Na de maguknak. Attól a fészke még ott cuki. Van.
5: Na de, nem és akkor mit csináljon vele egyedül?
3: A gólyák pont úgy nézegetik utána.
5: Haverokkal beszélgetek.
1: Beszámolok.hu per gólyák.
3: Kelep, gólyák.
1: Jött haza Egyiptomból. lelőtték a feleségét.
5: Igen.
1: És azt mondta, én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott a póznára, hát, megőrülök.
3: Hát, mi az azért egy ölelést a végén belefér.
1: Gyere, te öregnek az asszony már régen ölett, leszette valami csádi kongó ízé paraszt.
5: Özvegy ember, özvegy asszony gyülekezete. Özvegy asszony is van, aki nem megy újra, hogy
2: úgy megy. Lehet, hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek.
1: Láttam tegnap este kártyáztak. Iszonyatos kanasztapartikat nyomtak. Figyelj, én életemben nem láttam ilyet. Mondom, 50 pózna, nem is 30, pusztazámor, mézbe a településre, balra a póznák, és vagy 30 darab gólya mindegyik villanyoszlopon, 10 méter egymástól tudnak dumálni. Fél lábon, fészek nélkül 30 gólya ott ül. Iszonyat cukik.
3: Hánykor nyit a gólya diszkó?
1: Ilyen 8 körül érkeznek, azt is megfigyeltem, sötétedésre szállnak le, addig repülnek, menj át az útra, ez az út. Itt vannak balra, kicsit gyere vissza, mert ez már pusztazámor, gyere vissza egy kicsit, úgy fordulj el arra, és menjél visszafele. És sötétedéskor érkeznek, én este 11-kor jövök el, itt lesz majd egy balkanyar, és a balkanyar után kezdenek el üldögélni. Jó, még menjél egyenesen. És ott üldögélnek, sötétedéskor érkeznek meg, és ahogy megérkeznek, itt van egy jobbos, utána egy balos, itt még nagyon messze vagy, Zsül, menjél. A Google térképpel küzd a Zsül éppen, annyi, hogy Mohácsul indul.
2: És kis kacintásokkal
1: megy. Iszonyatos tempóval megyünk a Google térképen, Mohácsul indul, itt jön egy balkanyar.
2: Ha a Google térképen rajta ülnek a gólyák, akkor elhiszem.
1: Elmondom neked, hogy azért nem fognak leülni, mert fényes nappal van, egy darab sincs ott.
3: Szégyellik, hogy nincs fészkük, ugye csak este szoktak leülni.
1: Te arra mész haza, menj ki, nézd meg őket. És tegyél föl egy videót, hogy Bali igazad volt, ma pusztazámor, este fél.
2: 8, fél
1: sötétedés. Sötétedéskor terepednek le a próznákra, menjél
2: még. Addig én haza nem megyek, amíg egy gólyát.
1: Ha nincs gólyás videót, haver.
2: Én fölülök az egyik póznára, érted?
1: Ha ma nincs gólyás videót, és nem igazad, azt hiszik, hogy van valami velem, hogy én halucinálok. Itt lesz a balkanyar, menjél még tovább, Zsül. Jó? Elfáradtál, már sokat gyalogoltál. Jó, majd mutatom. Tehát a személyi tégetőt keressétek, de ne úgy, mint a 20. kerületben, tehát ott nem állnak lányok. Jó, itt jön a balkanyarod, úgy, és ott vannak a póznák. Na, ezek már ezek a póznák, ahol üldögélnek jobbra. Menjél még, Zsül, lépkedjél
3: egy kis tőle. Ezt jelölt meg a Google térképet, hogy tudják, az arra járunk.
1: Ott a balkanyarod, és ahogy kifordulsz, ott vannak a póznák. Itt a balkanyar. Menjél tovább, egyenes indexelj. Google térképen, és itt vannak jobbra, azok a póznák jobbra. Ott ülnek végig, egészen majdnem a 7-es útig. Ott vannak a póznák, ezeken ülnek. Na?
3: Hi.
2: Öcsém, én ezt
3: ez
2: már
3: kinyomozom. Ez.
1: Figyelj. Ti csukott szemmel jártok a világba. Bocsánat, hogy érdeklődöm a világ nagy dolga irányt. Elnézést, hogy én ezeket a jelenségeket figyelem
3: a
1: és kutatom.
3: A gilicebanditákkal még nem volt dolgunk, de... Nagyon érdekel, hogy mondjuk mit gondolnak róla, amikor meglátnak téged.
1: Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam őket.
2: Dobáltad őket, kamisztal.
1: Elvettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és megsütöttem.
3: Béka.
1: Nem mozdulnak, hát ugye kiröhögnek, mert hogy én nem tudsz velük megkárteni. Míg megérkezel pusztazámorra, és a villánál, ahol forgatunk, fölötted ott lakik egy család, azok megülnek a fészekbe, és nem érted a kettő közötti különbséget. De akkor ezek fiatalok, szinglik és özvegyek.
3: Itt az egyik ők, meghallgattam a műsorot, és azt mondja, hogy gégólyák vagyunk. Várjuk, hogy sötét
1: legyen. Ez jó. Lehet, hogy besötétedik, és így brutálisan megteszik egymást. És írdatlan meleg buli van ott. Üljetek vissza a póznára. Nem tudok ülni, a seggem már nagyon fáj. És látják, hogy jövök, akkor visszaülnek a pózára, elmegyek, és egy brutál gay buli van. Lehet, hogy ez van?
3: Azt írják, hogy BM és gólyatábor. Csak szexen.
1: BM és gólyatábor van. Tanárok nagyon szigorúak, már semmi szex nincs egyébként. Igen. Ők a sugárgólyák, várják a fiatal. Várják a sugárgólyákat, igen. Szóval akkor özvegyek. Azért ülnek ilyen szomorúan?
5: Hát én ezt a két okot tudom, a valós okot, de hát nem tudom. De szerintem igen. Tehát vagy özvegyek, vagy szegények. Nagyon fiatalok még.
1: Csinálnod kell majd felvételt.
3: Azt mondod, hogy vagy özvegyek, vagy szegények.
5: Vagy szegény fiatalok.
1: Motorozzál el oda, léci, jó? Ahogy leágazol az M7-esről, mész Velence felé jobbra, pusztazámor, körforgalom.
2: De várjál, Sóskút, pusztazámor között van?
1: Nem, engedd el Sóskutat.
2: Hát de másképp nem tudsz pusztazámorra menni, nem. Ne idegesíts már.
1: Engedd el Sóskutat.
2: Mész az M7-esen.
1: Jobbra van egy leágazás.
2: Lejössz Sóskút felé.
1: Azon túlmész, van egy körforgalom, azon túlmész, és mész pusztazámor felé. Mész egyenesen, és veszel egy jobb kanyart, és onnantól kezdve balra ott fognak ülni.
2: Balkanyar van.
3: Azt írják, hogy
1: az meg tudják érteni őket.
3: Meg tudják érteni őket, mert munka után szívesen ülnek ők, és inkább egy póznak.
1: Írjatok, drága hallgatók, ki mit csinál, hogy ne kell hazamenni.
3: Igen, és minden elmélet érdekel bennünket, hogy miért csinálják ezt a gólyák.
1: Igen. Milyen plusz kerülőd? Egyrészt milyen, igen. Tehát, hogy miért csinálják ezt a gólyák, de hogy azért ezt nézzük meg embernyelvre lefordítva, ki hova megy még és kerül egyet, mielőtt hazamenne, jó? Nők és férfiak is írjanak nekünk, mit csinálsz még, mielőtt, ha nem akarsz hazamenni, milyen pluszkört teszel be, hova mész, mennyit csalsz még, hogy az asszony ne szúrjon le, vagy az uraddal ne kell még találkozni, 20 perc, fél óra, mivel húzod egy kicsit a hazaérkezés idejét?
3: Van több jelenlévés. Igen? Én vagyok a gólya második oszlopról, hívjatok.
2: Szemtanú.
3: De egy lábon állnak, vagy kettő?
1: Egy lábon, ezt is megfigyeltem. Mindegyik egy lábon áll és alszanak.
3: Mert meleg a póza.
1: Ezt onnan tudom, hogy csak a harmadik sörét ledölt le.
3: Egy pálcás.
1: A csúzni acélgolyót még benyelte a söréttel, már nem bírt el. Ezek a kis gólyák, jó? Kérek majd gólyás felvételt tőled.
2: Jó.
1: Igazolt.
2: Ma este. Oda megyek, ha nincs gólya, akkor viszont megkereslek.
1: Nevezd meg engem, jó? Ször David Balázs Etenboró nyomában járkálsz, és szeretnéd a pusztazámori gólyák esetét felderíteni. Mit találtál?
3: Azt hiszem, hogy láttam én is ott egy gólyát, volt félre fényképe, volt a szárnyalak.
1: Miket írnak hallgatók, igen.
3: Kele.
1: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
2: Ó, persze.
1: Ez is lehet egyébként. A gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt, igen. Na jól van. De ugye milyen érdekes jelenségeket veszel észre, ha nyitott szemmel jársz a világban? Vénusz együttállás, gólyák üldögélés.
2: És a Vénusz közbe vetted észre a gólyát?
1: Elmondom neked,
3: figyelj. Én örülök, hogy gyógyszert váltottál a mondanit.
1: És most fogod letenni a hajad? Mert ahogy megnézed az ülőgólyákat 8:30-ről, tekintetedet egy kicsit felemeled.
2: És ott a Vénusz!
1: Felveszed az erősebb szemüvegedet, és fölöttük megnézed ott a Jupiter Vénusz. Kidőzöd a szürke
2: hájú.
1: Leviszed a vércukrodat 26-osra, amitől már kezdesz megvakulni. Följebb nézel, és ott a Vénusz-Jupiter együttállás. A gólyák fölött. Ma este te oda meg fogod köszönni.
2: Lehet, hogy ott is alszom.
1: Sírva fogsz jönni, taknyosra bőgve magad, hogy ilyen szépen te még nem láttam.
3: Majd ez is meghalad a hátad mögött, testvérem.
1: Én is itt vagyok, Feri, a bokorba. Balázs vagyok, van nála WC papír. Itt ülök a bokorba, fél óráig szartam. Senki nem jött erre, rohadtul vártalak.
3: Jó, hogy őre találkozunk. Majd egy kis tartozás.
1: Hoztál papírt, Feri. Neki nagyon megy a hasa. Na jó, van, jó. Aki nem hiszi, ma este járjon utána. Jó? Lehet oda menni. Na jövő mindjárt 9:30, pontosan itt vagyunk a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
8: GAECOO. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
9: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
10: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
11: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra!
12: Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthonátalakítós ötleteidet valóra. Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel. THM 9,9%-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
13: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
14: Ahhoz tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
13: Ez az!
14: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék falitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
15: Reklámot hallottak.
16: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jön a 10. gurmé fesztivál. Több mint 5000 szurkoló látogatott ki a tegnapi nyílt edzésre. Dobó Nikolett vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. A 10. gurmé fesztiválra készül Debrecen. Péntektől vasárnapig várja a látogatókat a város legnagyobb gasztrokulturális rendezvénye a Nagy Erdőn, a Békás-tó környékén. A jubileumi debreceni gurmé fesztivál a világízei köré szerveződik 24 étteremmel és cukrászdával, illetve 11 italos műhelyjel. Nemzetközi konyhák autentikus fogásaitól a különleges alapanyagokon át, a pásztor hagyományok ízvilágáig sokféle ínyenszséget kínál majd a háromnapos rendezvény. A több mint 60 program között lesznek koncertek, workshopok és kifejezetten gyerekeknek szóló rendezvények is. A fesztivál beharangozó sajtótájékoztatóján Pap László polgármester azt mondta, 10 év alatt nem vesztett lendületéből a gurmé fesztivál, amely tavaly látogatói rekordot ért el, idén pedig egyszerre lesz debreceni és nemzetközi.
0: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól, itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
1: A debreceni Nagyerdei stadionban ma 19 órakor kezdődő Magyarország-Kazasztán labdarúgó mérkőzés zavartalan lebonyolítása miatt lezárják a Nagyerdei körút, Pallagi út és Ady Endre út közötti szakaszát 13 óra és 21 óra 30 között. A lezárás ideje alatt a 16-os, a 22-es és a 24-es buszok terelő útvonalon közlekednek majd.
0: A DKV információit hallották.
1: Sport. Az 5. összecsapáson dől el a bronzérem sorsa a férfi futsal NB1-ben, miután a Deac tegnap 3-1-re kikapott itthon a Veszprémtől. A 3 győzelemig tartó párharc állása így 2-2. Az 5. meccs pénteken Veszprémben lesz. Több mint 5000 szurkoló előtt tartott a nyilvános edzését hétfőn a magyar labdarúgó válogatott a Nagyerdei stadionban. Utoljára 2024. júniusában szerepelt Debrecenben a nemzeti csapat, így nem csoda, hogy már a nyilvános edzés iránt is jelentős volt az érdeklődés. Márko Rossi szövetségi kapitányt hallják.
2: Na jó!
3: Remek ötletnek tartom a nyilvános edzést. Azt gondolom, a szurkolók megérdemlik, hogy közelről láthassák a játékosokat. A drukkereink jelentik számunkra az éltető üzemanyagot. A játékosok pedig függetlenül attól, hol játszanak, szeretnek a szurkolók között lenni.
1: A Magyarország-Kazasztán találkozó ma 19 órakor kezdődik a Nagyerdei stadionban. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül valószínű. Késő estére 18-20 fokig hűlhet a levegő.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Szent vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra után 40 perccel. Hello, bello, drága hallgatók, időjárásunk.
2: Kövi.
1: Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: 12 évente van ilyen bolygó együttállás. Hallja az Insta, hogy miről beszélek, és feldobálja ezeket. Egyébként döbbenetes. Tehát beszéltünk a Vénusz-Jupiterről, és megjelentek a Vénusz-Jupiteres videók. Június 7-től 30-ig az energiamező kinyílik mindenki számára, csak mondom. A Jupiter a rák csillagjegyben van. A rák csillagjegyben.
2: Kinyílik a energiamezőnk.
1: A kis és a nagy szerencse bolygónak is nevezik őket. A két nagy ágyú most összeáll. Ezzel az együttállás felerősíti egymást. A hónapok óta várt válaszod megérkezhet. Kérdéseidre 90%-ban igen lesz a válasz. A folyamat, ami régóta elakadt, végre tovább lendülhet. Az utazáshoz szükséges iratok megérkeznek. Új kezdet, új esély, új lehetőség. Ez jelenti, ha fölnézel az égre ma este.
4: Tegnap én ezt, nem, tegnap kezdődött ez? Ma kezdődött?
1: Ma már nagyon fényesen látható. Ez egy hétig tart, és közelít egymáshoz a két bolygó. Egyre közelebb állnak egymáshoz.
4: Nagyon durva, tegnap, amikor ugye elkezdődött ez az egész, és hogy segítettünk ugye Renéknek, stb. Stb. Tegnap egy csomó minden megoldódott. Tegnap volt egy nagyon sok minden történt. Ilyen tök turbulens nap volt.
1: Abszolút, ezt mondja a Lóévinek ígéretével, lendületbe jössz, és fejlődés, haladás. És ezt mondja, igen.
4: Például kétszer is kardióztam, akkor ez ezért volt?
1: Igen.
4: Nagyon durva amúgy, de én is érzem, tehát teljesen, én nem vagyok egy nagyon spirituális ember, de hogy ez amúgy most nekem is ilyen érezhető.
1: 3 hétnyi aranyat érő energia. 3 hétig a Jupiter a rákban áll, aktiválva az életlendületét mindenkinek, amiben régóta vártál már az előrelépés fejlődés. Ezt írja. Na most mondd meg, ez látható az égbolton. Egyébként nem tud a két bolygó egymáshoz közelíteni, mert olyan 750 millió kilométer választja őket, csak valahogy, ahogy tengelybe állnak, a szemed úgy érzékeli, mintha közelítenének, de ők egymás mögött vannak, és aztán a végén beállnak egymás takarásába. Gyönyörű egyébként, meg lehet figyelni az egész jelenséget. Nagyon szép. Tényleg rikit a két bolygó most itt fölöttünk. Este nézzétek meg.
2: Mit ír a Vénusz-dombról?
1: A Vénusz-dombról azt írja, hogy ha nagyon leborotválod, az se jó, ha egy pici szőrt, egy pici nyíllal hagyhatsz, az kiváló. Ezt írta a Vénusz-dombról Ferenc.
4: Ami hogy pedig északról nyugatra kell utasod.
1: Erre jöjjön Ferenc. Erre menjen a kékösvény, lefele induljon el Ferenc. Ezt írja a Vénusz-dombról. Na jól van, viszont ha már ugye említetted a tegnapi telefonhívásunkat, csak szeretnénk utána járni, hogy mennyit gyűjtöttünk. Ugye tegnap szó volt, beszéltünk egy édesanyával, akinek van egy nagyon idegrendszeri rendellenessége, született nagyon cuki gyermeke, és bajba van, egy hét múlva el kell hagyni az albérletet, és a második kerületben a Törökvészi út környékén kerestünk neki. Ez nem flancolás, hogy második kerület, nem arról van szó, hogy ott akar lakni, ott van egy ilyen speciális nevelési igényeknek kitalált gyerekeknek kitalált iskola, ahova neki vinni kell a gyereket. És nagyon el volt keseredve, nagyon szomorú volt, nagyon kilátástalan volt az ő helyzete, mert hogy egy hét volt még az albérletből, a gyerek nem nagyon tud utazni, se kocsival, se tömegközlekedéssel, közel kell, hogy lakjon az iskolához, mert hogy hát nem könnyű vele, nagyon nagy küzdés, az anyuka ugye nem dolgozik, Renáta elmondta, hogy nem nagyon tud a gyerek mellett a nevelés segélyt,
4: hát
1: nem túl sok. 24
4: órás felügyeletre van igény a gyereknek, beszélgettünk egy csomó erről, tehát még amikor oviban van a gyerek, akkor is csomószor ott van vele, mert szüksége van rá, illetve hát nyilván ez egy ilyen nagyon nagy feladat. Tehát ami egyszer lehet, hogy kevésbé lesz ilyen nagy feladat, de most még nagyon-nagyon nagy feladat, és ő egyedül van ebben a helyzetben, ezért volt szüksége a segítségünkre.
1: Igen, és fölhívtuk, beszéltünk vele, és a legegyszerűbbnek azt tartottuk, hogyha valaki tud albérletet segítsen, valaki tud lakást segítsen, de hogy mi Renátát egy kicsit anyagilag megpróbáljuk meg támogatni, és ebből a támogatásból ő aztán kifizeti majd a kauciót, és egy-két hónapra, vagy remélhetőleg talán egy kicsit több időre tud majd úgy közel költözni, hogy a gyerekkel ne kelljen sokat utazni. Itt van velünk Renáta újra. Szia Renáta, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok, jó reggel.
1: Hello, hello. Na csak azért hittünk, mert mi nagyon szeretjük ezeket a dolgokat, ha még nem is lezárni, mert nyilván valaki szeretné még segíteni ma is megteheti, csak visszajelezni a hallgatóknak, hogy egyrészt hogy állunk, mi történt tegnap óta, és hogy vagytok.

0: egyszerűen a telefont alig tudom tartani, és a hallgatóknak is, mert rengeteg ember, meg se tudnám számolni, hogy hányan segítettek.
1: Hát ez egy
0: felfoghatatlan.
1: Milyen jó ezt hallani.
0: Ez életmentő segítség, ezt most így túlzás nélkül szerintem mondhatom, mert ebből nem tudtunk volna másképp kikeveredni. És ez most a biztonság, a remény, az esély, és egyszerűen tényleg nem nincsenek szavak erre, amit ez az összefogás jelentett számomra, hogy, és itt nem csak az anyagi része, hanem az, hogy rengeteg ember van, aki gyakorlatilag azt üzente, hogy hajrá, csinált, tehát, hogy meg tudod csinálni, és érdemes, és hogy akkor menjen ez a dolog. És ez egy iszonyú erőt ad. Hát most még fel se fogtam.
1: Nagyságrendileg nem kell pontosan, nem akarod, nyilván nem a zsebedbe akarunk turkálni, csak nagyságrendileg azért azt segíts abba, hogy körülbelül mennyi jött össze tegnap, nem kell pontosan, számszerűleg csak, hogy nagyságrendileg értjük, hogy mekkora erő mozdult itt meg körülbelül.
0: Megvan az egy évi lakbér, ugye, ami így a teljes biztonságot jelenti, sőt, még azon felül is, úgyhogy én már fejbe gondolkodtam, hogy a 4 éve törött ágyrácsot is le tudom cserélni, amúgy ugye mindig ugrál a kisasszony, úgyhogy egyszerűen fantasztikus, tehát hihetetlen.
1: Tehát akkor most biztosítva vagytok, megvan az albérlet, ki tudod fizetni, kauciót is, és ott tudtok lenni, akkor igen, viszonylag
0: igen,
1: hosszú
0: igen,
1: ideig.
0: Igen, ez teljes mértékig.
1: De
0: igen,
1: szuper.
0: Úgyhogy ez egy csoda, ez egy abszolút csoda, és ez pár óra alatt, tehát hogy hihetetlen.
2: Hát akkor most az a feladat jön, hogy akkor újra tervezés, meg hogy megvalósulás, és volt már valaha amúgy ilyen az életedben, hogy ilyen anyagi biztonságban lehettél egyedül?
0: Nem volt még, ugye ez egy nagyon, mindig próbáltam úgy túlélni, meg keresni a lehetőségeket, de hát erre ugye a korlátaink, élethelyzetünk miatt nem volt mód, és akkor most nyílik meg ez a nagy kapu, aminek a lakhatás volt az egyedüli akadálya, hogy minden sírre kerüljön a mi idő, de ezt most mi megkaptuk tőletek és a hallgatóktól, és ez tényleg.
1: Igen, hát ilyenkor a nagy összegektől az egészen pár ezer forintos összegekig jön minden nap. Tehát, hogy sokszor mondják, hogy igen, van, aki 1-2 ezer forinttal, 5 ezer forinttal utal.
3: Minimális összeg, gyerekek.
1: Ne, ezek nagyon kedvesek, nem azt mondom, pont azt mondom, milyen cuki, igen, hogy őnek nincs több, de ő 3 ezeret beletesz.
0: Igen, és bocsánat, csak volt, aki 500 forintot utalt, és azon is ugyanúgy sírtam, és küldtem az energiákat, hogy köszönöm, és remélem érzi mindenki, hogy mennyire köszönöm, és tényleg, hogy ez egy hatalmas dolog, tehát.
1: Igen, ez egyébként ez nagyon helyes, ugye 500 forintja van, de hogy azt elutalja, és itt igen, nem arról van szó, hogy ennyit akar, az ennyit tud, 500 forint, de hogy részese akar ennek lenni, és akar egy kicsit neked segíteni.
3: Na hát akkor pénz megvan, de van lakás, amit tudtok bérelni, annak már utána tudtál ennyi idő alatt járni?
0: Hát ez most lesz, ugye, mert a piac az napról napra változik, de most már oda tudok állni, hogy akkor mit is szeretnénk, és mit keresünk.
1: De jó.
0: Ez most fog lezajlódni.
1: Hát ráadásul ugye ezt elmondtam, hogy nem flancolásból, de egy viszonylag olyan helyre kell menni, ahol azért magasabbak az albérletárak, mert ott van az iskola, a kislány meg ugye nem tud nagyon se autóba, se tömegközlekedéssel sokat utazni, mert olyannyira érzékeny az idegrendszer, hogy mire odaértek addigra, hát tulajdonképpen olyan állapotban van, hogy nagyon nehéz vele, ezért kell ugye a második kerületben. De a Törökvészi utat jelöltük meg helyszínek oda menni, ami nyilván nem a legolcsóbb része így a budapesti lakhatásnak, de pontosan ezt elmondtuk, hogy nem flancolásból ezt a környéket lőttük be, igen, mert hogy ott van a suli, oda rakták az iskolát. Na, jól van, hát akkor nagyon örülünk, Renáta, és hát akkor kitartás, használjátok jó dolgokra, úgyis oda megy, tudjuk, úgyhogy akkor nyugalmat nektek meg, akkor tudsz a lányzóval foglalkozni.
0: Köszönjük ezt a hatalmas csodát nektek, és még egyszer a hallgatóknak, és mindenki, aki ebben részt vett, mert ez tényleg az, tehát a nagybetűs emberekkel tudtam így találkozni. Leírhatatlan, köszönöm.
3: És nagyon jó hallani a hangodon az, hogy megjött az életkedved, megjött a pozitív. Igen.
0: Igen, pedig remegek, és nagyon nehéz, de igen, ez a pozitív stressz.
2: Na jól van, akkor remélem nem találkozunk a kaszinóban, és
1: csak a piros.
2: Igen, és remélem, hogy ez most minden helyére kerül, és ez a nagy esélyed most, hogy teljesen más szinten tudjál létezni, és remélem, hogy olyan lesz, ami ennek vágytad.
0: Igen, mindenképp.
1: Örülünk. Köszi, Renáta, vigyázzatok magatokra. Kitartás. Ez a nehéz helyzetes. Ciao, hello, szia. Hello, hello. Na, jó van. Érthető, ha valaki nem akarja a pontos összeget elmondani. Hát, szeretjük hallani azért.
2: Van a világban. Szerintem nem biztos, hogy kell tudni a világnak, hogy mennyi pénze van.
1: Aha. Tehát,
3: hogy igen, ebben az esetben. Ezt... megjelenik mindenki is.
2: Igen. Meg,
1: igen, hogy talán ez lehet. Én szívesen hallom, mert akkor tudunk egy keretösszeget, de ha ő nem akarja, akkor mi se. Igen. Mi se mondjuk, egy nagyon-nagyon szép összeg jött.

0: össze, és hát ebből tényleg kaució, és lakhatás, és egyéb eszközök, igen, amire a kislánynak szüksége van, és mindenféle kiegészítők, és hosszú távra rendben van ő ezzel, azt hiszem, reméljük.
1: Igen,
0: úgy,
1: igen,
0: hogy,
1: igen.
0: De az, hogyha valaki ilyen helyzetben fél, vagy nem akarja, az teljesen tolerálható. Ez nem arról szól, hogy most ő nem mondja, hanem hogy vannak bizonyos okok, amiért talán ő ezt nem szeretné pontosítani, mert aztán, ahogy mondjuk, ilyen megtalálják, ugye, hallottam a rádióban, hallottalak.
1: Igen.
0: Szóval ez nem biztos, hogy kell.
1: Így is egy hatalmas nagy út volt odáig eljutni, hogy az ember nyilvánosságtól kérjen segítséget, mert ezek a dolgok időről időre azért visszaköszönnek az ember életben, hogy nem te vagy az, nem te meg, amúgy is, hogy meg mint, és szerintem azért jár mindenkinek egy tabula rasa, hogy, hogy ne kelljen, hogy is mondjam, tehát úgy jönni, menni a világba, hogy mindenki tudja rólad, hogy mennyi pénzed van, és honnan van a pénzed, nem?
0: Tehát, hogy abszolút, így... persze. Ezt mindig a hallgatóra bízzuk. Tehát valaki szereti elmondani, hogy igen, köszönöm, ennyi jött össze, valaki azt mondja, nem meri ezt elmondani, fél esetleg, van olyan ember a rokonságban. Tehát egy csomó körülményre nem látunk rá, ugye, igen, ezt mindig tiszteletbe tartjuk, de ez nem azokkal a tiszteletlenség, aki utaltak, csak értjük, hogyha segítettél, de nem mondjuk akkor a pontos összeget, szép nagy összeget.
2: Több mint egy évnyi bérleti díj megvan, meg telik butorra is, úgyhogy ez körülbelül azért be lehet lőni.
0: Igen.
1: Viszont képzeljétek el, hogy olvastam olyasmit, hogy most már az lesz az Európai Unióban, hogy mindenkinek teljesen transzparens lesz a keresete.
0: Vagyis?
1: Tehát az lesz, hogy nem lesz többi nagy sejtelmeskedés, hogy nem hogy keresel, hanem hogy meg lehet nézni, hogy kinek milyen fizetése van.
2: De mi, ez az miért kell lesz? Miért fontos?
1: Hát, hogy ne legyél így a szomszédra.
0: Vagy hogy igazán így legyél. Ez mit jelentett? Rákeres, hogy Kovács Aranka könyvelő, és Kovács Aranka könyvelő majd bevallja, hogy ő keresett egy évben 2 millió 500 ezer forintot.
1: Nem tudom, hogy lesz a gyakorlatban, hanem csak az, hogy ugye most egy ilyen törvényről tárgyalnak, hogy akkor legyen akkor minden fizetés transzparens.
2: Én már ezt önmagában nem értem.
0: Tehát nem vagy közszereplő, meg politikus.
2: Akkor senkinek semmi köze hozzá. Nem?
1: Hogy elkezdtek zsizsakni? Nem azért.
2: Figyelj, hogy kollégák esetében se értem, hogy te elégedett vagy
1: én
2: a béreddel. Igen? Gyere, elmondom. Igen, elégedett vagy? Akkor kész. Ha nem vagy elégedett, akkor menj fizetésemelésért. Pont tegnap hallottam egy ilyen sztorit. Van egy haverom, aki egy cégnél dolgozik, megjött az új munkaerő, aki 3 vagy 4 hónap múlva ment oda asztalt verni, hogy miért van az, hogy az a kolléga többet keres. És akkor elmondták neki, hogy emlékszel, amikor ide fölvettünk, te bementél a HR-re, akik megkérdezték, hogy mi a bérigényed. Te mondtál egy összeget, és ők azt mondták, hogy oké. Az a csávó, akit ugyanakkor vettek föl, a 100 000-rel többet mondott, egyébként annyi a keret. Tehát tudtunk volna neked is adni, de te 400-at mondtál, hát hülye lennék 5-öt adni?
1: Na, akkor most munkáltatóként szeretném megfordítani ezt a szituációt, hogy például ez is a te felelősséged, hogy ne legyen ilyen feszültség, a bérfeszültség a dolgozóid között, mert hogyha gondos bocs vagy, igen, és olyan munkáját szeretnél, ahol bizalmat építesz, akkor nyugodtan elmondhatod, hogy figyelj, így alakulnak nálunk a bérek, és ahhoz, hogy ne legyen feszültség, neked, mint új jövevénynek ezt a bért tudom felajánlani. És ez azért fontos, mert akkor ez egy tiszta játék, és ha az a fajta hozzáállás van, hogy ez egy ilyen kicsit ilyen átverés, tudod, hogy na, mit gondolsz magadról, hogy
2: kértél,
1: mit, igen, hát én nem szereted magad elég, hát ő jobban szereti magát, akkor neki többet fizetek. Ez szerintem
2: reálisabb
1: ez nem...
2: képe van.
1: Igen. Szóval szerintem ez nem, ez az, amit a legjobban félnek az emberek, mert ő nem akar téged megbántani, ő vágyik az állásra, ő nem akar neked túl sokat mondani, hanem ő abban reménykedik titokban, hogy te vagy annyira egyenes, és azt mondod neki, hogy figyelj, de most keveset kértem, mert nálunk 50-nél többet szoktak kérni, és a tessék itt van ez is. Igen, szerintem ez az, amit az emberek többsége nagyra értékel, és így lehet olyan kapcsolatot képíteni egy dolgozóval, hogy azt mondja, hogy na figyelj, ebben a fickóban megbízom. Mert ő nem fog engem átverni. Mert én mondjuk nem voltam képbe.
0: Én azt értem egyébként, hogy bizonyos újságírók miért érzik egy évben ellenállhatatlan vágyat, hogy aki nem politikus, meg nem tudom, egykori politikus, azoknak megnézzék, mint például mi vagyunk. Ugye van 10 ember, akinek minden évben szétszedik, hogy mennyit keresett. A gyerekek ott van, nézzél rá a cégem, nem látod.
1: De én kicsit szurkolok nekik amúgy.
0: De miért fontos, hogy a Majka, vagy a Tilla, vagy én? Tehát ez miért vájkálnak, ha te ezt normálisan piaci alapon keresed, meg nem loptál, nem vagy politikus, nem közpénz szereztél, tehát hogy...
1: Nem a gólyák hordták össze?
0: Tehát, hogy érted, ha most megnézik Rákai Filipnek a cégét, mennyit keresett, meg tudom érteni, nem? Tehát mert hogy közel van a politikához. De hogy ez egyébként miért fontos, hogy a Tilla, vagy a Majka a piaci alapon, vagy a, nem tudom, az Ariák, az most milyen
2: árbevétel csinál? Mert aki szereti őket, az azt
0: csinál.
2: Tudja mondani, hogy megérdemlik, aki gyűlöli, meg azt mondja, hogy rohadjon meg.
0: Nyilván hatásadás a cikk, értem. Persze. Tehát, hogy 5 klikkelést hoz, hogy akkor kinek milyen az árbevétele. Na, de ha nem közpénz közelében vagy, ha nem politikusként dolgozol, hanem vannak cégeid és vállalkozásaid, akkor az egyébként miért
1: azt
0: fontos?
1: Írják, hogy
0: nem értem.
1: Hogy cégen belül lesz transzparencia, tehát hogy az azonos pozícióban lévő munkatárs bére adható ki, de például a menedzser és a raktáros közötti bér nem osztható meg.
2: Aha. Nem gondolod, hogy nem fog kiderülni?
1: Hát valószínűleg ki fog derülni, viszont amúgy szerintem...
0: Azt nehezen tudom elképzelni, hogy az EU-ban köteleznek arra, hogy neked be kell valamit, hogy mennyit keresel. Tehát azért azt szerintem az nem így lesz. Lehet, hogy álláshirdetéseknél van, hogy erre a munkakörre keresünk 800.000 forint és 1.200.000 forint fölötti fizetéssel. Tehát azt transzparensnek kell lennie, hogy mennyit fizet mondjuk egy cég. Azt el tudom képzelni, de hogy mindenkinek el kell mondani, hogy mennyit keres, az így ebben a formában az egy picit
2: nekem nem az van sem itt, hogy azt mondják, hogy van egy gyár, és akkor az azonos tevékenységet végzők átlagbére ennyi, és akkor ahhoz te tudod viszonyítani a sajátodat?
0: Az is lehet, de hogy te
2: érted?
0: Tudod.
1: Lesznek ilyen range-ek megadva, ilyen tollígek, és
2: igen,
1: akkor
2: benne abban... vagy-e, vagy se.
1: Igen, az is, de hogy ez eddig is voltam, hogy csak ilyen piackutató cégek csinálták, és most igazából azt akarják, hogy a visszaéléseket szorítsák vissza, tehát hogy ugye nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy elmennek jön egy új kollega, és az alapból 15%-a, 20%-a több fizetést kap, mint aki évek óta ott van, ami ugye hát a lojalitásnak nem tesz jót, és akkor gondolom ezt akarják lecsökkenteni, ezt a lehetőséget. Aha. Hogy
2: akkor van mihez viszonyíts saját magad fizetésre.
1: Igen. Meg amúgy szerintem ez egészséges, tehát hogy ez nem egy rossz, nyilván az nem lenne egészséges, ha tudnám a szomszédnak a fizetését, de azért az is érdekelne.
2: És miből van az új mentéde?
0: Igen.
1: Így van. Szóval, hogy ez a fajta attitűd, ugye zsigerileg jelzik a munkáltatókból sokszor, hogy nem akarnak rosszul járni, és az olyan érdekes, mert hogy olyan tudsz új kapcsolatot építeni egy dolgozóval, hogy egyikötök sem akar rosszul járni, és ez a fő motiváció, hogy csak én ne járjak rosszul.
0: Igen. Nem, itt tényleg az van szerintem, hogy téged ne tudjanak nagyon átverni. Valószínűleg, amit te mondasz, hogy az azonos munkakörben dolgozó körülbelül nagyságrendileg mennyit keresnek. Tehát az lesz transzparens. És akkor
2: hozzá.
0: Tudod, hogy annál a cégnél nagyságrendileg meghatározott fizetése ez erre a targoncásra, vagy a könyvelésre, vagy nem tudom, megfelelő végzettséggel, nagyjából ez a kategória keres mondjuk 600 és 900 ezer forint között. Tehát te tudod, hogy mennyit töltesz munkában, ő azonos munkában eltöltött idővel, mennyit keres. Ez egyébként jó, hogy transzparens, nem?
1: Azt
0: hogy
1: írják,
0: te be tudod kategorizálni magad valahova, és igen. Tudod, hogy nagyjából ott vagy, ahol a hasonló munkakörben ugyanannyit keres valaki.
1: Igen. Például most azt írják, hogy az irányelv maga azért született, mert a férfiak és a nők közötti bérkülönbséget szeretnék megszüntetni.
0: Aha.
1: Tehát, hogy a pozíció határozza meg a bért, ne pedig az, hogy nő vagy férfi.
2: Igen, az tök korrekt.
1: És ez egy olyan érdekes dolog, mert ez iszonyatosan jelen van, ha összehasonlítjuk a férfiak és a nők bérét, akkor még mindig úgy jön ki a bér, hogy a nők átlagosan egy évben egy, de van, hogy két hónapot ingyen dolgoznak.
0: Ez mennyire durva, a férfiakhoz képest, nem? Tehát igen. Annyival olcsóbbak, igen. Na jó, de ezt akkor tudod megcsinálni, valaki alkalmazott? Tehát most neked van egy vállalkozásod, vagy te nem alkalmazott vagy, tehát ezek alkalmazotti bérekre igazolhatók, vagy akkor lesznek transzparensek, nem? Gondolom én. Tehát, hogy ha alkalmazott...
2: vállalkozó...
0: Nem, hát hogy alkalmas.
2: Akarod tudni?
0: Nem, vagy? Azt mondom, hogy pont, hogyha te neked van egy vállalkozásod, az neked nem kell transzparensen megmondani, hogy te abból a vállalkozásból mennyit keresel, hanem van, hogy alkalmazottaid vannak, és te tudod, hogy az általad alkalmazott emberek azonos munkakörben, azonos munkával, azonos munkában eltöltött idővel nagyjából mennyit keresnek. Így a két munkavállalót tudja magát összehasonlítani, hogy ő megkeresi azt a pénzt, mint Katica mellette, vagy Jucika, vagy nem tudom.
1: Igen, erről azért lehetne beszélni, szerintem ez például egy olyan téma, amit soha nem érintettünk, hogy ki hogyan tapasztalja ezt a fajta különbségtételt a férfi és női dolgozók között.
0: Hogy mennyivel kevesebbet keresnek a nők ugyanarra a munkára.
2: Igen, megkülönböztetés, fölveszik-e, ha nő, ugyanarra a pozícióra, amire egy férfit fölvesznek, ezer kérdés van benne.
1: Igen. Na, azt nehogy ezzel holnap foglalkozzunk.
0: Hanem, hogy aztán erre is rámenjünk.
1: Aztán itt összehordja itt a témát a hallgató.
0: Igen.
1: Idehordja.
0: Na, jövő mindjárt 2 perc, pontosan 9 óra, és mi van egy játék?
1: Nagyon tetszik az egyik hallgató, hogy ezt a hülyeséget, ha tudnák, akkor mindenki nőket alkalmazna.
0: Igen.
2: Érdekes, itt egy csomó írek, hogy Németországban például nem is lehet elmondani, és hogy nem is tanácsos ezzel, és társadalmilag is az van benned, hogy nem turkálunk a másik
0: szemében. Ja, csak nálunk van. Tehát ez Amerikában ez a kérdés, hogy te mennyit keresel, az egyik legsúlyosabb ilyen olyan kérdés, hogy...
1: Tudod, figyelj, hát van egy csomó,
0: no,
1: nézd meg.
0: Nem beszélünk magánügy, privát, nem kérdezzük meg, hogy te mennyit keresel.
1: Társadalmi réteg függő szerintem, de azt vettem vissza, az amerikaiak, akik jól keresnek, azok nagyon szívesen beszélnek a sikereikről.
0: Az lehet, hogy sikerül, igen, de más, ha te oda mész is egy társaságra megkérdezed, aztán neked mennyi a brucsot, ha nem annyira.
1: Pedig a legtöbb ilyen tartom azzal foglalkozik, hogy mennyi bérled a lakásodat, mennyit keresel, hogyan, tehát hogy szerintem nem tudom, más. Azért.
0: Na jövő mindjárt, gyerekek, jelentkezzetek játékra, jó? Mert hogy van egy vegas.hu játékunk, erre lehet jelentkezni, itt vagyunk mindjárt.
3: Hamarosan folytatódik! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
3: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Hanu. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
3: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
12: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban, és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint, június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
13: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
3: Reklámot hallottak.
15: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
16: Hű, stabil optikai net féláron.
17: Bizony, ennek a felesen tréfa.
16: Otthoni és üzleti

0: GSV akciós napok a Gulyás tüzében június 11-13 között. Most minden termék kategóriában kedvezmények várnak. Ne hagyd ki az év legnagyobb akcióját. GSV.hu.
1: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
2: Debrecen Autóház. Mikepércsi út 23-33.
3: Skoda.
4: Apa, ugye én is mehetek majd a tevát nyári táborba?
5: Na ne, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
6: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
7: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
6: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Indulj Debrecenből, és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára, vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon, és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban, vagy a wizzair.com-on, és induljon a következő élmény Debrecenből. Részletek www.wizzair.com.
9: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklámkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
10: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónaj Mirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
11: Reklámot hallottak.
12: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: Két díjat is nyert a Nagy Erdőbe tervezett kiállítóépület. Lezárják a stadion környékét a ma esti meccs miatt. Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. Két díjat is nyert a Dan Bjarke Ingels Group építészeti iroda, illetve a magyar Vikár és Lukács építész stúdió által a Magyar Természettudományi Múzeum számára a debreceni Nagyerdőbe tervezett kiállító épület egy nemzetközi építészeti versenyen. A megvalósításra váró tájképi épület kategóriában a szakmai zsűri ítélte a TERF-nek az első díjat, míg a megépülésre váró intézmények kategóriájában a közönség díjat nyerte el. Tették közé hétfőn az elismerés honlapján. A nemzetközi szakmai zsűri a természet és az épített környezet egyensúlyát díjazta. A Nagyerdőbe tervezett kiállítóépület terveire azután írtak ki nemzetközi pályázatot, hogy az előző kormány a Magyar Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetéséről döntött. Tar Zoltán a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere azonban már miniszteri meghallgatásán azt mondta, azonnali hatállyal leállítják a szakmailag indokolatlan múzeumi költöztetéseket. Bernert Zsolt, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója az Indexnek nyilatkozva még májusban megerősítette, hogy az intézmény mégsem költözik Debrecenbe, ugyanakkor hozzátette, jó fejlesztési irány lehet a hálózatos modell, ami azt jelenteni, hogy a múzeumnak Debrecenben és Veszprémben is lenne egy-egy kiállítóhelye. Ma 13 óra és 21 óra 30 között lezárják a Nagyerdei körút, Pallagi út és Ady Endre út közötti szakaszát. A Nagyerdei stadionban 19 órakor kezdődő Magyarország-Kazasztán labdarúgó mérkőzés miatt. Az érintett DKV járatok terelő útvonalon közlekednek majd, közölte a társaság.
14: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
13: Ugyancsak a ma esti Magyarország-Kazasztán felkészülési futballmérkőzéshez kapcsolódóan a Magyar Labdarúgó Szövetség bérbevette a nagyerdei mélygarást ma reggel 6 órától este 10 óráig. A nagyerdei stadion mellett található létesítményt így ebben az időintervallumban a hotel vendégeken kívül csak a biztonsági szolgálat által beengedett ügyfelek tudják használni. A DV Parking azt javasolja a szurkolóknak, hogy a 19 órakor kezdődő meccsre lehetőség szerint tömegközlekedési eszközökkel érkezzenek.
12: A DV Parking információit hallották.
13: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül valószínű. Késő estére 18-20 fokig hűlhet a levegő.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Blaskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Kilenc óra után 14 percet itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Van kamácsom? Van kamácsom?
2: Kamácsom?
1: Nincsen kamácsom? Nincs kamácsom?
2: Mi az a kamács?
1: Nem tudod, mi a kamács?
2: Nem.
1: Kamácsom? Milyen fiú haverjaid vannak neked? Kamácsó.
2: Ha nekünk nem szokott kamácsózni a kamácsónk.
1: Nincsen kamácsó?
2: Nincs kamácsó.
1: Emeld fel a kezed.
2: Mi az, hogy kamácsó?
1: Ilyen folt a hondalat, azt hívják kamácsónak.
2: Kamácsónak?
3: Nem, hol hívják kamácsónak? Hívják. Honnan el nekem?
2: A harmadik kerületben mi?
1: Kamácsó, nincs meg ez a sztori?
2: Nincs.
1: A kamácsó egy régi, nem is tudom, talán spanyol fociedző volt, és focista volt, és elment fociedzőnek. És mindig nagyon izzadt. És a fölveti ilyen ingeket, és ugye úgy állt a pálya szélén, hogy ilyen asszonyi foltok voltak a hóna alatt.
2: Kamácsó.
1: Fölrakta a kezét, és az egész világ azon rögött, hogy ilyen ó, foltokba is. És azóta azt hívják, hogy figyelj, van egy kis kamácsód, nézd már meg. Nincs meg?
2: Nincs.
1: Azért kérdezem, hogy nézzél, de nincs kamácsom?
3: Nincs kamácsom.
1: Jó, mert úgy érzem, hogy van
2: egy. A mellkasodon van egy, de az a
1: hagycsak. Beizzadtam egy kicsit, mondom már, Zsűl, van kamácsod? Nincsen? Ő se tudja. De nem tudjátok, mi a kamácsó?
2: Nem, ez csak nálatok volt divat. Azért, mert ti használtok valamit, azt nem használja az egész világ.
1: Kamácsó egy edző volt. 70-es évek, meg nem a 60-es évek. Nagyon, ez egy régi sztori. És baromi nagy foltok voltak a hóna alatt. És azóta azt hívott, ha valaki haverodnak foltos az inge, akkor azt mondja neki, nem, mi van kamácsód? Kamácsó, nincs hát, meg? Nem értelek titeket, hát ez hihetetlen. Na mindegy.
2: Kamácsó,
1: igen.
3: Kamácsó. Nekem még sose volt ilyen, hogy kamácsó.
1: Nem volt kamácsód? Előadáson sem volt kamácsód?
3: Én nem vagyok izzadékony, egyáltalán nem szoktam izzadni. Ha izzadok, az azt jelenti, hogy már megint valami történik.
1: Igen, valami a neurotikus folyamatokban, vagy idegi folyamatokban zajlik.
3: Egyszer a Szilinórával volt egy beszélgetős, ilyen ott lévős műsorunk, és az volt, hogy 39 fokos lázzal mentem oda, akkor izzadtam. Ennyi volt, de...
1: Akkor volt kamácsód?
3: Akkor mindenhol kamácsom volt. Nagy kamácsom voltam.
1: Akkor mostantól szólunk egymásnak, akinek van kamácsója, jó? Figyelj, haver, van egy kis kamácsod, jó?
2: Jó, kamácsó
3: makulátlan illatom van.
1: Pisztolytáskának is hívják egyébként, pisztolytáska. Az ugye a hónod alatt az izzadság volt, igen. Igen.
3: De múgy attól félsz, hogy pisztolytáskád, mert attól, hogy büdös vagy. Vagy egyik se félsz, csak
2: mindig hercegnő
3: szerettél volna.
1: Én büszke vagyok rá, büdös vagyok, és direkt oda megyek, és kelepelek így a kezemmel, mint a gólya. Igen, az férfi szag, ja. Na mi újság? Van nekünk játékosunk? Bizonyám.
4: Van ám. Fiú-lány.
1: Fiú-lány játékosunk van. Kérdések hangzanak el, és ezekre a kérdésekre kell jól válaszolni, és ha valaki jól válaszol, akkor mit nyer?
4: 100 000 forint.
2: Mi?
4: KP.
2: Kes.
1: Tessék, itt van a teljes megnevezése, Kamácsó Mundzsáró.
2: Kamácsó Mundzsáró.
1: A Mundzsáró oltás és a Kamácsó, az a Kamácsó
3: Mundzsáró. Az egyik mellékhatása a másiknak.
1: Igen. Kamácsó, megvan veled, vagyok, Balázs, gimiben nagyot ment. Én azt hittem, ez nektek is ilyen tök bevett dolog, hogy kamácsótok van. Tehát ez a gimiben is, mert nagyon sokat mondogat, hogy van kamácsód.
3: Lehet, hogyha ha izzadékonyá válnék, az azt jelenti, hogy újra működik a pajzsmirigyem.
1: Igen, az nem lehet, hogy pajzsmirigy alul működése.
3: Igen. Lehet, hogy akkor újra.
1: De szaunába se izzadsz?
3: Hát oda nem megyek be, vagyok hülye.
1: Tekintettem, hogy más emberek, akik szintén ott szaunáztak.
3: Tehát egyrészt, másrészt pedig az egész koncepció szerint nagy ostobaság, ne arra
1: gondoltam. Micsoda?
3: Hogy menjek be egy fadobozba, ha meleg vagy, tüdös. Hát hülye vagyok.
2: Ráizzadott más ott a izére ülök
3: én. Ah, meg látom ezeket a középkorú faszikat, akik vakargatják az ágyékukat ezeket a helyeket.
1: Jézusom, te milyen helyet szaunázol?
3: Én csak a tiédet láttam eddig.
1: Igen. Jó, én szoktam középkori faszikkal szaunázni, vannak ott középkorú nők is, de egyébként azért igen, hát néha beülnek ilyen érdekes fürdőrülepedőbe.
3: Hát legyen indokatlan önbizalmuk ezeknek az embereknek.
1: Ezek szétdobják a lábukat, igen.
3: De van egy, van
1: és
3: egy,
1: néha vakarnak egyet a zsákon.
3: Ah. Igen, aztán kiülnek, visszaülnek a Citroën Sara Picasso-ba, és mennek bele az életbe. De hogy van, tehát fecskét hordó, vagy egyáltalán semmit nem hordó, még a testalkatuk is ilyen tipikus, egy ilyen olaszos, ilyen életszerető, ilyen, nagyon le vannak mindig barnulva, de hogy kis pocak azért van, és közben pedig ilyen olyan szemtelenül néznek, meg vannak ott ilyen szétszedett lábakkal.
1: Igen. Igen, szemtelenül nézek, és én mindig akkor nézek oda, amikor ezek az idősebb bácsik, ezek úgy szétdobják a lábukat. Tehát valahogy akkor pont oda tudok nézni, és így vastag bélik.
2: Ez korra jön, hogy meg akarod mutatni, hogy még van.
3: Szerintem... Leszek én még ilyen magabiztos, mint ezek az emberek?
1: Soha. Korra vagy egyre gátlástalanabb. Én is megfigyeltem, minél öregem, annál jobban bejössze a mesztelenül a szaunába. Kidobja a gojzlit, megvakarja egy kicsit, a törölköző már nem takarja el, értettem, meg ott ősz hülyén piromkodva takargatod magad.
3: Igen, és
1: még 10 éves neked se kell már takargatni magad.
3: Hogy ez narancsbőr, vagy olyan furcsa rákezdetre kijön.
1: Heti 3-szor is szauna, gyerekek. Heti 3-szor 20 perc, az 60%-kal redukálja a kardiovaszkuláris szív, stroke, érelmeszesedéses betegségeket és szövetményeket. Heti 3 szauna nagyon durván leviszi a rizikóját.
3: Azt mondták, hogy a nagyon forró fürdő is tudja ugyanazt, mint a szauna, csak ott nincs folytó meleg.
1: Tehát, ott valaki nem nyomja a heréjét az arcodba.
3: Igen.
1: Tehát, hogyha nem ugyanaz az élettani hatása a fürdőnek, meg a szaunának.
3: Nem?
1: Hát nem, hát azért nagyon nem.
3: Mi van a krioszaunával például?
1: Hát az más, mert ott hideg van. Egészen más a dolog, mert az ellenkező oldalról közelíted ezt a témát, mert ott mínusz 100 fok van.
3: És mi lehet, hogy az egyiket kell a másik után?
1: Lehet egyébként.
3: Van ilyen?
1: Lehet, persze. Tehát elmész, kriózol egyet, edzel, és utána szaunázol egyet.
3: Aztán kiesik a tömés fogadva.
1: Igen, aztán kiesik az amalgámtöréset, kapsz egy sztrókot, összeessel, és még be is szarsz. És még ott a kriómban össze is mosod
3: magad. Ez egy akkora, te kipróbáltad valaha, hogy így a, mit tudom, 60 fokra átmész, a mínusz 150?
1: Az, hogy egyből, az nem, de hideg vízbe a szaunából, az igen, de mondjuk a szaunából a krióba, ezt így, az úgy nem biztos, hogy jó.
3: Ez nem olyan traumatikus, amikor ülsz a rudasba, és hallod, hogy szaunáznak mellette, és akkor kijönnek ezek a férfiak a szaunába, és belemegy a vízbe, és akkor olyan hangot adnak, mint ezek a hipopotámuszok. De ott is ember! Én itt pihenni szeretnék!
1: Igen, de annál nincs jobb, ha nem mentek szauna után hideg vízbe. Hát az a legkirályabb dolog. Lezuhanyzol és
2: nem megyünk szaunázni se, ember. Hogy mennénk utána hidegbe?
3: Mert nem tud cigizni a szaunában.
1: Tizenöt percig
2: sem. Ital sincs.
3: Vizes lesz a papír.
1: Tizenöt percig nem lesz elnyújtani. Nem megyek szaunába. Hát normális vagy.
3: De úgy, ha belemész ebbe a merülősbe,
1: rendesen. Én belemegyek a merülőbe. Persze, abszolút. Persze, muszáj. Hát az
3: a pömpölő ilyenkor.
1: Tessék? Hát ugye ez mínuszba gyorsul. Hát az a 12-14 fok, 100 fokból mész be a 12-be. Hát szétszedi a szívedet, az érrendszeredet. Ugye minden összehúzód, illetve minden kitágul, és akkor bemész a hidegvízre, minden összehúzódik, és ez az érmozgás, érfalmozgás választja le a plakkokat, meg minden, gyerekek, szaunázzatok.
2: Na, és itt egy jó felvetés van, hogy mindig azt mondják, hogy fölhevő testen ne ugorja be a hidegvízbe, a medencébe.
3: Na ez meg a másik.
2: Nálatok miért lehet?
1: Mert nem ugrunk.
3: Nagyon szerettem
1: a csömegyünk.
3: Az ilyen ugyanígy szokott gondolkodni.
1: Processzáltam. Hát azért, mert mi egy lépcsőn megyünk be. Nem tudom, szerintem más az a hő.
2: Más a meleg.
1: Más az a hő, amikor, meg ugye az van, hogy amikor te beugrasz, az egy hirtelen nagyon erős sokhatás, míg amíg te mondjuk csak annyit érzel, hogy besétálsz egy lépcsőn. Tehát már az a pár másodperc is nagyon sokat számít. Ott azért te hirtelen elmerülsz. Ráadásul nem is a hideg a Balaton, ahol mondjuk beugrálnak. Ez egy jó kérdés, igen. Hogy ott
2: megáll a szíved.
1: Meg valószínűleg máshogy melegít fel a nap, mint mondjuk a szauna. Azt is el tudom képzelni, hogy máshogy vagy meleg, nem?
3: Én ezt sokkal olcsóbb meg tudom oldani. Az van, hogy
1: meleg.
3: Ha az a cél, hogy így ingadozzon a vérnyomásod, meg így a pulzusod, akkor én például azt szoktam, hogy kicsit lenémítom a telefonomat, és hogy 3 órák később ránézek, és attól, hogy hány nem fogja a hívásom. És ugyanez az érzés, ugyanez a hatásmechanizmus.
1: Azt mondjuk, hogy időskorban a viselkedés és az érzelmi gátlásokért felelős agyterület, a prefrontális kérlek, a homloklemen része, valószínűleg veszít az aktivitásából és a tömegéből.
2: Aha.
1: Ez milyen érdekes? Tehát, hogy azért vagy egyre gátlástalanabb, és nem érdekel már, hogy ki mit mond, mert hogy az agy szerkezete egy kicsit megváltozik, baromi izgi. Ezért szaunáznak mesztelenül, meg vonulnak ott, meg jönnek, mert már nem érdekli őket.
3: Ilyenkor jönnek a fecskék, hogy az indokolatlan apró vizes sportokhoz nadrágok felvétele.
1: Igen.
3: Igen.
1: Úgyhogy én imádom, én nagyon élem, én megyek két.
3: De akkor ezért az, hogy a nyugdíjasokkal nem lehet packázni a BKV-n például?
1: Hát ne packázni, nincs szégyenérzetük. nincs szégyenérzetük. A prefrontális kérek már nem működik annyira erősen, igen. Na jól van, gyerekek, oké. Hát ha nem akartok szaunázni, nem szaunáztok. Halló, jó reggelt!
5: Jó reggelt!
1: Azta micsoda kitörő életigellés.
3: Andi, a szaunába jöttél?
1: Olyan vagy, mint a magyar tanárom, amikor nem tudtam a leckén. Hát Balázs, ez nagyon kevés lesz.
5: Ez egyáltalán nem igaz, csak náthás vagyok.
3: Hát mert nem voltál szaunázni.
1: Nem mész szaunázni, Andi?
5: Most én szoktam, igen.
1: Szoktál, tényleg?
5: Igen.
1: Az nagyon jó. És bemész utána a hidegbe is?
5: Nem annyira hidegbe, de olyan 21-be, 20-21-be, igen.
2: Az nem jó semmire, ahogy látom Balázs arcát.
5: Nem
1: jó, az is jó. Minden jó, Andi. Na jól van, figyelj, de akkor, és hogy megy a foci? Mit csinálsz egy focis játékban? Te szereted a focit?
5: Igen, én szeretem.
1: Ne csináld.
5: A fiammal sokat nézzük, igen.
1: Igen.
5: Aha.
1: Ez milyen kedves kis program.
3: De a fiad ott van? És most segíteni fog neked?
5: Madridban van éppen.
1: Játszik a Madridban, hogy mit csinál?
5: Játszik, dolgozik.
1: Ja, dolgozik Madridban, aha.
5: Igen.
1: Nagyon jó van. Jó van ez így, te Andi. Itt van a társad, Márk. Szia, Márk, jó reggel.
6: Sziasztok.
1: Hello.
6: Sziasztok, hello.
1: Várj, Andi, egy kicsit. Mi a helyzet, Márk? Honnan hívtál minket?
3: Madridból.
1: Madridból, és Andi fia vagyok.
6: Hát, majdnem, igen.
1: Az a gyere, hogy mindenki
6: Madridtól egy néhány száz kilométerre, Győr Ladamérről.
1: Győr, jó van.
3: Győr Adamér.
6: Győr Ladamér.
3: De Ladamér, bocsáss, mert nem akartam meg belőle.
1: Ladamér. Ki megy oda Ladába? Ladamér.
3: Győr Ladamér.
1: De mit csinálsz, mit dolgozol?
6: Hát igen, itt a megyébe foci edzőként.
2: Hát akkor így.
3: Hát egy nyugodt életnek hallom.
1: Igen.
6: Hát nem, csak azért mondom így, mert ezzel most nagyon meg lehet égni.
2: Ja, igen, hogy foci edző vagy, és nem tudod a focis kérdésekre a válaszokat.
6: Igen. Bizony,
2: na majd meglátjuk.
1: Nem túl okosak a foci edzők, ebben semmi meglepő nem lesz.
6: Jó,
1: na most nem, most azt mondom, hogy milyen tudom, egyetemi tanár vagy sportkommentátorok, de azért egy foci edzőnek nem kell.
6: Van egyetemi végzettségem is egyébként.
1: Miből?
6: Nemzetközi közgazdaság.
1: Oda nézzél!
2: És akkor miért lettél foci edző?
1: Hogy keveredtél így korpa közé?
6: Hát azért a focit szerintem a fiúk nagy része szereti, én is ezen dolgoztam, hogy ebbe lehessek. Van azért polgári állásom is emellett.
1: Na, te is öntöd be balról a szotyit, és jobbról kiköped az egész tök magot?
6: Ne, abban nem vagyok olyan profi. Próbálkoztam vele, de az csak hagyományos módon megy.
1: Jó, akkor káromkodj egy nagyon durát. Dehogy is, nem. Csak
3: nem.
1: Mondjál valamit a bíróra, most! Küldd el nagyon durván a bírót. Na jó, figyeljetek, három darab kérdés lesz, jó? És
3: az első az, hogy milyen szotyit szokták köpködni.
1: Igen. Hogy mondják a tökpakot Miskolcon?
6: A sárgát.
1: Makuka. Az alábbi, mi van? Hogy van? Ez a kérdés?
2: Igen.
1: Oké. Okay. Az alábbi párosodások közül melyik két válogatott találkozott egymással a legtöbbször labdarúgó világbajnokságon? Jó?
2: Van egy Argentína-Németország párosunk, van egy Brazília-Franciaország, és van egy Spanyolország-Olaszország. Márk, te kezdted. Tehát ki az, aki a legtöbbször találkozott labdarúgó világbajnokságon? Spanyolország, Olaszország, Brazília, Franciaország, vagy Argentína, Németország?
1: Jó, de húzz az
6: Argentína, Németország.
2: Argentína,
6: mit
2: mondtál?
6: Nem tudom, mi volt a három.
5: Spanyolország, Olaszországot mondom.
1: Spanyolország, Olaszország. Aha.
2: Márknál van az egy pont, mert valóban Argentína, Németország.
1: Jó.
2: Jön a második kérdés. Hány stadion ad otthont a 2026-os labdarúgó világbajnokság mérkőzéseinek? Ez
1: Andi?
2: A kérdés. Andi, mi a tippet?
1: Mondj egy számot.
5: Tippem. 16.
2: Márk, mit mondasz?
6: Hát 16 sajnos, igen.
1: Így tudjátok fejből. Tényleg 16 a jó válasz. Igen, fogalmam nem volt, hogy hány stadionban rendezik ezt. Honnan tudtátok ezt ilyen jól? Andi?
5: Én tippeltem.
1: Ne csináld!
5: Csapat van, hát gondoltam, hogy a harmadat körül. Nem.
1: Aha, de még kis rutinos a Márk, meg letippelte ugyanazt, hiszen egy dura vezet. Nagyon
6: hát szépen. Én tudtam ezt, ha elárulhatom.
2: Nem
1: kell itt villogni, érted, semmi szükség rá.
2: Melyik stadionban rendezik a legtöbb mérkőzést a VB-n? Nem könnyű kérdés. Melyik stadionban rendezik a legtöbb mérkőzést a VB-n? Márk?
6: Hú, hát talán a... Nem is tudom, a Miami stadionjában.
2: Miami stadion, mit mondasz? Andi?
5: Mexikóban.
2: Mexikó.
1: Nem, a jó, ez a Dallas. 9 meccset Dallasban rendezni. Akkor ez azt jelenti, hogy?
2: Hát, hogy Márknak van két találata, Andinak meg egy.
1: Ó, Andi, pedig én nagyon neked drukkoltam, tök aranyos vagy, hogy ilyen kis nyugdíjasként így bejelentkeztél egy focis játékra, ez tök kedves.
5: Igen.
1: De hát az élet kemény, úgyhogy nem nyertél semmit. Köszi, Andi, puszi!
5: Sziasztok!
3: Szia, Andi!
2: Puszi, hello!
1: Már neked mutatjuk a nyereményedet, figyelj!
7: Gratulálunk! Nyereménye 100 000 forint a Vegas.hu jóvoltából.
1: Na?
6: Hú, de jó, köszi.
3: Ez
6: köszönöm szépen.
1: Ez egy 6 kiló makuka.
6: Hát most valószínű tejporra megy, meg cumis üvegre, meg hasonlókra.
1: Na, kivették a fogaidat?
3: Regeszióba vagy?
6: Igen. Hát, most már tudod, de ennyit a kiután.
1: Komoly fog műtét. Igen, több csatornás gyökérkezelés mindkét oldalon.
3: Volt egy komoly emberekedés egy meccs után.
1: Igen, felbőszült szülők nagyon megvertek hétvégén. Na jó, oké, akkor küldjük neked is akkor sok tejport. Jó?
6: Ciao. Köszönöm szépen.
1: Hello.
2: Hello, Vela.
1: Mai magyar meccsre fogadás.
2: Van ma magyar meccs?
1: Na, kivel játszanak?
2: Kazasztánnal. Nem ma van.
1: Tessék?
2: Nem ma van a kazak meccs.
1: Kazak meccs van ma?
2: Igen.
1: Egy nagyon jelentős, barátságos kazak meccs. Óriási téttel, hatalmas gólokkal, iszonyat hajrával, bőrületes tempóval.
3: De itt vagy valahol máshol?
1: Bődületesen bezselézett hajakkal? Mi lesz? Fogadjunk rá?
2: Magyar-kazak válogatott meccs.
1: Tét nélküli barátságos.
2: Hát ezt nem tudom.
1: A világ legjobb éppen gyűrik nem sokára egymást, érted, még birkózunk a kazak válogatottal. Mennyire jó a magyar futball. Hihetetlen. Nem?
3: De ez hol lesz helyileg? Ez,
1: hát a Magyarország Kazasztánia van egy tippem, hogy itt.
3: De hol?
1: Kína Hősök terén.
3: Itt van egy jó focipálya mögöttük, itt Szakó utcában.
1: Szerintem Dorogon, valahol egy pályán. És ez most mit játszunk, barátságosat?
3: Debreceni Nagy-Erdei stadionban lesz, tessék, megválaszolta a kérdést.
2: Felkészülés, itt nem barátságos, a tecsém, felkészülés.
1: Hova készülünk? Most van a VB.
2: Hát a következőre.
1: Tessék, csokolom, most világbajnokságot rendeznek. Az a baj, hogy mire felkészülünk, elfáradunk, mire újra világverseny. Ezt most ne készüljünk, most ők is nézik a VB-t, hát a kipihenik magukat.
3: Szerintem megverjük a kazahot. Szerintem meg fogjuk őket venni rendesen.
1: Igen?
3: Igen.
1: Annyi, hogy 4-1 lábú jön, 3 vak.
2: Az mindegy.
3: Nem ez volt a kérdés.
1: Két félkezünk. Na jövünk mindjárt a hírek után.
8: De durva ez. Egy kis deó. És már felfrissülve. Jövünk vissza.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Na, mi lesz a mai program?
10: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
9: Vagyis
10: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
9: És ha rock'n'roll, akkor
10: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
13: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
15: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
14: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
16: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
17: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
16: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
17: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
18: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
19: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
20: Váltsa jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
0: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
21: Reklámot hallottak.
22: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: Reklám.
23: Apa, ugye én is mehetek majd a te várt nyári táborba?
24: Na ne, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
25: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
26: Hírek, tények, a lényeg. Dehír.hu a debreceni hírportál. Kövesse a Facebookon is. Médiacentrum Debrecen.
27: Mindenhol ott vagyunk.
22: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
28: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
29: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
28: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
29: reklamkukac@mcdb.hu.
22: A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: fog, a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Jelentős termésveszteség a súlyos csapadékhiány miatt. Több mint 5000 szurkoló a tegnapi nyílt edzésen. Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. A súlyos csapadékhiány miatt jelentős veszteségekre számíthatnak a gazdák. Szollák Tibor, az Agrárkamara Hajdú-Bihari elnöke szerint az őszi vetésű gabonák esetében a termés fele is kieshet. Mint mondta, a vízhiány mértékét jól mutatja, hogy a Tisza az idei évben már májusban elérte a 2022-es rekord alacsony vízállást. A szakember szerint a helyzet jelenleg több szempontból is kedvezőtlenebb, mint 4 évvel ezelőtt. Éppen ezért különösen fontos, hogy a jogosult gazdálkodók máig benyújtsák terület alapú támogatási kérelmüket. Hangsúlyozta Szolnák Tibor.
3: Én azt gondolom, hogy ezek a támogatások, vagy jövedelem kiegészítések, azok sok esetben a túlélés jelenthetik a gazdák számára. Rendkívüli ez az év is, hiszen nagyon komoly fagykárral indultunk, nagyon komoly aszály van, a tavasz az rendkívül csapadék szegény volt, legalábbis itt a mi vármegyénkben.
2: Szollák Tibor arra is felhívta a figyelmet, hogy az egységes kérelemhez kapcsolódó fagykár bejelentéseket szintén máig lehet megtenni. Patinás homlokzatok, gondosan megőrzött építészeti értékek és civis hagyományok. Debrecen önkormányzata idén is meghirdette az év civis háza pályázatot. Ez azoknak az ingatlan tulajdonosoknak a munkáját ismeri el, akik példamutató módon óvják és újítják meg a város történeti arculatát meghatározó épületeket. A pályázatot július 31-éig lehet benyújtani. Sport. Az 5. összecsapáson dől el a bronzérem sorsa a férfi futszál NB1-ben, miután a Deac tegnap 3-1-re kikapott itthon a Veszprémtől. A 3 győzelemig tartó párharc állása így 2-2. Az 5. meccs pénteken Veszprémben lesz. Több mint 5000 szurkoló előtt tartotta nyilvános edzését hétfőn a magyar labdarúgó válogatott a Nagyerdei stadionban. Utoljára 2024. júniusában szerepelt Debrecenben a nemzeti csapat, így nem csoda, hogy már a nyilvános edzés iránt is jelentős volt az érdeklődés. Márkó Rossi szövetségi kapitányt hallják.
4: Jó.
5: Remek ötletnek tartom a nyilvános edzést. Azt gondolom, a szurkolók megérdemlik, hogy közelről láthassák a játékosokat. A drukkereink jelentik számunkra az éltető üzemanyagot, a játékosok pedig függetlenül attól, hol játszanak, szeretnek a szurkolók között lenni.
2: A Magyarország-Kazasztán találkozó ma 19 órakor kezdődik a Nagyerdei stadionban. Napos csapadékmentes időre van ma kilátás, 30 fok körüli maximum hőmérséklettel.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, bello.
1: Most már nem reggel van, ez már délelőtt.
0: Egyébként már délelőtt van.
1: Napfényes nap közepe van.
0: Napfényes nap van, gyerekek. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Ornitológiai megfejtésben voltunk.
2: A puszt... Már best of?
0: Már best of van, kézzed, így elrohant az idő.
2: Azt a rohadt életbe. Kapcsolva beszélgettem, azért telt el ilyen jó.
1: A fizetésemelést ad nekünk?
2: Ő nem tud sajnos.
0: Igen.
2: Azt itt kell kérni.
0: Hát engem, felejtsetek el, eztek.
1: Nagyon vicces, azért hallottam Balázst gumiról beszélgetni a gumisával.
0: Igen. És, egy hónapot kell a tréletek háromra várni, haver, ezt nem mondtad.
2: Mert miért nem szólsz?
1: Ferinek van a garázsba három.
0: Ferinek mindig van a zsebébe gumi.
2: Mindegyik őtöknek elmondtam, hogy szóltok, és kettő nap múlva itt van jó áron.
1: Lehet, hogy három döglött nyest lesz benne, de ott lesz.
2: De ott lesz. Használt lesz, de ott lesz.
0: Igen, használt lesz, a kopás jelző már kint lesz, de olyan gumit kap. Érted, bemondom a mamának, hogy kellene nekem gumi, azt mondja, a másik oldalon július közepén
1: nem,
0: érkezik
1: nem ezt
0: meg a...
1: először, azt mondja, mekkora?
0: Ja, kérdezte, mekkora? Mondom, hogy jön ez most ide? Ja, mondom, 16/1/19/120, azt mondja, egy hónap, mire megérkezik a tréletek háromos, érted?
1: Nagyon, van ez én azt mondom, hogy videójáték amúgy.
0: Intézkedjél, akkor intézkedjél, hogy címének legyen gumi.
2: A méreteket mondjad, hónapra itt van.
0: Figyelj, hát ugyanúgy hozza a gumit, ahogy a bélszín. Minden van, gumi, bélszín, amit akarsz.
1: Nekem nincs motorom, de hozzá van nekem is.
2: Nem baj, ha áll kettő otthon.
0: Igen.
1: Vagy teszek bele virágot.
0: Kontinentál tréleteket hozzá már légy szíves, igen.
1: Majd gurigatjuk egymásnak a gyerekkel.
0: Szóval gólyákról beszélgettünk, ornitológiai megfigyelésben voltunk, és Németh Pétert hívtuk az AI-os biztosítási csalások miatt.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Ez egy idős a biztosítással a csalási próbálkozás. Az ad ennek igazából most teret, hogy néhány évvel ezelőtt, és tényleg még az AI képgenerátor időszak megjelenése előtt megpróbálták a biztosítók szolgáltatásként gyorsítani és könnyíteni ezeket a kárrendezéseket. Lett ilyen gyorsított kárrendezés, telefotóztad ugye a faladon a beázási nyomot 3-4 irányból, beküldted a biztosítónak, ők felhívtak, amikor látták a képet, ez tényleg 1-2 órán belül is előfordulhatott, és azt mondták, hogy adunk 50 000, jó lesz. Átutalták még aznap délután az 50 vagy maximum 100 000 forintot neked, és akkor ennyivel le volt tudva a biztosítási gyors kárügyintézés, nem küldték ki a milyen bácsit, a Ernő bácsit, nem küldték ki Otto bácsit, és ő elkezdett elszomorodni, hogy valóban elvész a munkája, és hogy kevés a munkakör, amit az AI nem elvesz, hanem visszaad, és valószínűleg az Otto bácsi munkaköre az, aki most örül, mert az ő munkakörét visszaadja, ugyanis eznek a gyorsított kárügyintézésnek, ugye nem csak úgy lesz káros útja az ügyfélednek a csalásnak, hogy többet fizet, hanem elvész bizonyos néhány olyan szolgáltatás, ami egyébként normál esetben tök jó lett volna neked, hogy beveri az ablakot az eső, és akkor délután ott van a pénz, és már tudod hívni a saját szerelődet vagy valakit. Hát ezeket most elkezdi elvenni. Kétfajta, háromfajta módon is próbálják a biztosítók ezt így kiszűrni. Egyrészt sok biztosítótársaságnak már ilyen saját applikációja van, hogy töltsd le, nem tudom melyik biztosítónak az applikációt, és akkor azzal készítsd a fotót, ezzel ugye elejét tudják venni a képgenerátoros AI megoldásnak, illetve valóban ugye AI-jal fegyverkeznek az AI ellen, tehát olyan szoftvereket próbálnak gyártani, fejleszteni, létrehozni, amelyik megismerik azokat a generált képeket, amiket
0: AI csinál.
4: Az AI csinál.
0: Igen, itt az adat, hogy az Aviva biztosító társaság több mint 18 000 gyanús kárigényt azonosított 2025-ben, összesen 233 millió font értékben, ami rekordot jelentett a biztosítónál. Tehát ez egészen durva.
4: Hát ez
0: 100 milliárdos kár. De akkor ezt rajtunk hajtják majd be, ugye? Tehát a legnagyobb rossz ebben az, hogy fölemelik az alapdíjat.
4: Egyértelmű, így van, tehát a biztosítás az egy úgynevezett kárközösség, és ugye addig éri meg a biztosítónak benne lenni ebbe a bizniszbe, ameddig ez a kárközösség neki több pénzt termel, mint amennyit ki kell fizetni. Egyébként ezt általában Magyarországon az MNB, meg bárhol ezek is elvárják, hogy ne is, tehát nem lehet egy biztosítónak a mérleg főszegét egyéb területet ellenőrzik, és nem lehet kevesebb a bevétele, mint amennyi kárkifizetést vállal, hiszen akkor nem tudná teljesíteni a károkat, tehát ezért ez így benne van a rendszerükben, igen, és akkor ezért természetesen, ha megemelkedik a kárkifizetés, de ugyanúgy az autó kötelező biztosítása, vagy bármire, akkor ezt ők szétporlasztják a meglévő ügyfelek között, tehát így van, a csalók ugye azok nem csak úgy szúrnak ki velünk, hogy mondjuk az így, ha megemelkedik a kárkifizetés, de ugyanúgy az autó kötelező biztosítása, vagy bármire, akkor ezt ők szétporlasztják a meglévő ügyfelek között, tehát így van, a csalók ugye azok nem csak úgy szúrnak,

0: gyorsan kifizetni az ügyfeleknek, és ezzel megpróbálhatnak ilyen módon visszaélni.
1: Fölülnek egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
2: És ítélkezik?
3: De lehet, hogy...
1: Mi a szar történik a gólyán?
2: Vadászik.
1: Hova éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél?
3: Mi azért a gyíkot meg a békát?
2: Azért, mert az asszony hormonos, és hát nem bírja.
3: Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
2: Igen, ott hormonos, már érzékeny, mert bimbója nem akarja,
1: ott
2: hogy hozzáérjenek.
1: Figyeld! Ott megyek a kocsival.
2: Ez a rádiójáték.
3: Aha, semmi
4: nem. Sül egy a póza tetején, nincs fészkő.
1: Mondom, nincs fészkő, ott ül a póza tetején.
3: Fölvettem.
1: Ott egy másik póza.
3: Van fészke, de nincs mindig, te se vagy mindig otthon.
1: Ott is ül.
2: Ez a hangyák miatt van.
1: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
3: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
1: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókát csinál.
3: De hogy állna már párba? Már megcsinálta. Nem lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
1: Ebben a pillanatban leszállt egy madár. Leszállt.
2: Úristen, egy hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos varjú megérkezett.
1: Egy varjú, mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
2: Egy dolmányos varjú, de úgyhogy egy csirke mérete van.
1: Add a varjú hangot. Szerintem jó, ezek elmebetegek. Szóval, ezek szingítkednek ott?
2: Azt mondják, hogy ez köztudat, hogy puszt az álmor a gólyáknak a szemétégető.
1: Na, tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypóznán ülnek fészekkel.
3: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apát.
1: Igen, ezért ő elmegy.
2: Pista, te mit csináltál itt vagy?
1: Nem akarod menni az asszony miatt.
3: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vizes lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le.
1: Szerintem a szemétégetőből ők kajának, és a nap közbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél
2: egy póznán. Nem lehet, hogy a fiúk a klubból?
1: Melegek? Aha. És este valami iszonyatos tiborja van, amit mi nem látunk?
2: Igen, a gólya gangbang van este, csak hogy megvárják, hogy mindenki hazamenjen a forgatásról.
1: Az nem lehet, hogy ők tinédzserek, és ők fölnőttek, de még nem repülnek ilyen el, megszületnek májusba. És...
5: Ezek olyan gólyák, akik ivar érett, cég még nincsen náluk, és ezért ott ülnek csoportosan. Ez az egyik.
1: Tehát ezek szingli fiatalok.
3: Ne beszéltek már hülyeséget, városiak
5: nem vagytok. Nem most születtek.
3: Hanem tavaly?
5: Hát igen, ezek valószínűleg csikók? Még nem ivarérettek, nem szaporodó képesek még. Így van.
1: De már szexelnének, de még nem szexelnek. De még
5: nincs
1: párjuk.
5: Fészket miért nem épít? Mert nincs még párjuk.
3: De csak akkor építesz. Én nagyon szerettem egyedül lakni egy fészket. Én nagyon bírtam.
1: És akkor ezek póznán áldogálnak egész éjszak, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
5: Majd igen, beszarok majd rajtuk. Egyszer igen. A másik pedig sajnos az özvegyek.
1: Akiknek, na jó,
3: akiknek persze,
5: az özvegyek meghalt a társuk és a gólyák, azok nem néznek másik társuk.
3: Na de maguknak. Attól a fészke ez még ott van.
5: Na de, nem és akkor mit csináljon vele egyedül?
1: A gólyák pont út nézegetik
3: után.
5: Haverokkal beszélgetik.
1: Beszámolok.hu per gólyák.
2: Kelep-kelep gólyák.
1: Jött haza Egyiptomból. Lelőtték a feleségét,
5: igen.
1: És azt mondta, én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott a póznára, hát, megőrülök.
2: Hát, Sanyikám az azért egy ölelést a végén belefér.
1: Gyere, te ölelj meg az asszony, már régen ölelt, leszette valami csádi kongó ízé paraszt.
5: Özvegyember, özvegyasszony gyülekezete, mert özvegyasszony is van, aki nem megy újra, hogy
3: úgy nem lehet, férhez. Hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek.
1: Vagy, iszonyatos kanasztapartikat nyomtak. Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam
3: őket. Dobáltad őket, kamisztal.
1: Elővettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és megsütöttem.
2: Hogy béka! Azt írják, hogy BM és gólyatábor. Ők se
1: BM és gólyatáborban a tanárok nagyon szigorúak, már semmi szex nincs egyébként. Igen, mit találtál?
2: Azt írják, hogy láttam is ott egy gólyát, volt félre fényképe, volt a szárny alatt.
1: Miket írnak a tök, igen.
2: Kelep, kelep.
1: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
3: Ó, persze.
6: Balázsik a Rádió Egyen.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Karambolozott két autó Debrecenben, a Munkás és a Hold utca kereszteződés a minden hatóság a helyszínen. Köszönjük szépen, és megérkeztek a múlt heti időjárás, nem tudom milyen szponzorunktól az ajándékok. Köszönjük szépen, nagyon rendesek.
2: Soha többi szúnyogok.
1: Igen, tényleg drágák, aranyosak. Mindig jól esik, a szponzor gondol ránk, és elküldi a kis ajándéktárgyat, a termékeit. és gondol arra, hogy itt hirdet ebben a műsorban, ez nagyon kedves.

0: Hívjuk a nap hallgatóját még így 9 óra után 50 perccel, és nincs plusz ajándékunk? Nincs, csak egy ajándékcsomagunk van most.
1: Ebből tudunk egyet adni, hogyha úgy van.
0: Igen. 10 évnyi szúnyogriasztot tudunk adni.
2: Hangyaírtógél.
1: Igen, ezzel kell most lealapozni a házadat.
0: Azok a hangyák kikerülik, kiröhögik ezt. Az Obis hangyaírtót felzabálták, érted?
3: Az Obival együtt
0: megették.
4: Halló, Balázsék!
0: Igen!
2: Ügyes vagy!
0: Pont le akartam tenni, nagyon jó vagy, hogy hívnak?
4: Endre vagyok, sziasztok!
0: Endre!
1: Ó, milyen jó hangod van, Endre!
4: Kamaszodok, köszönöm!
0: Kamaszod! De tényleg, tényleg jó az orgánum, abszolút jó az orgánum. Ugye te is ráfűztél a gólya témára, te azt írtad, hogy azok nem gólyák, hanem géják. Gély, mint ugye gély, mint ugye meleg gólya, ugye erről szó volt. Ez a kis szójáték, ez jelent neked egy ajándékcsomagot, gratulálunk! Hol hallgatsz minket?
4: Úton voltam az M5-ösön, amikor aktuális volt a téma.
0: Aha. Kicsit egy ilyen Németh Kristóf és Gergely Robi szerelem gyereke hangod van egyébként. Tehát, hogy ide tenném a kettő közé.
1: Gergely Kristóf
0: hangod van, igen.
4: Megijedtem, Steinert hallottam, de így már elfogadom.
1: Hát azért...
2: Ez nem volt szép.
0: Ezen a csúszdán nem csúszhatunk rá. Jól van, küldjünk egy ajándékcsomagot.
1: Még nagyon meghallgatnám a Steiner Kristófot ezzel az orgánummal.
0: Semmi baj az, hogy...
4: Itt van a szomszéd, odadom a telefont, ha gondoljátok.
0: Semmi baj az, hogy homofób vagy, küldtünk egy ajándék csomagot, mi nem válogatunk a hallgatóink között.
4: Gondolom, homokozó készlet lesz.
0: Insta mindenit.
2: Na jó.
1: Ugyan, nagyon szépen nagyon férfios köszönöm. Ma.
0: Na menjél, mert a Torockai 11-től érő bejelentkezést ad, úgyhogy akkor... Azt még pont elcsípet meg tudod nézni.
4: Csáó, csáó. Én napokat Tisza partján, úgyhogy sziasztok.
0: Hát mi a hallgatókba botlunk?
1: Óriási
0: hallgatóink vannak. Na jól van.
1: Az igazság, hogy nem dönthette, hogy heteró lesz, hogy meleg, mert ez a hangon nem vették volna be sehol.
0: Igen. Jól van, mi van holnap?
1: Holnap szerda lesz.
0: Az holnap és? Szerda, csak a váltásra kérdezem.
1: Jövök, és most kérte Julit, hogy hívja fel a fagylaltos embert, hogy ő is jöjjön.
0: Fagylaltos emberünk nyert valamit, gyerekek. Igen. Valami komoly díjon indult, és elhozott valami brutál díjat. Igen. Igen.
1: És amit még elhozhatna, a hűtőtáskáját ide.
0: Igen, ő a múltkor is hozott nekünk fagyit.
1: Bizony.
0: Az elmondom nektek, a holnap bejön 8-ra, itt 10-ig mindenki cukorsokban fetreng, zéro adás, sok zene. Jaj, veszéken és nyögés, és fetrengés. Tehát óvatosan
1: a cukor. Ne legyen az, hogy sok zene, hanem tegyük ki a hallgatókat, a teljes ilyen színuszfüggény nekem be fogunk járni, tudod?
0: Jó.
1: Fentlent.
0: Jó, ők csak a csámcsogást hallgatják, és néha azt mondjuk, hogy finom. És ez nagyon rádióbarát, ez 8-tól fél 9-ig ez lesz.
1: Nekem nagyon tetszett, amikor megpróbáltuk evőversenyé változtatni ugyanezt a programot a fekete Mikivel, emlékeztek?
2: Tényleg.
1: Most akkor hívjunk be egy óvodást, aki ugyanezt fel kell csinálni, tudod?
0: Igen, és mindenképpen legyen egy Palacsintás Robi, aki egy nap ötször elmondja.
2: Ő Palacsintás Robi.
0: Őt úgy hívják, hogy Palacsintás Robi, és nem kapcsolódik a témához, de ő Palacsintás Robi.
1: De nem lehet egy ilyen desszertnapot tartani.
0: Jó, de akkor Palacsintás Robi legyen itt. Nem is kell, hogy hozzon palacsintát, csak mondja, hogy ki
2: hoz
0: ő.
2: Tudod.
0: Jó.
1: De úgy kéne, hogy minden kitelepülésre elvinni a Palacsintás Robit.
0: Ja, ő csak ennyit mondta, hogy én vagyok Palacsintás Robi. Nagyon jó. Na, jövünk holnap hatkor. Sziasztok!
5: Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Hallo. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
8: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200-200-on.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
11: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
13: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
14: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
13: Mondom, hogy a szárnya jó.
15: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
16: Váltsa jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
17: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat. Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
18: Reklámot hallottak.
19: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: Reklám.
20: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7 699 000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
21: Debrecen Autóház. Mikepércsi út 23-33.
22: Skoda.
23: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
24: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót. Vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
18: Reklámot hallottak.
19: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
25: Jön a 10. gurmé fesztivál. Több mint 5000 szurkoló látogatott ki a tegnapi nyílt edzésre. Dobó Nikolett vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. A 10. gurmé fesztiválra készül Debrecen. Péntektől vasárnapig várja a látogatókat a város legnagyobb gasztrokulturális rendezvénye a Nagyerdőn, a Békás-tó környékén. A jubileumi Debreceni Gurmé Fesztivál a világízei köré szerveződik 24 étteremmel és cukrászdával, illetve 11 italos műhelyjel. Nemzetközi konyhák autentikus fogásaitól a különleges alapanyagokon át a pásztor hagyományok ízvilágáig sokféle ínyenséget kínál majd a háromnapos rendezvény. A több mint 60 program között lesznek koncertek, workshopok és kifejezetten gyerekeknek szóló rendezvények is. A fesztivál beharangozó sajtótájékoztatóján Pap László polgármester azt mondta, 10 év alatt nem vesztett lendületéből a gurmé fesztivál, amely tavaly látogatói rekordot ért el, idén pedig egyszerre lesz debreceni és nemzetközi. Több mint 5000 szurkoló előtt tartott a nyilvános edzését hétfőn a magyar labdarúgó válogatott a Nagyerdei stadionban. Utoljára 2024. júniusában szerepelt Debrecenben a nemzeti csapat, így nem csoda, hogy már a nyilvános edzés iránt is jelentős volt az érdeklődés. Márko Rossi szövetségi kapitányt hallják.
26: Jó.
27: Remek ötletnek tartom a nyilvános edzést. Azt gondolom, a szurkolók megérdemlik, hogy közelről láthassák a játékosokat. A drukkereink jelentik számunkra az éltető üzemanyagot. A játékosok pedig függetlenül attól, hol játszanak, szeretnek a szurkolók között lenni.
25: A Magyarország-Kazasztán találkozó ma 19 órakor kezdődik a Nagyerdei stadionban. Napos csapadék, mentes időre van ma kilátás, 30 fok körüli maximum hőmérséklettel.
18: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: És most!

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: mai sláger megy. Holnap hideg front jön, ugye ezt onnan lehet tudni, hogy a kollégák már ma reggel nem köszönnek, csak sóhajtoznak. Aki érzékeny a frontok érkezésére, annak ma nagyon rossz napja lesz. Mindenki más egyébként kap még egy kis nyarat 31-32 fokkal. Délután eleinte fátyol felhők érkeznek nyugat felől, aztán egyre több gomoly felhő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmaz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

keresztül, amihez természetesen én is csatlakozom, és ahogy Roli írta, itt tényleg mini fesztivál van, mindenféle zenei stílusból jönnek a Nagy Rádió 1-es kedvencek, Tableau például, óriási favoritunk.

Black Shark igazi mai sláger megy. Közöttük nagy Rádió 1-es kedvencek is, mint mondjuk most Lady Gagától, aki áprilisben befejezte a Mayhemból turnét, de nem pihenget, stúdióba vonult, új zenék készülnek, viszont nem popzenék szerintem, mert ahogy mondta, a követ

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kedd van, ugye hideg front érkezik majd, úgyhogy ma mindenki álmos, vagy ingerlékeny, vagy mindkettő egyszerre. Ezt kaptuk csomagban, nagyon szépen köszönjük, úgyhogy meg kell dolgozzak a jó hangulatért, de most ütőzzelei órák kellenek, és nagyon rajta vagyok, hogy a nyári hangulat átjöjjön. Kezdek az olasz DJ-vel, Hypatonnal, mindjárt!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
5: 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
6: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Na, mi lesz a mai program?
9: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
8: Vagyis
9: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
8: És ha rock'n'roll, akkor...
9: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
10: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz. Reklámot hallottak.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Hű, stabil optikai net féláron.
12: Bizony, ennek a felesem tréfa.
11: Otthoni és üzleti

0: van számon.
1: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.
2: Apa, ugye én is mehetek majd a tevát nyári táborba?
3: Na ne, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
4: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
5: Hirdessen nálunk!
6: reklamkukac.mcdb.hu.
7: Reklámot hallottak.
5: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Két díjat is nyert a nagy erdőbe tervezett kiállító épület. Debrecenben játszik ma a magyar labdarúgó válogatott. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Két díjat is nyert a dán Bjarke Ingels Group építészeti iroda, illetve a magyar Vikár és Lukács építész stúdió által a Magyar Természettudományi Múzeum számára a debreceni nagyerdőbe tervezett kiállító épület egy nemzetközi építészeti versenyen. A megvalósításra váró tájképi épület kategóriában a szakmai zsűri ítélte a tervnek az első díjat, míg a megépülésre váró intézmények kategóriájában a közönség díjat nyerte el. Tették közé hétfőn az elismerés honlapján. A nemzetközi szakmai zsűri a természet és az épített környezet egyensúlyát díjazta. A nagy erdőbe tervezett kiállítóépület terveire azután írtak ki nemzetközi pályázatot, hogy az előző kormány a Magyar Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetéséről döntött. Tar Zoltán, a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere azonban már miniszteri meghallgatásán azt mondta, azonnali hatállyal leállítják a szakmailag indokolatlan múzeumi költöztetéseket. Bernert Zsolt, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója az Indexnek nyilatkozva még májusban megerősítette, hogy az intézmény mégsem költözik Debrecenbe. Ugyanakkor hozzátette, jó fejlesztési irány lehet a hálózatos modell, ami azt jelenteni, hogy a múzeumnak Debrecenben és Veszprémben is lenne egy-egy kiállítóhelye. Két év után ismét Debrecenben játszik a magyar labdarúgó válogatott. A Kazasztán elleni felkészülési mérkőzés ma 19 órakor kezdődik a Nagyerdei stadionban. Délután néha gomoly vagy fátyol felhők zavarhatják a napsütést, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül alakul.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
7: Rádió X!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 31-32 fokokkal még ma. A Balaton és a nagyobb tavaink 23-24 fokosak, a hidegfront holnap érkezik, de délután nyugaton már sok lesz a felhő.

Cambridge-ben, Angliában, a szülővárosához közel a vízparton, a közösségi médiában dobott egy üzenetet, hogy akinek van kedve, az menjen a megadott helyszínre délelőtt 9-re, legvacakabb időpont ever, de a súly és a munka ellenére rengetegen voltak ott,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parás felizzi, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: G-A-E-C-O-O. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
6: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
10: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
11: Ó, ezt tudom.
10: Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben. Ez az! Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
12: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
0: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: megy. Holnapra ugye a meteorológusok hidegfrontot mondanak, hát ez sok munkahelyen úgy csapódik le, hogy mindenki furában néz a másikra már ma. De túllépünk ezen, ebédeljünk együtt a kollégákkal, indítjuk hozzá a Daily Mixet ezzel a dallal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
9: Június 13 és 19 között.
8: Ez az!
9: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
10: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnok ajánlatában a friss sert és bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1499 forint június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
11: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
12: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
13: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
12: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
13: Szállás.hu.
12: Úgy is tett.
14: Válts a jövőre. Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
1: Reklámot hallottak.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Indulj Debrecenből és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban vagy a wizzair.com-on és induljon a következő élmény Debrecenből. Részletek www.wizzair.com.
16: Már megint koszos az autóm.
17: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
16: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
18: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
19: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebb bajkok a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
1: Reklámot hallottak.
3: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
20: Józsán folytatódik a közvilágítási hálózat fejlesztése. Több mint 5000 szurkoló látogatott ki a tegnapi nyílt edzésre. Dobónik Valett vagyok, jó napot kívánok! Debrecen Józsán folytatódik a közvilágítási hálózat fejlesztése. A mintegy 42 millió forint értékű fejlesztés teljes egészében önkormányzati forrásból valósul meg. A vállalkozók útján egy mintegy 750 méter hosszú szakaszon 20 új közvilágítási oszlopot és lámpatestet telepít az önkormányzat. A kivitelezési munkák ma kezdődnek a meglévő közművezetékek feltárásával és kutatóárkok ásásával. A közvilágítási oszlopok darúzására várhatóan csütörtökön és pénteken kerül sor, majd a jövő héten a szabad vezeték és földkábel hálózat kiépítését végzik el. A munkavégzés idején időszakos forgalom korlátozásra kell számítani. Az új közvilágítási hálózat bekapcsolása várhatóan a hónap végéig megtörténik. Több mint 5000 szurkoló előtt tartotta nyilvános edzését hétfőn a magyar labdarúgó válogatott a Nagyerdei stadionban. Utoljára 2024. júniusában szerepelt Debrecenben a nemzeti csapat, így nem csoda, hogy már a nyilvános edzés iránt is jelentős volt az érdeklődés. Márko Rossi szövetségi kapitányt hallják.
21: Jó. Remek ötletnek tartom a nyilvános edzést. Azt gondolom, a szurkolók megérdemlik, hogy közelről láthassák a játékosokat. A drukkereink jelentik számunkra az éltető üzemanyagot, a játékosok pedig függetlenül attól, hol játszanak, szeretnek a szurkolók között lenni.
20: A Magyarország-Kazasztán találkozó ma 19 órakor kezdődik a Nagyerdei stadionban. Délután néha gomoly vagy fátyol felhők zavarhatják a napsütést, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül alakul.
3: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most.
1: Rádió
3: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mi

0: sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

A Rádió 1-en elindult, elstartolt a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. Nagyon kellemes keddi napot, illetve délutánt kívánok önöknek június 9-én. A mikrofonnál a stúdióban, ha lemezjátszók mögött a DJ pultban, aki mixeli önöknek a legnagyobb kedvenceket az első órában, az Keserű Tomi, de természetesen kettőig itt vagyok, hiszen egy óra után pedig indul Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. És rengeteg dolgunk lesz, kérem szépen, hiszen nem sokára kiderül majd, hogy melyik csapat nyeri a mai munkahelyi ebédjátékunkat, aztán természetesen várom a szülinapos nevezéseket, és jöhetnek az utak hírei. Használják az SMS Viber számunkat 0620 95 95 395, én pedig használom az igazi mai slágereket, akár a meló mellé, akár mondjuk utazás mellé. Már is érkezik Taylor Swift, ez a The Fate of Ophelia, itt a Rádió 1-en a Daily

0: itt a Daily Mixben a Rádió Egyen, akkor érkezzen a mai munkahelyi ebédjátékunk győztes csapata. Hát jó sokat csörgettem itt a telefont, bízom benne, hogy sikerül őket elérnem.
1: Igen, tessék.
0: Halló, halló, Keserű Tomi, Rádió Egy. Kihez van szerencsém?
1: Szia, Aranka vagyok.
0: Szia, Aranka. Hát azt hittem, hogy már nem veszed fel a telefont.
1: Hát olyan nem történhet meg.
0: Debrecen legéhesebb munkahelyi kollektívájához van szerencsém?
1: Természetesen, nagyon éhesek vagyunk.
0: Öten megvagytok-e?
1: Igen.
0: Hát akkor az a jó hír, hogy a mai napon ti vagytok a szerencsések, gratulálok nektek!
1: Köszönjük szépen!
0: Nagyon szívesen a Formula ételbár jóvoltából kapjátok majd a finom menüsort, ha csapat tud-e róla, vagy meglepi lesz nekik?
1: Meglepi lesz!
0: Akkor oké, hát majd egy jó kis habos kávéval készüljenek neked az ebéd utára, mert azért nagyon rendes vagy velük, azt kell, hogy mondjam. Egyébként milyen a hangulat nálatok, meddig dolgoztok?
1: Este 6-ig.
0: Az igen, kitartás.
1: De a hangulat az mindig jó.
0: Na, hát ennek örülök, főleg, hogyha igazi mai slágerek pörögnek mellette, igaz?
1: Igen, csak is.
0: Na jól van, Aranka, hát gratula még egyszer, rögtön indítom a futárunkat, de előtte természetesen valamit még szeretnék tőled hallani.
1: FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Bizony, hogy megy, méghozzá Lady Gaga az ebéd mellé, ez már Hadi Dead Dance a Rádió 1-en a Daily Mixben. Jó étvágyat mindenkinek, és gratula még egyszer a nyertes csapatnak.

A Daily Mixben a Rádió 1-en a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében jönnek a névnaposaink 2026. június 9-én kedden. A Félix nevűeket lehet megköszönteni első körben, ez egy latin eredetű név, a jelentése boldog, illetve szerencsés. Aztán itt vannak még a Bódog nevűek, a Diánák, az Elődök, a Ludovikák, a Pelágiák és a Pelágiuszok is természetesen, úgyhogy Isten éltesse önöket, köszöntöm a névnaposainkat. A szülinaposokra pedig majd a következő órában kerítünk sort, úgyhogy jöhetnek még a nevezések egészen nyugodtan és bátran. 0620 95 95 395. A folytatásban pedig már is érkezik Kygo és a One Republic közösen. Ez már a Chasing Paradise a Daily Mixben a Rádió 1-en.

Figyelem, figyelem, jól megpörgetjük a Daily Mixet a folytatásban itt a Rádió 1-en, a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében, Deberexa és a Faithless újdonságával. Az énekesnő a stúdióban egyébként gyakran színkódolja a dalait, de nem hangulat szerint, hanem a saját érzelmi intenzitása alapján. A producerek szerint minden dalnak ad egy szint, ami azt jelzi, hogy mennyire személyes számára az adott szöveg. A piros dalok a legérzelmesebbek, a kékek a visszafogottabbak, a sárga színűek pedig a kísérletező játékos számokat jelölik. Hát megmondom őszintén, én ennek a dalnak ilyen fémes kéket, vagy egy picit sötétebbet adnék. Ez nyilván az eredetinek köszönhető, ami hát visszaköszön a dalból, ez volt annak idején az Insomnia, most pedig a New Religion, Deberexa és a Faithless közösen a Rádió 1-en a Daily

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Június 9-e, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Alternatív intézkedéseket hozhatnak a cégek, amennyiben nem lesz elegendő munkaerő. Így reagált a vendégmunkások korlátozására a Trenk Walder Magyarország egyik vezetője, a Média Centrum Debrecennek. Nógrádi József annak kapcsán nyilatkozott, hogy a kormány döntése értelmében nem érkezhetnek új vendégmunkások gyorsított eljárásban a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból. A kormány szerint 24 különböző jogcímen vállalhatnak munkát külföldiek hazánkban, ezért nincs pontos adat arról, hogy hányan és milyen konstrukcióban dolgoznak az országban. Szondi Vanda kormány szóvivőt hallják.
2: Sok esetben ezek a külföldről, harmadik országból érkező munkavállalók jóval alacsonyabb bérigénnyel rendelkeznek, mint egyébként a magyar munkavállalók, és ezek így le is törik a magyar béreket. Természetesen a kormánynak az a célja, hogy ez ne így legyen, ezért egy hosszú távú megoldást keres, és miután ez a helyzet bonyolult, itt valószínűleg nem fog egyik napról a másikra megoldódni.
1: Nógrádi József, a Trenk Walder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója azt mondta, a vendégmunkások foglalkoztatása eddig is szigorú szabályozáshoz kötődött. Hozzátette, a vállalatok költség struktúrája általában szűk mozgásteret enged, ezért a bérek emelése érdemben korlátozott lehet, mivel az jelentősen befolyásolja a termelési költségeket.
3: Ilyenkor hoznak olyan alternatív intézkedéseket, hogy vagy lecsökkentik a termelés mennyiségét, vagy automatizálják azt, és kevesebb munkaerőt alkalmaznak, vagy a legrosszabb eset az, amikor gyakorlatilag ezeket az üzemeket elviszik az országból máshová, ahol olcsóbb alternatíva kínálkozik, ha munkaerőt alkalmaznak, vagy a legrosszabb eset az, amikor gyakorlatilag ezeket az üzemeket elviszik az országból máshová, ahol olcsóbb alternatíva.

0: található gyalogátkelő helynél. A zebrát így tegnap ismét megnyitották a forgalom előtt. A korlátozások megszűnésével a környéken közlekedőknek már nem kell kerülő útvonalat használniuk. Debrecen Józsán folytatódik a közvilágítási hálózat fejlesztése. A mintegy 42 millió forint értékű fejlesztés teljes egészében önkormányzati forrásból valósul meg. A vállalkozók útján egy mintegy 750 méter hosszú szakaszon 20 új közvilágítási oszlopot és lámpatestet telepít az önkormányzat. A kivitelezési munkák ma kezdődnek a meglévő közművezetékek feltárásával és kutatóárkok ásásával. A közvilágítási oszlopok darúzására várhatóan csütörtökön és pénteken kerül sor, majd a jövő héten a szabad vezeték és földkábel hálózat kiépítését végzik el. A munkavégzés idején időszakos forgalom korlátozásra kell számítani. Az új közvilágítási hálózat bekapcsolása várhatóan a hónap végéig megtörténik. A súlyos csapadék hiány miatt jelentős veszteségekre számíthatnak a gazdák. Szollát Tibor, az Agrárkamara Hajdúbihari elnöke szerint az őszi vetésű gabonák esetében a termés fele is kieshet. Mint mondta, a vízhiány mértékét jól mutatja, hogy a Tisza az idei évben már májusban elérte a 2022-es rekord alacsony vízállást. A szakember szerint a helyzet jelenleg több szempontból is kedvezőtlenebb, mint 4 évvel ezelőtt. Éppen ezért különösen fontos, hogy a jogosult gazdálkodók máig benyújtsák területalapú támogatási kérelmüket. Hangsúlyozta Szolnád Tibor.
1: Én azt gondolom, hogy ezek a támogatások, vagy jövedelem kiegészítések, azok sok esetben a túlélés jelenthetik a gazdák számára. Rendkívüli ez az év is, hiszen nagyon komoly fagykárral indultunk, nagyon komoly asszály van, a tavasz az rendkívül csapadék szegény volt, legalábbis itt a mi vármegyénkben.
0: Szollát Tibor arra is felhívta a figyelmet, hogy az egységes kérelemhez kapcsolódó fagykár bejelentéseket szintén máig lehet megtenni. 2 díjat is nyert a dán Bjarke Ingels Group építészeti iroda, illetve a magyar Vikár és Lukács építész stúdió által a Magyar Természettudományi Múzeum számára a debreceni Nagyerdőbe tervezett kiállító épület egy nemzetközi építészeti versenyen. A megvalósításra váró tájképi épület kategóriában a szakmai zsűri ítélte a tervnek az első díjat, míg a megépülésre váró intézmények kategóriájában a közönség díjat nyerte el. Tették közé hétfőn az elismerés honlapján. A nemzetközi szakmai zsűri a természet és az épített környezet egyensúlyát díjazta. A Nagy Erdőbe tervezett kiállító épület terveire azután írtak ki nemzetközi pályázatot, hogy az előző kormány a Magyar Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetéséről döntött. Tar Zoltán, a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere azonban már miniszteri meghallgatásán azt mondta, azonnali hatállyal leállítják a szakmailag indokolatlan múzeumi költöztetéseket. Bernert Zsolt, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója az Indexnek nyilatkozva még májusban megerősítette, hogy az intézmény mégsem költözik Debrecenbe. Ugyanakkor hozzátette, jó fejlesztési irány lehet a hálózatos modell, ami azt jelenteni, hogy a múzeumnak Debrecenben és Veszprémben is lenne egy-egy kiállítóhelye. Patinás homlokzatok, gondosan megőrzött építészeti értékek és civis hagyományok. Debrecen önkormányzata idén is meghirdette az év civis háza pályázatot. Ez azoknak az ingatlan tulajdonosoknak a munkáját ismeri el, akik példamutató módon óvják és újítják meg a város történeti arculatát meghatározó épületeket. A pályázatot július 31-ig lehet benyújtani. Bővebb információ a város honlapján érhető el. Sport. Az 5. összecsapáson dől el a bronzérem sorsa a férfi futsal NB1-ben, miután a Deac tegnap 3-1-re kikapott itthon a Veszprémtől. A 3 győzelemig tartó párharc állása így 2-2. Az 5. meccs pénteken Veszprémben lesz. Több mint 5000 szurkoló előtt tartotta nyilvános edzését hétfőn a magyar labdarúgó válogatott a Nagyerdei stadionban. Utoljára 2024. júniusában szerepelt Debrecenben a nemzeti csapat, így nem csoda, hogy már a nyilvános edzés iránt is jelentős volt az érdeklődés. Marco Rossi szövetségi kapitányt hallják.
2: Jó.
3: Remek ötletnek tartom a nyilvános edzést. Azt gondolom, a szurkolók megérdemlik, hogy közelről láthassák a játékosokat. A drukkereink jelentik számunkra az éltető üzemanyagot, a játékosok pedig függetlenül attól, hol játszanak, szeretnek a szurkolók között lenni.
0: A Magyarország-Kazasztán találkozó ma 19 órakor kezdődik a Nagyerdei stadionban.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

igazi mai slágerekkel. Mixed

0: FM vagyunk, az FM 95 rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Kedden, június 9-én a Daily Mixet lezárjuk, jönnek a legjobb program lehetőségek, úgyhogy mindenképpen figyeljenek és füleljenek, aztán pedig indul Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zeneórája, Tóth Abigail és az Accent kettősével.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével úrrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését. Vitagén C tejsabbal, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót. Vagy kérdezze meg kezelőorvos.
2: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebbek a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
3: Beázó tető, elöregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle színgöző választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
4: Indulj Debrecenből és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban vagy a wizzair.com-on és induljon a következő élmény Debrecenből. Részletek www.wizzair.com.
0: Reklámot hallottak.
1: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja. Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
5: Ma este válogatott meccs, holnap válogatott sztárok a színpadon. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Ma este 19 órakor a debreceni Nagyerdei stadionban játszik felkészülési mérkőzést a magyar labdarúgó válogatott Kazahsztán ellen. A kapuk 17 órakor nyitnak, de a stadion melletti szurkolói falu már 16 órától várja a drukkereket. Többek között Dombi Tibivel, akit Takács Rita kérdez majd a pódium beszélgetésen. A mérkőzés előtt, alatt és után útlezárások, terelések lesznek a környéken, érdemes gyalog vagy közösségi közlekedéssel megközelíteni a stadiont. Az egyes villamos a legjobb választás, mely közvetlenül a létesítmény mellett áll meg. Különleges kalandokkal várja az Aquaticum Strand a diákokat szerdán. Délután 2 és 4 óra között rendezik meg a Sulia Strandon kincskereső vetélkedőt. A diákoknak 4 izgalmas állomáson kell együtt helytállniuk. Játékos matek feladatok, kreatív alkotás, mozgásos nyelvi kihívások és közös aquafitness vár rájuk a strand különböző pontjain. Szerda este 19 órától láthatják a Mesztelen Igazság című zenés végjátékot a Voke Egyetértés Művelődési Központjában. A darab 6 különböző hátterű nőről szól, akik látszólag semmiben sem hasonlítanak egymásra, mégis ugyanarra az önbizalomnövelő rúttánc kurzusra jelentkeznek, ám hamar kiderül, hogy nem csupán a szexi mozgás miatt jöttek. Egy bátor, merész ötlettől vezérelve elhatározzák, hogy jótékonysági céllal levetik a gátlásai és a ruháikat is. A szereposztás parádés, többek között Haumann Petra, Gubik Ági, Nyertes Zsuzsa és Dajcs Anita is színpadra lép.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

FM 95 Rádió 1, csak igazi ma is sláger megy. No, elindult akkor Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája június 9-én kedden. További nagyon szuper délutánt kívánok önöknek, a mikrofonnál Kessérű Tomi. Akkor is tartsanak velem, ha éppen melóban csücsülnek, akkor is, ha éppen az autóban. Baleset és büntetésmentes jó utat kívánok mindenkinek, és jöhetnek az infók természetesen, használják az SMS Viber számunkat, de ne csak arra, hogy trafipaxokat vadásznak le, hanem arra is, hogyha van olyan ismerősük, családtagjuk, aki ma szülinapozik, akkor nevezzék még a játékunkra. Ugye az óra második felében fog majd kiderülni, hogy ki lesz a szerencsés. Egy a lényeg, pötyögjenek 0620 95 95 395. A folytatásban pedig mehet fel a hangerőn, érkezik Kato, és a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban nézzünk rá az időjárásunkra. Hát holnap szerdán a hét közepén akár 30 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig olyan 15 fok körül alakul majd a hőmérséklet, a szél megélénkülhet és csapadékra, záporok, zivatarok kialakulására is számíthatunk. Egyébként fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket. Aztán jön majd egy visszaesés a hőmérsékletben. Jövő héten szerdáig fog tartani ez a lejtmenet, ekkor akár olyan 23-24 fok környékére is visszaeshet a hőmérséklet, aztán meg majd elkezd emelkedni. Ez azért hatással lehet még az egészséges szervezetre is, úgyhogy ha esetleg ingerültséget, feszültséget tapasztalnának, akkor ne aggódjanak, a hiba nem az önök készülékében van, hanem az időjárás teszi ezt velünk. Ellensúlyozandó, hallgassuk az igazi mai slágereket a Rádió 1-en, már is jön Kamrád és a Be Mine.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban Taylor Swift érkezik a kis képzeletbeli színpadunkra Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órájában, akinek képzeljék el, van egy saját titkos hangarchívuma állítólag, amelyben minden egyes turné állomásáról eltesz egy rövid 10-20 másodperces hangmintát a közönség reakciójáról. A stábtagok szerint ez egyébként nem marketing, hanem ilyen személyes rituálé. Az énekesnő azt mondja, hogy a közönség hangja is része a történetnek, és ezekből a felvételekből érzi, hogy hogyan változik a kapcsolata a rajongókkal városonként. Jön az Opalite, itt a Rádió 1-en Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órájában.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy szülinapos nyertessel még tartozom, úgyhogy már is Erikát szólítom itt a forró drótunkon, ha minden igaz. Kibe az első csörgésünk, ötöt szoktunk várni. Itt a második, halló, halló. No, ez már a harmadik csörgésünk, még kettő van hátra. Itt a negyedik, és akkor hát még egy. És ez volt az utolsó, kérem szépen. Erikát nem tudtuk elérni, valószínűleg melózik, vagy valami hasonló. Egyébként a legjobb barátnője, Adrien nevezte be a játékunkba, a szülinapi játékba, és üzeni neki, hogy kíván nagyon sokat és boldogat, és hogy Isten éltesse. Átadtam természetesen, nagyon sajnálom, hogy személyesen nem tudtunk beszélni, de ettől függetlenül a nyeremény az mindenképpen jár, ami bizony nem más, mint a Kismandula cukrászda fantasztikus süti boxa, úgyhogy ehhez így látatlanban gratulálok. És egy újabb igazi ma is sláger tőlem, már is jön Szigala és Jackson, mi kettősen. Ez a Riptide, én ezzel búcsúzom, keserű Tomi voltam vagyok és leszek, találkozunk holnap szerdán a hét közepén, itt a Rádió 1-en a Daily Mixben. Legyenek jók, vigyázzanak magukra, kezüket csókolom a hölgyeknek, tiszteletem az uraknak.

0: látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Súlyos csapadékhiány, kieshet a gabonatermés fele. Közlekedési fejlesztésekről beszélgetnek Szerdán Józsán. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. A súlyos csapadékhiány miatt idén jelentős veszteségekre számíthatnak a gazdák. Szólár Tibor, a Vármegyei Agrárkamara elnöke úgy véli, az őszi vetésű gabonák esetében a termés fele is kieshet. A szakember szerint ezért különösen fontos, hogy a gazdálkodók időben beadják a kérelmeket a területalapú támogatáshoz, melynek határideje ma jár le. Az egységes kérelemhez kapcsolódó fagykárbejelentéseket szintén június 9-éig lehet megtenni. Az aszálykárokat legkésőbb a betakarítás előtt 2 héttel kell jelezni a szükséges helyszíni ellenőrzések miatt. Lakossági fórumot tartanak a józsai közlekedési fejlesztésekről június 10-én szerdán 17 órától a helyi közösségi házban. Az eseményen bemutatják, hogy milyen közlekedési beruházások, átalakítások várhatók Józsán. Mérnököktől, szakértőktől is kérdezhetnek a lakosok, de a fórumon részt vesz Pap László polgármester, Balázs Ákos alpolgármester és Juráskó Róbert, a városrész önkormányzati képviselője is. Szerdán egy hidegfront hatására a több-kevesebb napsütés mellett napközben főként az ország keleti felén számíthatunk záporokra, zivatarokra. A nyugati-délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 17, napközben akár 33 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, magas UV-sugárzás várható. Vigyázzanak magukra!
1: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5-től ma is jön a Live Mix. Juhász Gergő mellé ma Antonio áll bemixelni. Én Györke Attila vagyok, aki az újabb zenei óráért felel. Eldolgozgatunk együtt 5-ig, és mutatom, hogy mivel kezdek.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Szemét.
7: Levittem.
6: Villany.
7: Befizettem.
6: Klíma.
7: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
6: Hol?
7: kaisai.hu.
8: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
9: Otthoni és

0: 0612-77-es telefonszámon.
1: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
0: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
2: Apa, ugye én is mehetek majd a te várt nyári táborba?
3: Na-na, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
4: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
5: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
6: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
0: Reklámot hallottak.
5: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: Hírek egy percben, a mikrofonnál Vida Gyula, köszöntöm Önöket! Elektromos robbanás történt a Debreceni Egyetem kémiai épületében hétfő délután. Felújítás közben egy tervezett áramszünettel járó munkát végeztek a kivitelező szakemberei, amikor elektromos zárlat miatt robbanásszerű ívkisülés történt. A balesetben egy dolgozó a test 40%-ára kiterjedő másod- és harmadfokú súlyos égési sérüléseket szenvedett. A bőrklinikán ápolják, állapota stabil. Az NBA-től búcsúzó Diós Győrtől igazolt tehetséges fiatal játékost a DVSC. A Loki 4 évre szerződtette a 20 éves Macsó Mátét. A középpályás tavasszal gólpasszal debütált az FTC ellen a Groupama Arénában a DVTK színeiben. Összességében 5 NBA-1-es bajnokin lépett pályára.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Szuper lesz a délután további része is, megígérem. Még együtt rádiózunk ebben az órában, jöhetnek a közlekedési hírek. Öttől pedig live mix Juhász Gerivel és ma Antónióval.

annak, akik reméljük. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, 16 óra 16 perc közlekedési infók. Zotya írta, hogy 10 kilométeren át lehet araszolni az M1-esen Budapest felé Biatorbágynál, kis busz és kamion balesetezett. Gábor pedig azt írta, kiégett egy tehergépkocsi a 8-as főúton Tüskevárnál a 102-es kilométernél, kerülni kell, mert lezárták az utat. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat kívánok mindenkinek! Martin Garrix, Butterflies, ezt választottam autós barátaimnak, és most szól a Rádió 1-en.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, változatosan az információk után is majd. Mindjárt Camrad is érkezik, és a Be Mine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió Egy bemutatja.

0: 1-en.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió 1-et,
1: és nyerd meg páros belépőt a Shopify.

0: között a Rádió 1-gyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
3: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
4: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Power Lines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis?
7: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
9: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
10: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
11: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
10: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
11: Szállás.hu.
10: Úgy is tett.
12: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
13: Június 13 és 19 között.
12: Ez az!
13: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

ez a Rádió 1, 16 óra 40 perc közlekedési infók, kaptam üzeneteket, Budapesten bedugult a Hegyalja út, az Alkotás utca, a Budaörsi út, lassú a Bocskai út, az Irinyi József utca és az Október 23-a utca is, lassan halad a Ferenc körút. Niki azt írta, hogy a 10-es főúton Süttön félpálya lezárva a 63-as kilométernél baleset miatt, és mintegy 10 kilométeren lehet araszolni az M1-esen Budapest felé haladva Piatorbágynál, kis busz és kamion balesetezett. Bárki bármit lát, még szóljon SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek!

0: sláger megy. A Rádió 1-es DJ-k közül Jauri és Christopher érkezik ma este a World is My Radio Show-ba. 8-tól zenél a Diszkos Hit, a folytatásban pedig Antonio 5-től 6-ig a Live Mixben Juhász Gergő mellett. Nagyon szuper délután mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
5: Visszatért a Best For You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
6: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
7: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
9: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
8: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
9: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
10: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé. 100 000 forint. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
11: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
12: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Szemét.
14: Levittem.
13: Villany.
14: Befizettem.
13: Klíma.
14: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
13: Hol?
14: Kaisai.hu.
15: A Semcorp Hungary Kft. Debrecen legújabb high-tech üzeme most téged keres. A műanyagipar globális vezetővállalataként versenyképes fizetést, kiemelkedő kafetéria juttatást és környezettudatos innovációt kínálunk. Várjuk jelentkezésed gyártósori operátori, technikusi és mérnöki pozícióinkra. Jelentkezz most az álláskukac.hu.semcorp.com irodalmi e-mail címen, vagy a 0670 339 91 00 telefonszámon.
16: 10 év, 10 millió forint kedvezmény. A Mercedes-Benz Miskolc jubileuma alkalmából GLE modelljeink akár 10 millió forint kedvezménnyel elérhetőek készletről. Benzin, dízel vagy plug-in hibrid meghajtással, most ajándék MBN Plus Service csomaggal. 5 év gondtalanság a prémium autózás világában. Mercedes-Benz Miskolc.
17: Indulj Debrecenből, és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára, vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet, kedvező árakon, és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban, vagy a wizzair.com-on, és induljon a következő élmény Debrecenből. Részletek www.wizzair.com.
18: Apa, ugye én is mehetek majd a tevát nyári táborba?
19: Na-na, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
20: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
21: Rendeljen a Formula ételbárból Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldestálak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula ételbár, keresse a Facebookon.
1: Reklámot hallottak.
3: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
22: Egy perces híreink következnek. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. A kis és középvállalkozások finanszírozási lehetőségeiről is tanácskoztak a Portfólió Debreceni Gazdasági Fórumán. A panelbeszélgetésen elhangzott, a kormány a következő időszakban 1,5 milliárd euró uniós forrást fordítana a KKV szektor versenyképességének növelésére. A támogatási csomag visszanemtérítendő forrásokat és kedvezményes hiteleket is tartalmaz. A szakértők szerint a beruházási kedv akkor élénkülhet érdemben, ha a gazdasági környezet kiszámíthatóbbá válik.
1: A gazdasági hírek támogatója az Esbox Bevásárlópark Hajdúsámsonban.
22: Szerdán napos idő lesz, záporok, zivatarok előfordulhatnak, 30 fok körüli maximum várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mögött Antonio, a házigazda, Juhász Gergő. Csak igazi, ma is láger megy.
1: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Antonioé a ma délutáni Rádió 1 Live Mix. Fehér pólóban vibe partizunk mind a ketten. Hello, Anti!
2: Sziasztok, Rádió 1-esek, kellemes délután. Szia, Geri! Feldobjuk a délutánatokat igazi ma is lágerekkel, nagyon jó zenékkel, nagyon jó hangulattal és egy csomó energiával. Amivel indulunk, az nem más, mint Ed Sheeran és az Azizám itt a Rádió 1-en a délután Live Mixben. Írjatok nekünk közlekedési infót. Látom, nagyon szugerálod itt a pólóban.
1: Albert Einstein van a fehér pólódon, aki DJ. Óriási.
2: Nézzétek meg élőben vagyunk.

0: Ja, csak igazi mai sláger megy, a rádió egy live mixet halljátok. Ma délután Antónióval élőben a lemezjátszói mögött közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Baleset pár perce történt Budapesten a Kossuth Lajos utcában az Asztúria előtt, és szokás szerint nagyon erős a forgalom az M1-esen, a főváros felé, főleg Tatabánya és Biatorbágy között. Sziasztok, ez egy SMS, jó hallani, hogy újra Antimixel, már vártuk, hogy mikor lesz újra adásban. Gerinek egy közlekedési hír, Szolnok belterületén óriási a forgalom, mert a városon kívül lezárták a Tisza hidat felújítás miatt. Szép napot mindenkinek, üdvözlete Dávid Kőtelekről. Köszi Dávid, imádunk!
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy küldtök közlekedési infót, Gergő imádja őket, ez földobja a napját, de komolyan mondom.
0: Tényleg így, azt hiszed, hogy viccelek, nem, sokszor még szerintem, de egyáltalán nem.
1: Tisztában vagyok.
0: Amikor van néhány szabad percem, vagy unatkozom, én közlekedési híreket hallgatok. Halálkom olyan.
1: Jó, tesszük.
0: Megnyugtat, tényleg.
1: Esküszöm. Feldobd.
0: Na, menjünk tovább.
1: Furcsa perverzitásod van.
0: Egy biztos.
1: Lady Gaga perverzitásáról szerintem többet tudnánk mesélni. Ő érkezik most itt a délután Live Mixben. Hallgassatok minket, írjatok közlekedési infót, írjátok meg, mit csináltok live-ozás hang közben. Ja, és tudtok nézni élőben is a YouTube-on.

0: az időben Anastasia akkora sztár volt, olyan kaliberű énekesnő volt, mint napjainkban Dua Lipa.
1: Így van, imádták, imádták, és szerintem máig jó ez a dal, főleg ebben a verzióban, egy ránc felvarrott verzióban, ha mondhatjuk azt.
0: Így van, ez John Alto változata volt belőle, rengeteg az üzenet. Sziasztok, imádom, amikor Antonio mixel délután, ilyenkor mindig teszek egy nagyobb kerülőt hazafelé, hogy végig tudjam hallgatni a műsort. Üdvözlettel, Tomi.
1: De jaj, jó. Köszi, hogy hallgatsz minket, és itt vagy.
0: Én fűnyírás közben hallgatom a mixet, így jobban megy a munka, és komolyan néha a fülesen beszűrődő fűnyíró hangja egy az egyben eltalálja az ütemet. Üdvözlettel, Lacesz Tatáról. De jó vagy! Szia.

0: És szia, Süsü! Süsü az én örökbefogadott gyönyörű vak kiskutyám. Reggel Kalambót néztünk egész reggel, meg egész délelőtt. Most pedig be van neki kapcsolva a rádió egy, úgyhogy hallgat minket.
1: Jaj, de jó. Szia, Süsü! Imádjuk a kutyákat, de tényleg mindketten Gerivel, független attól, hogy ő még csak most lett kutyagazdi. Imádjuk a kutyákat. Például nekem az egyik Boston terrieremnek holnap lesz a születésnapja.
0: Jaj, Istenem! Ölelgesd meg az én nevemben is. Ez egy
1: külön szülinapi buli lesz otthon. Viszont a kutyákat egy kicsit félredobva, igazi mai slágerekkel megyünk tovább. Már is érkezik Medusa és a Bad Memories. Mégsze hozzá, Bizonyos Remixben, itt a délután Live Mixben. Rádi.

0: Szlovákiát. Üdvözlettel, Ruci mester!
1: Jaj, nagyon szívesen!
0: Sziasztok! Ha kutyapanziót vagy plétek keresetek bizalommal, szakmai tapasztalat és milliónyi referencia puszi Zsú. Nagyon szépen köszönjük!
1: Nagyon szépen köszönjük!
0: Hello, Anti és Geri, nemrég értem haza a munkából, egyből ti vagytok az első. Köszi a jó pörgést, így munka után kellemes nyarat mind a kettőtöknek, üdvözlettel, Bálint. Viszont kívánjuk, Bálint!
1: Viszont
0: nagyon
1: kívánjuk
0: köszi.
1: Minden Rádió 1-es hallgatónak boldog nyarat!
0: Még több Antónió a World is My Radio Show-ban szokás szerint szombaton 11 és éjfél között, fellépések még a héten.
1: Itt leszek, most szombaton Ürömön találtok meg engem, Ürömön fogok bulizni, és megpróbálok téged is elrángatni otthonról, hogyha lehet.
0: Mindig így kezdődik, aztán sírás a vége.
1: Az igazi ma is lágereket, Juhász Gerit itt adjom nektek, kérjetek tőle, írjatok közlekedési infót. Nagyon szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Ölelés, Anti, köszi ezt a mait, mindjárt kezdődik a Rádió egy kívánság műsor, Purple Disco Machine-nel és a Hörccel. Innentől ti válogatjátok a dalokat a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyél el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
7: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
9: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió

0: millió forint árelőnnyel akár készletről hazavihetünk. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró róló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be. Négy termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
11: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
12: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
13: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
12: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
13: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
14: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt. Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat. Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
15: Reklámot hallottak.
16: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Reklám.
17: Szemét.
18: Levittem.
17: Villany.
18: Befizettem.
17: Klíma.
18: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
17: Hol?
18: kaisai.hu.
19: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával. Charlie, az Irigy Hunajmirigy 35 éves jubileumi koncertje. Majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő. Júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő. Igazi zenei élmény a fák alatt.
20: Itt a nagy gombóc matek a Kismandulában. Most két gombócos fagyi vásárlása esetén a harmadikat ajándékba adjuk. Ne érd be kevesebbel, élvezd a tripla hűsítést. Kismandula cukrászda. Két gombócra a harmadik most ajándék.
21: 10 év, 10 millió forint kedvezmény. A Mercedes-Benz Miskolc jubileuma alkalmából GLE modelljeink akár 10 millió forint kedvezménnyel elérhetőek készletről. Benzin, dízel vagy plug-in hibrid meghajtással, most ajándék MBN Plus Service csomaggal. 5 év gondtalanság a prémium autózás világában. Mercedes-Benz Miskolc.
22: Apa, ugye én is mehetek majd a te várt nyári táborba?
23: Na, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
24: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
25: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
26: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
27: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
26: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
27: reklamkukac@mcdb.hu.
15: Reklámot hallottak.
26: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
0: Egy perces híreink következnek. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Elektromos robbanás történt a Debreceni Egyetem kémiai épületében hétfő délután. Felújítás közben egy tervezett áramszünettel járó munkát végeztek a kivitelező szakemberei, amikor elektromos zárlat miatt robbanásszerű ívkisülés történt. A balesetben egy dolgozó a test 40%-ára kiterjedő másod- és harmadfokú súlyos égési sérüléseket szenvedett. A bőrklinikán ápolják, állapota stabil. Ma este 7-től a Nagyerdei stadionban játszik felkészülési mérkőzést a magyar labdarúgó válogatott Kazahsztán ellen. A mélygarást az MLS kibérelte, így parkolóhelyből kevés lesz, útlezárások, terelések várhatók a környéken. Érdemes gyalog vagy tömegközlekedéssel megközelíteni a stadiont.
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: És most! Kívánságműsor Juhász Gergővel és a

0: 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Várom a kéréseket, üzeneteket szokás szerint egészen este 8-ig. A tiltott mondatra kérlek figyeljetek, aki kimondja, a szokás szerint kiesik. Hello, hello!
1: Erzsi vagyok. Facebookról szeretnék egy dalt kérni.
0: Hello Erzsi, hát akkor a legnagyobb örömmel készítem elő neked a Faithless egyik nagy ikonikus klasszikusát, amihez készült egy felújított változat Bibi Rexával, aki ugye a mostani fiatalok egyik nagy-nagy ikonja, és hát szenzációs, ahogy kiegészítette egy vokállal az Insomniát. Kinek menjem?
1: Ez menjen a barátnőmnek, Renátának.
0: Faithless, Bibi Rexa, New Religion, ez ma akkor a tiétek itt a Rádió 1-en. Köszi, hogy minket hallgattok, szuper nyarat kívánok!
1: Szia!

0: azok, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: 24-et halljátok, a Fateless és Bibi Rexa jön, előttük pedig friss közlekedési információk. Három autó karambolozott a 3-as főúton Miskolc belterületén, a József Attila úton a 188-as kilométernél, baleset van a 10-es főúton is Sütő térségében, a 63-as kilométernél, itt csak félpályán lehet haladni, és nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros irányában, különösen Tatabánya és Biatorbágy között. Mindenkinek jó utat! Most kapcsolom közben adásba, parancsolj!
1: Réleg újabb számát kérem, és Miskolcra küldöm Emmának.
0: És Emma a Miskolcon neked kicsoda?
1: Lányom.
0: És mit üzensz neki?
1: Tanuljon jól, és legyen aranyos.
0: Biztos vagyok benne, hogy jó tanuló, jól gondolom?
1: Igen, igen.
0: Nagyon helyes, na akkor Ré, nektek énekel most itt a Rádió 1-en. Where is my husband? Where is my husband?

0: 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Fanni vagyok. Egy Sheerantől szeretnék a páromnak bármilyen számot. Nagyon szeretjük.
0: Én akkor hozom is mindjárt az egyik legfrissebb slágert Ed Sheerantől. Jön a Camera, méghozzá Sirő remixben. És persze a további kéréseket is várom. A számunk 0620-311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja.

0: Rádió 1-en.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
6: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu. Úgyis tett!
9: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon! És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer!
10: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
11: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
12: Ügyeszeti segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
2: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: pánikula, a nyugati ország részben viszont kicsit visszaesik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
0: Sam Feltet kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
2: Ja, Erika vagyok.
0: Hello Erika, mi újság, milyen napod van?
2: Hát most jelenleg dolgozom, délutános vagyok.
0: És munka közben kinek szeretnéd elküldeni ezt a dalt?
2: Drága férjemnek, aki éppen készül az éjszakás műszakra.
0: Akkor pont el fogjátok egymást kerülni?
2: Hát sajnos igen.
0: Mivel foglalkoztok egyébként?
2: Hát ő Egerbe dolgozik egy gyárban, azt most nem említem, hogy hol. Én pedig egy büfés vagyok, szintén egy gyárban.
0: Én akkor mind a kettőtöknek kitartást kívánok a mai műszakhoz. Sam Felt jön a Heart Like Mine. Örültem, hogy beszéltünk, és nagyon köszönöm, hogy a Rádió Egyet hallgatjátok.
2: Én is örülök, és mindenkit puszilok, és imádok benne.

0: csak igazi mai sláger megy, István parancsolj!
1: A Ray Daltont kérem.
0: Ray Dalton, nagyon jó, kinek menjen?
1: Hát legyen a kis Balázsnak, a Frikinek, és üzeném minden drága rádió hallgatónak, hogy szép délután, szép estét.
0: Viszont kívánom neked is, hamarosan tehát Ray Dalton jön, és a

0: este 8-ig megtehetitek, a számunk 0623-111-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnok ajánlatában a friss sert és bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1499 forint június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
6: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig.
7: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is,
12: a csirkemellnél nincs jobb.
13: Mondom, hogy a szárnya jó.
14: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
15: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
16: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
17: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
1: Reklámot hallottak.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
18: Apa, ugye én is mehetek majd a te várt nyári táborba?
19: Na ne, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
20: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
4: Hirdessen nálunk!
21: Reklámkukac mcdb.hu

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Két rangos elismerést nyert a Nagyerdőbe tervezett új kiállítóépület az Architizer nemzetközi építészeti versenyen, melyen több mint 80 ország pályamunkáit értékelték. A Magyar Természettudományi Múzeum számára megálmodott 23 ezer négyzetméteres komplexum a megvalósításra váró tájképi épületek kategóriájában a szakmai zsűri első díját, a megépülésre váró intézmények között pedig a közönségdíjat is elnyerte. A Dán Bjarke Ingels Group és a Magyar Vikár és Lukács Építés Stúdió terve a természet és az épített környezet harmonikus kapcsolatával győzte meg a bírálókat. Szerdán napos idő lesz, záporok, zivatarok előfordulhatnak. 30 fok körüli maximum várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió
1: 1. Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és

0: Halló, halló!
1: Szia, Bálint vagyok. Regál Lilitől szeretnék kérni egy számot.
0: Hello, Bálint! Na akkor jön Regál Lili a World is Mine Radio Show-ból, a háromszoros év DJ-egyőztes nálunk a Rádió 1-en. Kinek küldjük?
1: Apósomnak.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS, nemrég megismertem egy nagyon kedves hölgyet, a neve Era. Kívánok neki szép estét, sok mosolyt és jó zene hallgatást, üzeni Mihály. A vonalban pedig Andris Budapestről, parancsolj.
1: Közlekedési infom lenne. Az Örsvezér terétől az Éres sarok felé útfelújítást kezdtek el csinálni, ezért a Fehér úton nagyon nagy a dugó, még mindig, illetve az Éres saroknál is be van állva elég rendesen a sor Kőbánya felé.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Lívia vagyok. Fastboytól kérnék szépen egy dalt.
0: Intézem neked már is a Fastboyt. Kinek menjem?
1: Családomnak.

0: exkluzív vadonatúj zene a World is Mine Radio Show-ban a keddi rezidenseinktől, Jauritól és Christophertől. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé, Juhász Geri kijelentkezik. Egy óra múlva várlak titeket ismét. Mindenkinek szép estét. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készleterejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
3: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
5: Autóüveg Pilkington.
6: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
7: Azt tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
6: Ez az!
7: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
8: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
9: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-ig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
10: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
11: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
1: Reklámot hallottak.
12: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Distortion.

0: Csak igazi mai sláger, megy indul a diszkosit Radio Show, a stúdióban 3D-ben Bárány Attila, Hanvai PJ és a játszóknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
1: Ladies and gentlemen, madame and herre, madame, messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, mélyen tisztelt megjegyzem a publikum, jó magam, Hanvai PJ, itt leszek egészen este 9-ig.
0: Hello!

0: csak igazi mai sláger megy, diszkosít Régosó, DJ Juniorral, Bárni Attilával és velem, Hambai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között a Félixek, Annabellek, Annamarik, Boldogok, Diánák és Feliciánák, szülőnapos pedig az ismerőseim közül Szabó Attila, apa.

0: születtem 6-20-án, még a jóisten is így akart, hogy csak is az 50. születésemet ünnepelje meg. Jövő héten szombaton várok ott mindenkit sok-sok szeretettel.
1: Megyünk tovább egy olyan dallal, amelyről eredeti Valódi DJ Junior remix került ki, az eredeti Valódi DJ Junior videó csatornára, kérem szépen, és még Imai Angel is lájkolt ezt a bizonyos posztot. Hugh lemeze, Ultranatéval és Imai Angel-lel, Moving to the Sun, ezt mindhárman játsszuk ezúttal.

0: Jazz Diszkóba, ami Balaton lelén van. Most ugye Balaton lelén fog játszani, nem az Üvegházban, hanem egy másik helyen, szóval azért van egy kis nosztalgia fiernek az egésznek.
1: Én pedig most szombaton Ibizai klasszikusokat fogok játszani Schulz Balátommal együtt, ugye mi játszottunk 99-ben a Pacsában Ibizán, és felidézzük a régi időket, kérem szépen, tehát Dunai Város most szombat, a folytatásban meg eredeti valódi, és ez tényleg így van, hiszen hamarosan megjelenik majd egy német

slágerkövet. Igazi mai slágert. A DJ pultban.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin színnövelő diszkosít a Rádió 1-en, a Bárányjal, a Hanvaival, meg a Juniorral. És hát kérem szépen, diszkosít legközelebb ugye július 2-án lesz csütörtökön. Érkezünk majd egy bizonyos fesztiválra, amelyet a Rádió 1 is egyébként támogat, Ráckevén a Dunapart Festre. Tavaly is voltunk szintén csütörtökön, előttünk, utánunk most is. Rádió 1 DJ-k lesznek, mi pedig 3 órát fogunk majd pörgetni.
1: Elő említetted volt, hogy ibizai parti lesz ugyebár DJ Schulzzal, és hogy 99-ben. A születésnapommal kapcsolatban van egy 31 napig tartó sorozatom, ugyebár az összes felületem és régi fényképeket szedek elő, és most tartok kb. 2001 körül, amikor először voltunk Ibizán, ugyebár Roxy Ibiza volt akkor, és itt egy kép, ahol a Bárány Attila, Patak Ádám, Cukrász és jómagam Hawaii PG, hát eléggé necces szedbe, de ott nyomulunk a Space-be.
0: Szép fotó, szép fotó. A következő is van fotó, mert egyébként kikerül majd a DJ Junior videó csatornára, ez a bizonyos.
2: Nem mondjam,
0: de nevettél, az elég
2: volt. Nagyon jól nézek ki ezen a képen.
1: Ahogy itt tényleg jól nézek ki.

0: hogy ez van, gyerekek.
1: Ha már a hármasról beszéltünk, egy ugyanilyen hármas, nagyon nagy sztárok. Rosalía, Björk és Yves Tumor a folytatásban, és ez a Bergen, ezután DJ Junior van a diszkosítva.

0: Így van, és ha már erről beszéltünk, akkor azt is mondjuk el, hogy a videoklip is véglegesítés alatt van, és szerintem a megjelenése ez is sikerül majd, kifejezetten a Diszkosít YouTube csatornája, most pedig a Gyati
1: Rádió egyen a vadonatúj Diszkosít felvételt.
0: Így van, és ha már erről beszéltünk, akkor azt is mondjuk el, hogy a videoklip is véglegesítés alatt van, és szerintem a megjelenése ez is sikerül majd, kifejezetten a Diszkosít YouTube

Én most szombaton majd érkezem Dunaújvárosba, ott viszont a Schulzzal kettesben klasszik ibizai kedvenceket pörgetünk. Ezzel búcsúzunk, holnap este 8-kor újra diszkosít itt a Rádió 1-en. My house is your house. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július

0: egyen.
1: Hallgasd a Rádió egyet, figyelj jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: máshol.
1: Ez ugye egy saját átdolgozás B-Center óriási nagy-nagy slágerére, a Now Your Gun-ra, és ezt már tényleg így a stílusváltásomnak köszönhetően letöröltük Spotify-ról, YouTube-ról, mindenhonnan, úgyhogy ez tényleg rádió egy exkluzív, úgyhogy megyünk is vele tovább.

0: keményebb zenéket is. Hát jó hírünk van, lesz még egy csomó 10 után is.
1: Na ez egészen biztos, úgyhogy maradjatok velünk, tényleg egy rövid szünet, és jövünk vissza.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: Ígérem, tökéletes nap végi levezetés leszünk ma is még Jaurival, aztán 11 óra után Christopherrel a lemezjátszói mögött. Hello Jauri, menjünk tovább!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! Sziri remixében jön Ed Sheerantől a kamera. A World is Mine Radio Showban természetesen a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to World is Mine Radio Show.

0: az pontosan ilyen szerintem mindent tud, amit egy igazán modern, előremutató zenének tudnia kell 2026-ban.
1: Igen, kicsit a Purple Disco Machine-ra emlékeztet, de nem ő, hanem Another az előadó címe, és a dal pedig a Talk to You, úgyhogy ezzel folytatjuk itt a Rádió 1-en, a Where is My Radio Show-ban.

0: nevén. Erről jönnek az információk nem sokára adásban. Most viszont egy kicsit visszahozzuk a május végi Rádió egy születésnapi fesztivál hangulatát. Jön az egyik külföldi fellépő, a holland DJ fenomén Sam Feld. Hát ő aztán szenzációs volt.
1: Elkezdünk egy kicsit gyorsulgatni, ez is már ilyen 138 BPM környékén van. Beyond Sam Feld és a Heart Like Mine itt a World Is My Radio Show-ban.

0: minőségi elektronikus zenére vágytok. Itt vagyunk veletek minden este 9-től a Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Jauri a lemezjátszói mögött, Gordó jön a Loco Locoval. Ennek a dalnak a marketingje, na hát az csillagos ötös.
1: Ezt nagyjából ilyen januárban kezdték el promózni a srácok, és egy tök jó ilyen marketing, gerilla marketing fogta körbe az egészet. Én már akkor otthon folyamatosan hallgattam, és az Instán így folyamatosan kidobta. De ne is beszéljünk erről tovább. Jön szerintem sokunk közös kedvence, a Loco Loco Hitler.

0: Játssza fel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Christopher a házban, ő az év producere 2026-ban Magyarországon. Hello Christopher, kezdjük el!
1: Hello, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri! Így van, induljunk is el Robin Schulznak az újdonságával. AM to PM, ezzel nyitom itt az órát a Rádió 1-ből. Ez már egy Radio Show.

szeretem Alex Kenji-t, úgyis én rajta nőttem fel, és nekem nagyon meghatározta a Tech House és House érámat 2011-től egészen, úgyhogy én abszolút rajta nőttem fel, és nagyon örülök, hogy a rádió ide elkezdte beválogatni, ugyanis egy hatalmas ikonról van az én szememben szó. Érkezik Alex Kenji-től a Bambuléjó, csak itt a rádió egy ilyen Heard is my radio show.

0: érkezik Ultra 8 You Girl, valamint az Imael Angel formáció és a Move Into the Sun, ami egy igazi magyar sikertörténet, hogyha valaki nem ismerné a sztorit, ami eme dal mögött van, akkor most elmondjuk. Christopher, te mit gondolsz erről?
1: Fábián Gyuláról egészen pontosan, aki Angliában szórakozott a Sunóval, föltöltötte TikTokra, fölrobbant a dal, és Hügyen ráugrott, és odaírta a nevét hozzá. Abszolút zseniális a sztori. Ez üzletileg egy nagyon jó húzás volt a Hügyeltől. Az Ultranátét bevonni meg szintén, ugyanis semmit nem énekelt a dalról, és nincs is rajta egyébként. Ez egy ilyen secret info, vagy nem secret info, én ezt tudom pontosan, és el is mondhatom. Úgyhogy ez a dal egyébként ez teljesen az AI-nak a műve, és Hügyel zseniálisan hozzányúlt olyan szintére, hogy odarakta a nevét, és ezáltal egy virális dal készült belőle. Fábián Gyuláéknak kint Angliában meg shoutout, nagyon királyok vagytok, úgyhogy így kell karriert építeni 3 hónap alatt.
0: És azért ez tényleg nem semmi, tehát 2026-ban ilyen zenét csinál az AI, amit most fogtok hallani. Milyen zenéket fog készíteni 2040-ben?
1: Szerintem ők fognak minket hallgatni utána megint, tudod, hogy tanuljanak tőlük újra.
0: Hát kíváncsi vagyok, hogyan rádiózunk, akkor menjünk akkor bele ebbe.
1: Így van, érkezik, tehát Hügyel, Ultranati és Fábián Gyuláék, nekik van egy formáció nevük még hozzá, az Imael Angel, remélem jól mondtam. Moving to the Sun, Rádió 1, World is my radio.

0: ebben az évben az év producere díjat Magyarországon, és nagyon fogjátok szeretni azt a zenét is, ami most jön.
1: Így van, érkezik Cascade-nek az On My Way-e, ahol egyébként visszanyúl a house érához, és valahol egy kicsit a progi világhoz. Zseniálisan ötvözi, nekem ő nagyon nagy kedvencem. Úgyhogy Cascade, On My Way, Rádió 1, World is My Radio Show.

0: Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show kedd este. Ha tetszett a mai adás, vissza is tudjátok hallgatni teljes hosszában vágatlanul, már holnaptól a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Christopher, neked még ez a hét pihenős, ugye?
1: Abszolút, most még pihenek, úgyhogy utána pedig visszarázódom egészen Dubajból, megyek vissza.
0: Jössz, mint a
1: jövök, távirat. Megyek mindenhova, megyek, így van. Érkezem majd vissza, érkezem Miskolcra, majd én fogok a Balatonra, úgyhogy mindenhol is találkozunk. Addig is jó pihenés, és mindenkinek szevasztok.
0: Mára pedig a

0: Shine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szóval egy csak igazi mai sláger megy. Ray például, akinek a május az egy elég hát csapatos hónap volt, a hónap végén ki is írta, hogy idézem, épp most fejeztük be a 6. teltházas koncertünket az O2 Arénában. És véget ért a turné, 54 gyönyörű koncert, amiért mérhetetlenül hálás vagyok, de miután 54-szer elénekeltem az Oscar Winning Tears dalomat, azért elfáradtam. Na, most vissza kell rázódnom a valóságba, szeretlek titeket, vezetek haza a kutyusommal, írta Ray ebben a posztban. Hát amit 54-szer tuti, hogy elénekelt az O2 Arénás koncertje során, az ez a dal volt.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy éjszaka is. Aki szereti a látványos égi jelenségeket, érdemes most ezekben a percekben kémlelni az eget, mert június 12-éig Vénusz-Jupiter látványos együttállás van az égen. A Svájp-hegyi csillagvizsgáló közleményéből kiderül, hogy a két legfényesebb bolygó kedd este kerül közel egymáshoz a legközelebb, tehát most ezekben a percekben lehet látni. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható. Ennek apropóján egyébként a Svábhegyi Csillagvizsgáló június 12-éig rendhagyó esti programsorozattal is készül. Igazi mai slágerek a folytatásban is, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játszunk az igaz

0: time.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Rádió 1-es DJ a folytatásban, Metzger Viktória és egy nagy Bogi Dash kollaboráció. Ennek a dalnak is természetesen az Élő Kívánság műsorban volt a dal premiere. Jól leszek újra.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: 7 years old.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.